0: elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi magyar.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban kortárs költészet és modern popzene találkozása, Taylor Swift és a Fade of Philia. Taylor Swift dalainak a sikere azért abban is rejlik, hogy elképesztően jó szövegeket ír hozzá az énekesnő. Még tavaly októberben jelent meg a 12. albuma, The Life of a Showgirl, és az énekesnő a dal szerző munkálatok mellett a produceri munkálatokból is kivette a részt, de azért nem bízták a véletlenre a dolgot. Ennek a dalnak például az egyik társszerzője Max Martin, svéd származású popzene guru, hát gyakorlatilag minden második toplistás dal mögött ő áll. Ez a Fade of a Philia a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a neve? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Martin Gerix és Ed Sheeran, a két jó barát a folytatásban, és a repeat it természetesen. Martin Gerix is a héten zárta le a nyári szezont, úgy hivatalosan is. Ibizán volt rezidens, azon a helyen, ahol egyébként David Guetta is a góri, a főnök. 13 különleges hét van mögöttem, ezt írta ki a social media felületeire, és hát megköszönte mindenkinek, aki elment valamelyik fellépésére is. Hát a DJ-knek, a sztár DJ-knek most kezdődik igazából a pihenős időszak, ugye nyáron mindenki kihajtotta magát. Martin Gerix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt hozom a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró drótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Heal Me-t.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 ezer néző előtt, egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténernyitó buli pedig október 9-én.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz például, akinek a legnagyobb sikere a mai napig a 2014-es Mr. Props Waves remixe volt, mert hogy egy Grammy jelölést is szerzett neki ez a dal. De Grammy jelölés, meg nemzetközi sikerek ide vagy oda, a legjobb barátai most is a gyerekkori barátai Robin Schulznak. Őt hozom a folytatásban.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Október 2-án ünneplik Kecskemét város napját. 8 önkormányzati épületre telepítenek napelemeket Kiskunfélegyházán. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Október 2-án rendezik meg Kecskemét város napját, annak emlékére, hogy egy 1368-ban kelt oklevél ezen a napon említette először a települést mezővárosként, írja a hírös.hu. Az ünnepi program részeként délután a Katona József Nemzeti Színház 130 éves történetét bemutató kiállítás nyílik. Este ugyancsak a színházban tartják az önkormányzati díjátadó gálát, ahol a város legrangosabb elismeréseit adják át. A kapcsolódó programok október 3-án tárogató muzsikával, a hétvégén pedig az őszi bohém piaccal folytatódnak. 8 önkormányzati ingatlanra telepítenek napelemes rendszereket Kiskunfélegyházán egy energetikai korszerűsítési program keretében, írja a Megyei Lap. A város a beruházásra több mint 94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert, amelyből összesen 165 kilowattot meghaladó napelemes kapacitást építenek ki. A fejlesztés érinti többek között a városi fűtőművet, a Petőfi Sándor városi könyvtárat, az egészségközpontot, a polgármesteri hivatalt és a Platán utcai tagovodát. A legnagyobb teljesítményű rendszert a Darvastéri fűtőműre telepítik, ahol a napelemek az épület jelentős villamosenergia igényének csökkentését segíthetik. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul.

0: Miről legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéká névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéká fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéká emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: whatever.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kell mondanom nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
3: Hoppácska!
2: Azt a rendes. Pösti vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
3: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, nem, ez
3: rendes levél?
1: Postaládába.
3: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találnom a postát.
2: Díszpolgár lesz.
3: Na.
1: De hogy lesz
3: felkértek
1: egy díszpolgár?
2: Ne, hogy nem.
3: Sok mindent, átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
3: Szoboravatás.
1: Na, nem.
3: Nyíregyházi polgármester hivatal írt?
1: Igen, igen.
3: Na, várjál akkor.
1: Azon belül is segítek, csak mivel már látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk. A hagyatéki osztály.
3: Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzzel a házhoz!
2: Isten nyugosztalja bárki volt.
3: Pénzzel a házhoz. Ilyenkor a polgármester hivatal írja, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szállát firtatják, az unokatestvéremet, aki 10 évvel ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 évvel halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népirtás volt nálunk, hogy az unokatestvérek, én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így, nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
3: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
3: régi képek,
2: ja, nem Lázár,
3: ingóságok,
1: nem nők,
3: gyerekek, nami kisfiúk.
1: És ezt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: De várj, hát mondom, akkor most támadás néz. Van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsinálta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, álljon meg a menet!
2: Ő akarja vinni az összes pénzt!
1: Igen, igen, igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
3: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen, igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb. Na. És kiderült, hogy örököltem.
3: Na, 20 milliót, 50-et, földet, jószágot, disznót, értékes ingóságokat, ezüst kanálkészlet.
1: Ezen mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
3: Rosszat sejtek.
2: Mert nem használ mikrót.
1: Igen, igen, nem, rosszat tesz van az étkezési kultúrájának.
3: Ajajajajaj, szóval, itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
3: Itt valamit más történet
1: langyos,
3: van.
1: Langyos, tapogatjuk, langyos, langyos.
3: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki, nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225 000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy kell mondani, 185/540, tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van, 540/180-ad. 185-öd.
3: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egyetlen... nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk, egy szántó.
3: Nem mondta, hogy földtulajdonos tettél.
2: Öcsém, nagy birtok!
3: Hát meg kell mit csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizette azt a 300 000 forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így azért, de hogy...
3: De várjál, akkor... tehát akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
3: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire.
2: Megvan! Hát na. A magyar úri emberek lesz, érted? A birtok
3: a birtokon
2: alatt lesz,
3: ott
2: a ganja termesztés.
3: Most ott lesz, és már indul is. Ráskó lenn. Jöjjön ön is a ráskó lennbe.
1: Hozta lovat, csop!
3: Jöjjön ön is a ráskó lennbe.
2: Olaj!
3: Várjunk szeretettel. A ráskó lenn mindig remek szórakozás sújt önnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanolyan jó.
3: Ez lesz.
1: Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
3: Mennyi 540?
1: Ennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
3: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozott.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, arra... azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretnék mondani.
3: Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szálat tudunk növeszteni.
3: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk ráskólendet. Ez az örökség. Ez
1: azt
3: az örökség.
1: Írják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
3: Bizonyára.
1: Menjek oda, és szúrjam le az ászlómat.
2: Tehát tulajdonu...
3: hey! Az egész tulajdonodnak a 180 a része az övé, nem? Tehát a 180 a része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
3: Az három.
2: De az három, az három. Egyharmada, az, ugye?
3: A fölnek az egyharmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lehet az egyharmada az övé, ha ennek van 540 tulajdonosa.
3: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon
1: nem,
3: valamit?
1: Nem. Szerintem 540 részre osztották fel.
2: De a 380 miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
3: Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így
1: felosztva. Valaki telefonálja már Újfehértóról, aki ismeri ezt a földet, hogy, hogy most a lányom vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve.
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy mit te, patkányos dűlő? Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert, ez a, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés.
1: Nincs benne dűlés.
2: A dűlő az nem az, hogy tehát, hogy dűl. Csak,
1: tehát puszta lehet. Puszta
2: lehet. Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehet.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért.
3: Eldűlt.
2: Szerintem ez neked való ez az új világ.
1: Ha, de mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő?
2: Nem.
3: A dűlő az nem, a dűlő az nem lejtő.
2: Nem azért, mert eldűlt.
1: Hát én
3: azt hitted, hogy azért dűlő.
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
3: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős osztottával kell kasszál az alját.
3: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és sajnálsz, és a dűlő az tényleg nem egy...
2: Persze, ne. Az nem dűl, hát, az a szántóföld.
1: Hát ez felháborító, ez most komoly. Egy egész életet, így éltem le.
3: De azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dűl a fő, de ezt kaszával kell érted kasszálni.
1: Hát akkor miért hívják dűlőnek, ha nem dűl? Hát és valaki mondja
3: és
1: már.
3: És akkor a dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldőltünk? Vagy akkor az mi?
2: Így van. Rájutunk a dűlőre, tehát ami ugye dűl.
3: Aha. Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldőltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már most nem tudunk menni, mert már dűlő van.
3: Igen. Annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldőltünk. Aha.
1: Na jó.
3: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de eldűnt.
2: Eldűnt ez a kérdés. Ottan.
1: Ez olyan, a tűkönülés.
3: A tűkönülés ilyen.
1: A tűkönülés ilyen.
3: Írják, van a dűlő, meg az álló. Ez van.
1: Hát most én nem értem, amúgy ez nem ilyen bonyolult.
2: A gazdagoknak van az álló.
3: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő, meg az álló. Hát ez teljesen értem. Hát ez nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lett tényleg egy picsányi földön most ilyen a hallgatók. Úristen, hát ez csodálatos.
3: Na, de akkor mit termet? Tervezzünk rajta, mit termező? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Vagy orvosi törpelovakat.
3: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak. Igen. A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek tőle a lovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: hát az egészet, tehát a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Na jó, nagyon először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
3: És ugye nagyon fontos, hogy ideg, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni.
1: Dűle?
3: Nem is dűl, de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó, hát neked egy örököltél.
1: Ha kidűlett a szemed.
3: Akkor kilejtett a szemed.
1: Ki nem, hát kidűlett.
3: Kidűlt, akkor kijött, kijött, igen.
1: De a dűlledés a teljesen más, igen. A dűlledni teljesen más, hogy kell, mint dűlni.
3: Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök izgi lehet, hogy bemész, és valamit örökölsz valakitől.
2: Hogy ez a vége általában.
3: Általában tartozás
2: igen,
3: van.
2: Hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
3: Igen, van életedet? Ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
3: Inkább tartozásokat örökünk.
2: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem, amikor így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzod.
3: Ott valami, baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
3: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg, Magyarországból.
3: Így van. Szakadj ki.
1: Azt akarjátok, hogy legyen az, hogy
2: igen, teljesen... Úgy, de útleveles, tehát igen. Rendesben nincs európai uniózás.
3: Vízummal kell belépni. Ráskország és kivász Magyarországból. leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerből is lesz Ráskország. És oda csak útlevéllel vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden head óvodal mehet.
1: Jó, ez lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek. Úgyhogy
3: messzerenül kell járkálni az országodban. Ez tetszik?
1: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
3: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
3: Jó?
1: Jó. Jó.
3: Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
3: Csak diplomata útlevélre lehet belépni, úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől, minek majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni ugye a közösséget.
3: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert dülő, úgyhogy megurulnátok róla.
3: Igen. A fizetőeszük az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy, Ráskoin.
3: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
3: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom.
3: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fog feküdni.
2: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
3: És meg lehet téged nézni? Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
1: a lyukban. Hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy ilyen lyukban.
3: És lehetne téged csodálni.
1: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért abból egy lehetnék én is, nem?
3: Jó, kinek itt ézzel diplomata útleveled?
1: Aki szalmával kitömöm az alját.
2: Fekvő Ráskó Eszter, ez lenne a látványosság.
3: Mint a fekvő butaszobor, igen.
1: De miért ez most nem jó? És akkor hosszad annak gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
3: Igen.
1: A lábamhoz füstölőt kell letenni majd így a mangókat. Meg igen.
3: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
1: Diktatória.
3: Diktatória? Diktatória.
1: Diktatória.
3: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
3: Ebből jó, jövünk.
1: Ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl.
1: Látszipőkkel kegyencek!
3: Szaktanári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simálóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek. És akkor azon lehet már lovagolni.
3: Parfüsnyelek.
2: De akkor a mini lovakon nem?
1: A mini lovakra nem lehet, hát hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje? Hát miért akarsz mindenre ráülni felé?
2: De hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini ló nem akarja, hogy ráüljenek.
3: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
1: Kucugödör.
3: Kucugödör.
1: Kucudülő.
3: Igen.
1: Akkor szerintem, hogy
3: ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál. Ha...
2: Felség,
3: akkor
2: ti lehetnétek a heréim.
3: És mi lennénk a heréid? Igen. Mi lennénk a heréid? Mi állandóan dolgoznánk. És ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
3: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
3: Kette
1: fongot ülne a hangóba.
3: Oldal esetek meg a hangó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, azt tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
3: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
3: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatottad, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetség kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
3: Jó, támad meg Grönlandot. Minimum. Okay. Tehát valakinek üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk adat Amerikának, mint Magyarország, ugye? Tehát valami, menjünk rá nagyokra. Fenyegessük meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
3: Jó,
2: ki lesz az?
1: Hát nagyban kell gondolkodni. Nagyban kell gondolkodni.
2: Hát valakinek kéne alapítani egy másikat, akkor menjünk a Börzsönybe, a kis izétbe, kis pihenőközpontot.
1: De neked még semmilyen nincs.
3: Nekem központom van, semmi nincs még. Csak álmaim.
2: Az kevés. Az most ide kevés.
3: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségben lépj.
3: Mi szövetségben vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott ellettek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt élünk jól.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
3: Jó, ez teljesen jó. Oké. Putyin jóképű testőrét megszerezzük, írja Meli. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, hogy ki kell lépned tőlünk. Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
2: Persze,
3: lenne valami finomság?
1: Resztelt máj.
3: Resztelt máj és a nyirosz.
1: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
3: Az jó. Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
1: Igen, de zsemle formájút. azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak.
2: Aha,
1: nyilván szeparálódni kell, mert az olyan fura lenne, hogyha...
2: Na most baj van.
1: Na, mi van?
2: Nagyon nagy baj van.
1: Na.
2: Nagyon óriási baj van.
1: Kérdezett, hogy a dűlő az óló?
2: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá arra, hogy kalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
3: Aranykalászos gazdabicska. Gazda.
2: Kinek igen. van itt sokunk közül aranykalászos gazdája?
3: Ott ül az aranykalász.
1: Te vagy a gazda?
2: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
1: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
3: Nagyon komoly vizsga.
1: Akkor ez az, igen, igen.
2: Az volt.
1: Mennyi munka van ebbe, Feri?
2: Rengeteg, óriási tanulások, virasztott, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
1: Tehát egy doboz bombom megy volt, meg egy...
3: Meg fél malac.
2: Picit több, de tényleg tanultunk rá.
3: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példányt kell kinyomtatni belőle.
2: Egyedül vagy.
3: Konzultálj a népeddel.
1: Igen, igen, jó.
3: Mert ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a Ráskósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
1: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
3: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború.
1: Az nagyon komoly, sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
3: Hát sehogy. Hát ha hát az önálló országként lesz bejegyezve, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszel.
1: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
3: Nemzeti desszert? Nemzeti desszert, megvan?
2: Mi a kedvenc édességed?
3: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti desszert.
1: Ahogy a madárt helyet nagyon szeretem, csak hogy azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
2: Nemzeti desszert?
3: Én is szeretem a madárt helyet egyébként, az jó,
1: és
3: szeretem.
1: A madárt helyet nagyon jó, és az, de olyan, te mikor ettél utoljára jó madárt helyet?
3: Nagyon régen.
1: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már hogy nincsen.
2: Na, majd nálad lesz.
1: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
3: De a nemzeti édeség a ráskók, szerintem az...
1: Ráskók?
3: Ráskók. Teljesen jó, de azzal is megvagyunk. Igen. De jó kis ráskók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
1: Most tisztázzuk azt, hogy már sokat gyere lejjátok, akkor nincs olyan nyírosz. Mert senki nem hívja Nyíregyházán, meg gyírosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyírosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
2: Ne menj ezen tovább, tehát mert egy csomó Nyíregyházi írja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
3: Nem érdekes. Nem érdekes.
1: Srácok, szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
3: Mi lesz a határvédelem? Kerítés raksz a határa? Jó kérdés. Lesz határvédelmed?
1: Lesz.
3: Vagy csak megbízol a magyarokba, hogy nem megyünk be hozzád?
1: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzel lábba.
2: Nem tudjuk mekkora.
3: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
1: Én biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
3: Migráncsok mehetnek? Betelepülhetnek?
1: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorna fedelét.
2: Lehet, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy
1: az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
2: Még bármi történhet, lassú vízpart.
3: Ha Ráskó lendet megcsinálod, viszek oda egy Oti bulit, jó?
1: Várjál, csak várjátok, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
3: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi
1: de
3: csak
1: mi
3: Ráskó.
1: De mi lenni, mi rendes nagy izé?
3: Mi csak Ráskó lennel vagyunk hajlandók fölépni.
1: Létszés, Anna, felírtad ezt a felírtad?
3: Ha megcsinálod Ráskó lendet,
1: Feri, hozzad a papírodat az aranykalászról, megyünk a fő hivatalba.
3: Oda visszük a bulit, jövőre a buli Ráskó lennel van.
1: Hogy új fejetőnek az infrastruktúra, hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
3: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a Ráskóség.
1: Vagy ráskóság?
3: Ráskóség. A karhatalom lesz a ráskóség, nagyon
1: és,
3: jó.
1: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
3: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen. Így van. Igen. Jó, igen. Szerintem bérmálás. Összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
1: Az a baj, hogy nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
2: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének
3: bizony.
2: Látogatók.
3: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SZR. De szar! Jó, de szar! Csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek. Megvagyunk. Tehát megvagyunk az Eszter, hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
1: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például Rezsút üzemeltetni, hogy csinálja egy
2: diszkohort. Igen, lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
1: Természetesen. Na, így van, szép, így van. Ez jó. Önfenntartó állam leszünk.
3: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
2: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
1: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk, és hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra?
3: Arra vinni? Arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehetsz. Most már nincs sem.
1: Nem akarnék vármegye lenni. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
3: Mint egy atoll.
1: Egy atoll.
3: Mint Maldív-szigeteken.
1: Igen, igen. És nagyon-nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, hogy jó lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Digitális változatot kap az Aranyhomok turisztikai infokártya. Magyarországon elsőként alkalmazták az új stroke kezelést Kecskeméten. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan digitális változattal bővül a Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát bemutató Aranyhomok turisztikai infokártya. Az új online felület célja, hogy gyorsan és egy helyen tegye elérhetővé a térségbe látogatók számára a legfontosabb turisztikai információkat, írja a hírös.hu. A honlapon éttermek, szálláshelyek, látnivalók, szabadidős programok és a környék településeinek kínálata is megtalálható lesz. A szolgáltatáshoz kedvezmények is kapcsolódnak majd. A jelenleg még fejlesztés alatt álló digitális platform néhány héten belül tesztüzemben elindul, teljes körűen pedig januártól válik elérhetővé. Magyarországon elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmazták a stroke betegeknél a Tenek Tepláz nevű új vérrögoldó készítményt, írja a hírös.hu. A gyógyszer előnye, hogy egyetlen gyors vénás injekcióval beadható, míg a korábban használt kezelés mintegy egy órás infúziót igényelt. Az első paciens súlyos beszédzavarral került kórházba, a vizsgálatok pedig nagyobb agyi érelzáródást igazoltak nála. A gyógyszer beadása után Szegedre szállították katéteres beavatkozásra, állapota azonban már útközben jelentősen javulni kezdett. Magyarországon évente mintegy 26 ezer stroke esemény történik, a kecskeméti szakemberek szerint közülük évente körülbelül 4500 beteg lehet alkalmas vérrögoldó kezelésre. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Derült vagy fátyol felhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik, a keleti és szél többnyire mérsékelt marad, de nyugaton időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel. Hajnalban 0 és 12 fok között lesz a hőmérséklet, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Feri, hello, jó reggelt! Hello, Juli!
5: Halihó, jó reggelt!
6: Hello, hello!
4: Szakadt a fölső, nagyon kicsit, azt nézitek?
5: Kitámadt meg, elestél, ráestél a gerebjére.
4: Valami történt.
7: Mert 5 perccel ezelőtt jöttél be, csak én olvasgattam, köszöntem, beszélgettünk kicsit, de nem pillantottam
5: föl. Nem, én is most csak.
7: És most a megszólalás melegében fölnézek, mondom, ekkora a baj, főnök. Segítsünk, vegyünk valamit.
4: Elszakadt, elestem.
5: Mintha egy nagyon mérges rozsomákkal összefettek volna.
7: Az de menő, figyelj csak, van egy amcsi csávó, nem tudom tudni megmondani. Egy nagyon gazdag habsi, ősz szakállas, ugyanilyen kigyúrt, mint te, és ő jár gyerekek állandóan ilyen szakadt cuccokba, aminek nyilván darabja 5 millió forint.
4: De az Monte Carlóban van mindig. Monte Carlóban van.
7: Irgalmatlan autóval, rohadt jól néz ki a habsi.
4: Igen.
7: De mindig ilyen nagyon szakadt, ugyanígy van kigyúrva, mint
4: Zeus! Ismerem Zeus.
5: Jaj, tudom, igen.
4: Zeus.
7: És arcpirítóan jól viseli a dolgot, mert tudod, van, akiről ezek azért leesnek ezek
4: igen, a ruhák.
7: Ő az a csávó, akire így ránéz, és azt mondod, hogy figyelj, pacek, nagyon rendben vagy, de mindenhogy rendben vagy, nem csak pénzügyileg, meg nem csak kinézetileg, hanem amikor úgy látod valaki, hogy így megtalálta magát.
4: Ő Zeus, Monte Carlóban él.
7: Igen?
4: Nem tudom, mivel foglalkozik, vagy mit csinál, nyilván nagyon gazdag, és igen, ő jár ilyen nyakig, térdig kivágott fölsőkbe, szoktam
5: nagyon,
4: látni.
5: Nagyon úgy néz ki, mint egy félisten. Őszes szakálla van,
4: igen,
5: ugye, és szemüveg. Nagyon durva bombanőkkel sétálgat. Általában a Versace egész, boltokból, és
7: egész
5: nem tudom, honnan.
4: Egész is iszonyat nőkkel, iszonyat ilyen brutál csajok, és szállnak ilyen, tudod, ilyen lehetetlen autókból, ilyen 2 méteres nőkkel, tudod, ilyen 2 fejjel magasabb nála az orosz modell csaj. Szoktam én is, amikor földobja az Instagram, hogy rögök rajta, igen. Nagyon nagy tiszteletnek örülön, Monte Carlóban van. Mindig, amikor megáll a kaszinó előtt, akkor ott mennek oda fotózkodni.
5: Hát rá nem vonatkozik a dress code.
4: Igen.
5: De ez jó egyébként, hát olyan...
4: Én szeretem, hát, nekem nagyon sok ilyen tépet lyukas cuccom van egyébként, nagyon.
5: Viké volt?
4: Igen. Ja.
7: Megtépte is, meg... az odaadta kész.
5: Lazácska.
4: Igen. Tivader, mondjad?
7: Ilán Tobianak, így hívják.
4: Ő ez az eredeti nevem?
7: Igen.
5: És mivel foglalkozik?
7: Hát ingatlan. Mi? Várjál. Ingatlan jogász.
4: Ingatlan jogász.
7: Hát ő még okos is akkor ezek szerint, ami így elsőre nem jött le. Párizsban jegyzett ingatlan jogász, aki Monakóban is, Dubajban is tevékenykedik.
4: Komoly a csávó, egyébként tényleg. Az apukáját és a testvérét is érdemes megnézni. Durva a család genetikájára valaki, igen, ingatlanos. Ja, Pandovran már nincs kint, az óriás kerék küldte nekünk. Péter, köszönjük szépen.
5: Mi történik? Már hideg van?
4: Elvitték, igen.
5: Igen.
4: Igen. Elviszik, ezt ugye télire elviszik.
7: De
4: ezt
7: hova?
4: Télire elviszik.
7: Szétszedik és betárolják, vagy megkapjuk mi télire?
4: Nem, ezt elviszik.
7: Elviszik,
4: elbontják, jön a tél, jön a hideg, senki nem akar már fölülni.
7: A pesti óriás kerék még megy télen is. Karácsonykor is van, hát föl lehet oda öltözni, az ember megfog egy kis forralt bort, megy 3 kört.
5: Hát mert az rendesen meg lett építve, tudod?
4: Igen.
5: Nem csak ilyen kis Pándorfi.
4: Az föl van építve, igen. Tegnapi napot visszahallgatva, most biztos, hogy nem vagytok normálisak, így a Tivadar, köszönjük szépen. Foglalkoztak, ma a Fly Dubájon történtek-e? Igen, elvileg be van rakva, úgyhogy megnézzük majd ott aztán, ott, mi történt, mert ott. Az kemény az a sztori, gyerekek, ez a Fly Dubájos történet.
7: Hát beszéljük ki, de...
4: Nem, azt majd megbeszéljük. Megbeszéljük, az durva, úgyhogy mindenképpen lesz ez ma a témánk. Igen, egy ilyen gépeltérítős, lezuhanos pilóta, verekedős, másodpilótával verekedős. Szóval az kemény, kemény az a
7: sztori.
4: Ide hideg van, Getszó Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen.
7: Tényleg.
4: Igen, gyerekek, hűvös van. Bár én nem, amikor léptem az ajtón, annyira nem éreztem.
5: Az annyira nem. Szerintem most egészen kellemes idő van.
7: Igen, 8 fok
5: most
7: volt.
5: Most 8?
4: Igen?
5: Akkor
4: igen,
5: úgy látszik,
7: 8 volt kint, tehát az annyira nekem.
5: A homeosztázis meg kissé felborult.
4: Igen. Miskolcon van most az óriás kerék, illetve írja Józsi, és igaza van, hogy jó reggelt, október gyerekek.
7: Tényleg.
4: Ez van. Ez van, hogy jó reggelt, október. Itt tartunk jelen pillanatban. Ez történik. Elment a szeptember, figyeljétek meg a gyorsulást. Most rá fogunk fordulni. Az utolsó három hónap az mint a húzat.
7: Mint egy nagy sebességű vonat.
4: Az biztos, az úgy fog eltelni.
7: Öpörget bennünket.
5: Jön a gyorsulás, ma reggel olvastuk, hogy a gazdaság abba hagyta a stagnálást is.
7: Én még nem érzem. Igen, most megint be az újság. Itt felolvastam a többieknek, mert olvasó szakkört szoktam tartani, nem mintha ők nem tudnának, de az ilyen fontos információkat megosztom. Nagy szalagcímek vannak, hogy már nem stagnálunk, hanem megyünk. Úgy legyen. Úgy legyen, nagyon-nagyon szorítunk mindenkinek, aki ebben benne
5: van. Ha valaki érzi, akkor írja meg.
4: Megindult a növekedés, igen?
7: Hát gondolom valami számok alapján, nagyon nem ástuk bele magunkat reggel 3-4-6-kor a gazdaság híreibe, de hogy ennyi a hír, hogy megindult a gazdaság.
4: Na, nézzük ez meg, hát kíváncsi vagyok.
5: Persze, hogy hűvös van, ősz van, te gyökér.
4: Igen, köszönjük szépen csak.
7: Jó, de csak, hogy napközben meg még 26, tudod, hogy ebbe ez az, most meg 8, napközben 26, ennyi a... Ezért szoktunk így egy kicsit háborogni ezen, de kedves gyökerező, megértjük.
4: Igen. Mától újra megyék vannak vármegyék helyed, üdv a 21. században újra. Hát gyerekek, hogy én ezeket, hogy utáltam ezeket a vármegyéket, meg ezeket az ispán, meg főispán.
7: Én nem
4: fő
7: voltam
4: ispán,
7: hajlandó
4: meg...
7: ki mondani de a
4: pontosan, tényleg, igen. Szóval ezt az ostoba, buta, ilyen provinciális...
7: Ispán!
4: Főispán, hogy ezt miért ne, kellett erre milliárdokat elverni. De most akkor is mondtuk, mikor bevezették, akkor is mondjuk most, mikor kivezetik.
7: Ott a pont, Juli.
4: De hogy akkor, ha már egyszer igen sokba került, akkor kerüljön egyszer sokba a javítása, aztán maradjon így. Tehát, hogy azért nem maradjon így, mert drága visszacsinálni, mert inkább csináljuk vissza, és legyen még egyszer sok, de aztán most már ne legyen ilyen.
5: Jó, de nyugtasson meg engem valaki, hogy ezt ugyanúgy, mint ahogy a lélegeztetőgépeket évek óta tartogatják valahol van egy raktár ezeknek a tábláknak.
4: Csak ki kell rakni. Persze, csak vissza kell rakni a régit. Csak vissza kell rakni a megyét. Annyira béna volt, mert ami jó, az nem baj. Tehát ha valami olyat lépünk, de ez ilyen vissza a középkorba hangulata volt. Vármegye. Ispán. Vármegyék. Úgyhogy ez jó, én kifejezetten örülök egyébként. Valahogy nem használtam, tehát nem jött szóba, meg nem zavar, csak mikor meghallottam, hogy ez lesz, jaj, tudod, így
7: engem
4: össze.
7: Engem kifejezetten zavar.
4: Húztad magad, hogy úristen.
7: Én mondom, én a számra nem vettem, engem kifejezetten zavart, én gyűlöltem, hogy vármegye.
4: Nagyon rossz volt.
7: Kiírások voltak, minden, mert egyszerűen annyira rossz volt ennek az egész.
4: Nem állt már rá a szád, így a,
7: érted?
4: Az AI, meg a 21. század.
7: Évvel ezelőtti sztori, igen, gyerekek.
4: Nem kell ebbe visszalépni. Úgyhogy ezt kifejezetten üdvözöljük. Ez jó, jó érzés, hogy ez nincs, és ez megszűnt. Ezt felszámolják, úgyhogy tök jó. Ez rendben. Rendben
7: szegény
4: van.
7: Ispánok most ott ülnek az ispáni kinevezésen.
4: Ah, mi lesz?
7: Romjain, hogy most úristen, hogy kell engem szólítani.
5: Összetépik az oklevelet.
4: Igen. Messi után Ronaldo is visszavonul a válogatottból, írja valaki. Hoppá, gyerekek, én nem láttam ezt tegnap. Igen?
7: Hát ez most az évezred foci híre szerintem, hogy ugye a portugál válogatott, nem mintha értenék hozzám, mielőtt megírjátok, igazatok van, de erre ráolvastam. Portugál válogatott ugye kiment futballmérkőzést játszani, azt hiszem a hollandokkal, vagy dánokkal, majd megírjátok, és nem lépett pályára. Ronaldo ott üldögélte, a szövetségi kapitány azt ígérte neki, hogy az utolsó fél órában, ugye, Norvégia ellen az utolsó fél órában pályára léphet, de nem ment pályára. Elmentek edzőtábor, most készülnek a következő meccsre, és tegnap Ronaldo a kis táskájával, érted, összepakolva,
4: ott hagyta a válogatottat.
7: Becsapta maga után az ajtót, és azt mondta, hogy nesztek nektek ez a izé, én meg se várom ezt a meccset, hanem elmegyek innen, és az előzmény történetben benne van, hogy egy portugál ilyen sportlap föltette a kérdést, hogy kikkel kéne elkezdeni ezt a most előttük álló mérkőzést, és Ronaldo neve nem volt benne, tehát maga a nép is azt mondta, a portugál nép is azt mondta, hogy köszönöm szépen, mi most nem kérünk a Ronaldo.
5: De miért történt valami kenyértörés, vagy annyira visszaesett, tehát nem esett vissza teljesítmény?
4: Dehogy nem, nagyon. Igen. Nagyon.
5: De azért Ronaldo nem ültetett kis padra.
4: De igen. Szóval az van, hogy igen, és ha ő ezt nem veszi észre, és nem ez egója miatt ez elvakítja, A portugál válogatott az utóbbi három évben jobban játszott már, amikor nem volt a Ronaldo a pályán.
5: Tényleg.
4: Igen, mert hogy akkor állandóan neki passzolnak, ő van középpontban, őt próbálják játékba hozni, de őt már nem lehet úgy játékba hozni. És amikor ő nem volt,
5: lassú, elfáradt,
4: igen, teljesen átalakult a válogatott játéka, és egy sokkal fiatalabb, frissebb, jobb játékot tudtak adni. De hogy ezt egyszerűen nem ismerte el a Ronaldo. Szóval, hogy itt az ideje, hát megöregedtél. Volt 2-3 méterről kirúgott labdája az előző Nemzetek Ligája meccsen, vagy hol, nem tudom, kikkel játszottak. 4 méterről fölé rúgta, 6 méterről kihagyta, elesett, gurult. Tehát elmúlt a csávó egy kicsit már.
7: Elesett.
4: Ráadásul nem is olyan bajnokságban játszik, ahol azért nagyon tudja tartani a szívont, és mindent tisztelettem, hogy ez a csávó 41 évesen így néz ki, így edz, ilyen mentality-je van. Szóval tényleg egy ikon, és hogy egy korszakos zseni, aki millió gyereket inspirált, és hogy bántani nem szabadna, de az van, hogy szerintem ez lassan egy jó döntés lesz. Szóval ezt már mindenki várta, hogy ez megtörténjen.
5: Azért azt úgy látom, ahogy Ronaldo a kis gurulós bőröngyébe bedobálja az aranylabdát.
4: Igen.
5: Igen. A fogkeféjét. Nagyon duzzogva kivonul.
4: Simán, hát óriási gocsába. Aztán amíg ő nem ad azért kinyilatkozatot hivatalosan, addig simán lehet, hogy tudod, bedurcizik, és 2 hét múlva valahol föltűnik, és jön. Tehát ennek meg kell várni hivatalos verzióját. Mindenesetre ez valószínűleg az előszele már annak, hogy ő elmegy. Szóval...
7: Azt nem értem, hogy ha ő maga nem is látja be ezt a dolgot, illetve nem értem, hanem hogy mit tennél fordított helyzetben, te vagy a szövetségi kapitány, és rohadtul oda kéne állni Ronaldo el, és azt mondani, hogy figyelj, haver, nem
4: meri neki megmondani a szövetségi kapitányságot. Hát, óriási respekt, óriási tisztelet, óriási aura, minden óriási, és azt mondja, Ronaldo, hogy játszani akarok, akkor a csávó, hogy a szövetségi kapitány is azt mondja, hogy igen.
7: Igen, de és látod, nem játszatta az előző meccset.
4: Nem, most már nem. És ugye nagyon sokáig az volt, hogy meglincselték, ha nem teszi pályára, mert a csávó akkora volt otthonában is. De most már az van, hogy és most már a válogatotton belül is van feszültség ebből. Tehát ugye nem csak az van, hogy most már csak a nézők mit akarnak, hanem válogatotton belül is érkezett egy generáció, aki azt mondja, hogy nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, óriási vagy, de már nem segítesz nekünk, hanem akadályozol. Ez okoz a válogatotton belül és a portugál válogatotton belül nagy feszültséget, úgyhogy valószínűleg ez most még csak egy durci és sértődés. Szerintem a csávó agyban még nem jutott el oda, hogy tényleg visszavonuljon, de ezek már az omladozó fal jelei, ahol előbb-utóbb ő ezt bejelenti. Csak akkora ego, hogy ki az Isten mondja ezt meg neki.
7: Még jó vagyok.
4: Igen, ezt nem mondod meg neki, és ha ott van, és jelentkezik a válogatottba játékra, nem hagyott ki a Ronaldót, de hogy lassan oda kell jutni, hogy kihagyod. De én nekem minden tiszteletem az övé. Szóval, hogy ez a csávó, amit letett, és ahány embert inspirált, és a futballhoz való hozzáállását ő megmutatta, lehet őt szeretni, vagy nem, de elismerni és fejet hajtani azért fejet kell. Szóval.
7: Egy magyar állampolgárságot föl tudok ajánlani, Velence jelentkezik,
4: hát azért Kispestbe érted.
5: Eljöttem edzősködni.
7: Hát a nemzeti azért válogatottban, ha a magyar állampolgárság, akkor gyerekek.
4: Igen, tiszta Gyurcsány írja valaki, nem tud visszavonulni. Most már nem biztos, hogy a Gyurcsány a legjobb hasonlat, ahogy látom itt a politika hasonlat, most már van más is, aki nehezen engedi ezt a dolgot, gyerekek. Ja, úgyhogy kemény igazából.
5: Én abban nem tudom, hogy mennyi igaz, de ugye mindig Messit és Ronaldot szokták összehasonlítani, és azt mondják, hogy Messi ugye hogy egy korszakos zseni, egy született tehetség, a Ronaldo meg ugye a szorgalmával, az iszonyatos alázatával jutott el oda, ahova, hogy ez még az edzések után is még órákat ott állt a pályán, és kapura rúgott.
4: Ez tökéletesen így van.
5: Van benne, úgyhogy én egyébként bírom őt, minden műmájersége ellenére egyébként nagyon kedvelem, óriási fazon.
4: Na abszolút, persze, valahogy le kéne igazolni hozzánk tényleg.
5: Az, legyen már.
4: Fél, itt csetlik, botlik, de a sok falábú között még mindig kitűnne. Szóval hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Ronaldo megérkezne, érted, vinne valami fényt ebben. Nagyon hosszú, nagyon sötét, nagyon mély alagútban be van a magyar futball.
5: Küldjünk már neki egy megkeresést, hogy mit tudnak neki felajánlani, egy békásmegyeri panelt.
4: Bármit, csak gyere ide egy kicsit. Valamit csinálj, válogatott a haver, mert ez csetlenek, botlanak a zselézett hajú falábúak. Na jól van, fél hét van pontosan, itt vagyunk, mindjárt jól lehet jelentkezni játékra, igen, most aztán majd kapni fogunk a Ronaldo miatt, hogy ú, de szeretjük meg, milyen vakon vagyunk, biztos írnak majd az okosak, de öntsétek ránk nyugodtan, gyerekek, bírjuk, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
9: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
10: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
15: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb városrészekben folytatódik a jövő álló rendészet program. Több mint 1000-en lépték túl a sebességhatárt egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van az idősek világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Erzsébetvárosban és Kossuthvárosban is folytatódik a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés részeként bemutatták Márton Attila rendőrt és a társszervek képviselőit, akik közvetlen kapcsolatot tartanak majd a helyiekkel, írja a Keol. A programban rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök dolgoznak együtt a városrészek közbiztonságának erősítéséért. A cél, hogy a szakemberek személyes jelenléttel és folyamatos kapcsolattartással segítsék a problémák megelőzését. A rendőrség szerint ebben fontos szerepe van annak is, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott városrészt, az ott élő közösségeket és a helyben felmerülő problémákat. Egy hét alatt 1173 gyorshajtót regisztráltak a rendőrök Bács-Kiskunvár megyében, írja a Baon. A legnagyobb sebesség túllépést Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán mérték, ahol egy autós 50 helyett 112 km/órával közlekedett, ezért 210.000 forintos bírságot kapott. Solton 105, Kecskemét-Széchenyi körútján pedig 99 km/órás sebességet mértek, ugyancsak 50-es korlátozás mellett. A megyében egy hét alatt 39 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben 7-en sérültek meg. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:47 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk minden hallgatóknak, itt vagyunk. És igen, van egy kis időjárási támogatásunk, aztán mondjál valami szépen.
1: Nagyon hideg, itt-ott kevéssé hideg, aztán meg jó meleg.
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Na.
3: Rákerestem, ez nem durci. Ki is tette már az Insta oldalára.
0: Na, mit posztolt az öreg?
3: Hát azt írta, hogy leült a portugál labdarúgó szövetség elnökével, és úgy döntött, hogy elhagyja a válogatott pályát. Most itt az ideje, hogy sok szerencsét kívánjak Portugáliának, és minden csapattársamnak kivétel nélkül.
1: Rendes.
3: Úgyhogy...
0: Ez még nem az a nyilatkozat, amiben ő bejelenti, hogy nem játszik többet. Elhagyta most a válogatottat, valahol van a válogatott, és ő elhagyta a keretet, ott hagyta őket. Ez lehet, hogy ezen a versenyen, vagy ezen a következő meccsen, de ez még nem végső búcsú válogatott, még mindig nem azt posztolta, csak hogy végső búcsút veszek, csak hogy most elhagytam az edzőt. Eljött az edzőtáborból. Valahol játszik, szerintem egyébként ők is Nemzetek Ligájában vannak, nem? Vagy hol játszanak most a portugál? Ő most ebből kilépett. De ez még nem az a poszt, hogy én nem játszom többet, és búcsúzom a válogatottól, és köszönöm. Csak durci vagyok, én most ott hagytam a válogatottat. Legalábbis én ezt így értelmezem.
1: Hát kétértelmű, lehet így is, úgy is.
0: Igen. De még nincs benne ügyes, a végső.
1: De még nincs az, hogy köszönöm az elmúlt X évet, óriási dolog volt válogatott tagnak lenni, sajnos soha többé nem öltöm magamra a nemzeti mezt.
0: Igen.
1: Ugye ezek még azért nem hangzottak el, igazad van.
0: Igen, ügyes, csak egy ilyen ott hagyom a válogatottat, kilépett, elköszön, bedurcizott, megy. Aztán...
3: Ez elég végleges.
0: Véglegesnek tűnik?
3: Hát ez olyan...
0: Meglátjuk.
1: Ronaldo tagadó vagy, azért tűnik véglegesnek.
0: Meglátjuk. De az simán lehet, hogy benne van. Itt lenne, egyébként tök jogos lépés lenne, itt lenne az ideje. Méltósággal visszavonulni. Ti vagytok a rádiózás Ronaldo így. Szóval igen, abszolút. Igen. Nem, mi? Nekünk is vissza kéne vonulni lassan. Föl kéne fogni, igen,
1: hogy már nem kéne.
0: Eljárt az idő felettünk, gyerekek.
1: Az a baj, hogy nincs válogatott mögöttünk. Szóval, hogy ha, és ez most nem a saját magunk dicsérete, gyerekek, meg semmi, de hogy így nem látod azt a három embert, vagy ötöt, vagy kettőt, vagy egyet, aki ezt nagyon akarja, aki így podcastban megmutatná, vagy mondjuk podcastekben, ugye jó működő emberek vannak, de tök érdekes módon, amikor bekerültek a médiába, egy csomó ilyet tudunk, átvette a tévébe, rakta őket műsorvezetőnek, vagy a rádió is, akkor ott ez nem működött. Tehát, hogy ezek az
0: meg
1: arcok...
0: Nincs. Hát, de ennek több oka van, igen, nincs, de nem azért nincs, mert hogy nincs, hanem azért nincs, mert aki csinálja, az már nem jön el a rádióhoz. Ez egy másik generáció, ő megcsinálja a sajátját, tehát gondolj bele.
1: Ez is igaz.
0: Én sem mennék 20 évesen már valakihez.
3: Egy országos rádióban megcsinálni egy reggeli műsor.
0: Biztos, hogy nem. Saját brendet építenék, azonnal internetre mennék, saját magam ura lennék, halások pénzt keresnék, streamelném.
1: Milliós nézettségeket hoznak úgy, hogy senki nem szól bele, oda megy hozzá az összes pénz. Hát,
0: így van.
1: Ez egy új platform.
0: Abszolút nem házalnék. Azért nincs mögöttünk senki a rádióban. Tehát ennek több oka van. Egyrészt ez a generációnak ez már nem olyan, nem jelent annyit. Kettő, hogy aki megy, az százfajta platformon megcsinálja a maga podcastjét, beszélgetését, eladja értékesítést, és a saját maga urai. Tök ügyik. Nem, ki akarna egy 4 percet beszélhetek, 3 percet zenélnem kell, fél óránként tökömbököm hírek. Hát ezt még mi tudjuk, mert mi ebbe szocializálódtunk, nekünk nem már így is a tökünk
1: nekünk
0: ki van.
1: Is fáj.
0: Nekünk is nagyon fáj, és a tökünk ki van ezzel, de mi már öreg medvék vagyunk, érted? Mi már nem megyünk, vagy már nem azt csináljuk. Mi már így ebből fogunk nyugdíjba menni, oké. Okay. De hogy a mai fiataloknak nem csak azért nincsenek rádióba, hanem azt mondja, ja, itt így dolgoztok? Így, hogy ide 6-kor föl kell kelni, hogy ide bejön valaki, és megmondja, milyen zenéhez, húzzatok anyátokba, és azt mondja, sziasztok, ez itt a podcast stúdióm, ez itt a bevételem, ezek a szponzoraim, na cső, és bekaphatjátok. Tehát nem lesz mögöttünk senki valójában. Nem fog jönni egy csapat.
1: Egy halott műfajban vagyunk.
0: Egy halott műfajban, de így van. És ugyanez a televízió, egy halott műfaj utolsó nagy szürke mamutjai vagyunk, és éppen haldoklunk.
3: És amikor
0: ti
3: majd kiléptek, akkor majd lekapcsoljátok a lámpát, és utána majd csak a monoszkóp lesz.
0: És utána az lesz, hogy utána nem lesz reggeli műsor.
3: Nem hiszem én ezt.
0: Hát,
3: csináljátok olyat, mint a Tóth Gabi egy ilyen mentorprogramot.
0: Hát de nézd meg, a Sláger egy ilyen mentorprogram. Igen,
3: fiatal. A következő generáció.
0: Nem is nagyon,
3: fel az Instán,
0: nem is nagyon tudsz, nem is nagyon tudod őket meggyőzni. Mondd meg egy fiatalnak, hogy figyelj, haver, 3-4-5-kor keljél föl. Egy hétig gyere velem is, keljél föl 3-4-5-kor. Hát az úgy fog elmenekülni, hát az azt fogja, hülye vagy. Hát félmillió forintból.
1: Amikor akkor csinálja meg, amikor akarja?
0: Fölveszem délelőtt 10-kor, és leadom másnap reggel, és eladom reklámba, és ha jót csinálok, hát nem fog ő már rádióba jönni. Hát ez egy meghalt műfaj.
3: Mármint
0: nem maga a rádiózás, mert működik, hirdetnek, óriási árbevétel van, tehát nem a műfaj, hanem a generációnál ez a fajta műsorkészítés, nem? Tehát ez olyan, hogy már a tévéből is kihalt, hogy kívánság kosár, és akkor üldögélt a nem tudom, az Antali.
3: Az még szerintem nagyon megy.
0: Küldtél egy klipet, átalakult. Hát miért a tévézéssel mi történik? Az utolsó mamut.
3: Én vagyok az utolsó, aki nézi.
0: Az utolsó mamut lépéseit tesszük meg itt nagy elánnal, de hogy valójában egy letűnt műfaj, letűnt képviselői vagyunk lassan. Sajnos ez az igazság. És bármennyire is tiltakoznak a kereskedelmi tévék, ez be fog következni.
3: És mit fognak hallgatni akkor a hallgatók reggel a kocsiban?
0: Hát, saját.
3: Mi lesz?
1: Hát, internetről választott, internetről majd podcastot, zenét, persze.
0: Hát ha mi abba hagyjuk, akkor ott nagyon sok minden változik meg, mert akkor a piaci felhasználási szokások is megváltoznak. Elmennek podcastek, zene, régi adásokat újra hallgatják. Persze, abszolút.
3: Az elmúlt 17 év best
0: of. Akkor elindítják újra és meghallgatják. Igen, igen. Ki fog élőben hangutánzó versenyt csinálni?
3: Senki.
0: Igen. A Titanic után ti vagytok a rádiózás engedősei.
1: Egyébként.
0: De tényleg így van. Vannak a Gáborék, meg vagyunk mi, és kész. Valójában nincs. A Gábor egyszer föladja. Mi még húzzuk egy ideig, és aztán leoltjuk a lámpát, és ki lesz. Jó, van a slágeren, ott ül a Cila a péntekenként, tehát még a mi generációnk
1: hát
0: az megy, az még görgeti.
1: Igen,
0: de
1: pár évvel, fiatalabb, mint mi, vagy jó pár évvel, de...
0: De nagyjából ez a generáció korunkbeli.
1: Ő 30 évig csinálni.
3: Egy dolog biztos, Zsül, akkor is itt fog ülni.
0: Zsül itt lesz reggel.
3: A végsőkig, amíg ez az épület le nem omlik.
0: Igen. Ja, Ronaldo YouTube csatornája 30 perc alatt 1 millió feliratkozó, 24 óra alatt 10 millió feliratkozó. Úgyhogy az első videója 10 másodperces volt.
4: Ez megtévesztő azért, Bali.
0: Már mire gondolsz?
4: Azt, hogy ezek nagyon-nagyon ismert emberek, világsztárok.
0: Ja persze, 500 millió követik
4: az
0: Instagramon.
4: A magyar piacot, ha megnézett, pont a lányommal beszélgettem erről, azért nagyon komoly kritikával illette a magyar influencereket, akik csinálják ezeket a különféle tartalomgyártásokat, mert tényleg azt mondja, hogy ő például inkább nemzetközi, tehát angolul lévő tartalmakat követ, és a magyarok ugye gyakorlatilag tisztelt a kivételnek, azt veszik át hatalmas csúszással, majmolják egyebek, tehát semmi újat nem mondanak azoknak az embereknek, akik tényleg ilyen tartalmakat
0: de
4: néznek.
0: Vannak jó,
4: de inkább a mi korosztályunkban lévők, akik nagyon erősek.
0: Kajdi Csaba vagy... 52 éves gyerekek, miről beszélünk a fiatalabb miről beszélünk?
1: A Cila 52, de gyönyörű vagy Cila. Hát, egy
0: de szép pacska vagy sem.
4: Ha vannak jó tartalmak, nem azt mondom, de sokkal kevesebb benne, én azt gondolom, akik tényleg most olyan tartalom, ami tényleg tartalom, nem átvett szarság, hanem amit valóban ő saját kútfőből gyárt, azért mi korosztályunk általában, vagy egy tízzel fiatalabban.
0: De meg is tesznek mindent, hogy megöljék a rádiózást.
4: Igazából a
0: médiatörvény nem halad, az NMA büntet, a fél óránkénti hírekre már senki nem kíváncsi.
3: Téged tehát, nem engednek le a mélyparkolóban.
0: Engem nem hagynak normálisan beszélni, mert vagy abba kell hagyni, vagy megbüntetnek. Szóval érted, tehát mindent meg is teszünk, hogy egyébként jó megöljük ezt a műfajt, mert jaj a gyerekek. Hát ez akkora kamu, hát hagyjad már.
4: És milyen tartalmakat fogyasztanak?
0: Egy Reelsen, egy TikTokon mit fogyasztanak ezek a tizenévesek? Hát már biztos mi vagyunk a veszélyesek erre, hogy kimondjuk, hogy punci. Hát húha, hát ez aztán nagyon durva volt. Szóval meg is teszik, de gyerekek, ez van. Hát ezzel elmúlunk mi is, nem?
4: Így van.
0: Antal Imrével is elmúlt a veszélyes évszakok.
4: Hát fie, már meghaltunk, csak nem vettük észre.
0: Igazából már rég halottak vagyunk.
1: Sok lélekben járunk össze már.
0: Igen. Megkértük, hogy szóljanak, szóltak, de már nem érdekel, hogy szólnak. Már nem veszük észre, hogy szólnak.
3: És ez a sok SMS, amit reggelente kapunk, lehet, hogy ezt három ember küldi. Ők tartanak minket így életben.
0: Leszerződtetett a rádió. Három embert, küldjetek nekik, igen.
3: Hadd higgyék még, hogy ott vannak. Fizetett statisztákat hívnak a konténeres játék elé.
0: Simán, mindenkire van fizetve. Ilyen. Komcsi, Lipsi, öreg medvéim, mennyi mindenen átmentünk már, belegondolva, hihetetlen.
1: Ja. Tényleg.
0: Olyanokat mondasz, hogy a 200 kilós kamionos vagyok, és sírok. Ronaldok vagytok mindannyian.
3: Hát ti hány évet? Ti már több mint 18 éve dolgoztak egy.
0: Igen, hát 2009. Ja. 2009 január.
1: Akkor 17.
0: Ott indultunk. 2009 január. Ma már a felkelésnél azért anyáztam egyet, de még aztán valahogy rávettem
1: az
0: magam.
1: Az egyre nehezebb.
3: Érdekes.
0: Tényes Tamás kibe fog belerúgni a karácsonyi buliba? De jó duma. Tényleg, kit fog agyon alázni?
3: Egyébként Annának igaza van, mert ő mondta az idei évben, hogy a Feritől életében először hallott, elítve az idei évben hallotta először azt, hogy nagyon korán, igen.
0: Én ma is ezt éreztem, hogy nagyon korán van.
1: Ne kell nyújtanunk egy petíciót 8-11-ig műsorra.
3: De hát akkor is közlekednek emberek. Akkor
0: persze,
3: is
0: hát át kell ezt alakítani, igen. Na jól van, itt vannak, illetve egy darab játékosunk. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
3: Hello!
0: Hello! Ciao, Juli!
5: Jó reggelt! Szerbusztok!
1: Te is Juli vagy?
5: Nekünk, igen.
1: Nekünk is vagy, no.
5: Igen, és a nagyon szeretem.
3: Na, nagyon jó.
0: Juli, 82 éves vagy, aminek segít neki.
5: Igen.
3: Mivel telik a napod? Hogy ilyen korán ébren vagy?
5: Jaj, hát én nagyon fáradtan ébredek állandóan, és nagyon nehezen, de ma, meg már most pár napja ráálltam arra, hogy fogok veletek játszani, és ezért ilyen nagyon korán föl tudtam magam kelteni, de különben én mindig fáradtan ébredek, úgyhogy éppen ezért nagyon régi bakancslistás vágyam az, hogy játszak, de...
0: Na.
5: Igen.
0: Igen, de mostanában most ugye jöttem. Nincsenek DPK gyűlések, úgyhogy szabad vagy. Te spanyol tengerparton vettél lakást? Most olvasom? Vagy onnan jöttél? Vagy mi történt?
5: Fizető vendéglátó voltam sokáig, és akkor eladtam gondoltam 80 és fél éves koromban, hogy most már illik nyugdíjba menni, akkor eladtam azt a lakást, amivel dolgoztam, és vettem az árából a spanyol tengerparton egy kis lakást.
0: A minden hát elég
3: menő. De akkor kiadod ezek után? Tehát folytatódik a biznisz?
5: Nem, dehogy nem, egyáltalán nem az a tervem. Én akarok, a tengert imádom, mindig az volt a vágyam, hogy tenger mellett élni, tenger mellett lakni, tengerbe fürdeni. Úgyhogy én májustól októberig általában kint vagyok.
3: Mennyire jó már.
5: És akkor jövök. Az a fél évet itthon vagyok, fél évet kint.
0: Nagyon kó, hát így kell csinálni, hosszú élet itt. És akkor nyáron itthon gondolom, télen meg kint, amikor itt rossz idő van, nem?
5: Hát éppen fordítva, nyáron vagyok kint, mert akkor lehet fürdeni a tengerbe, télen pedig annyira klassz napos a lakásom, hogyha valahol süt a nap, akkor itt ragyogóan besüt, és imádom az itteni lakásomat télen.
0: Na, ez nagyon durva. 80 éves korodra egy tengerparti gyaraló. Ez komoly.
3: Figyelj, és családtagok mennek látogatni? Körbeadják a kulcsot?
5: Persze. Volt nálam az unokám.
3: Igaz, a másik városban.
0: Igen.
1: Több szerelmes SMS-t kaptunk így a tengerparti lakás után, hogy ha esetleg nincs párod, akkor érdekelné őket.
5: Jaj.
1: Egy ereményvadá, vagy mi ez?
0: Eltartási szerződés. Júli, kivel játszanál? Kit választottál?
5: Balázs, téged.
3: Jó.
0: Ja, jó, azt hittem, hogy folytatódik a mondat valahogy, mert úgy fönnmaradt a hangsúly. Tehát, hogy velem képzelettel lesz az egy percet.
5: Igen, szeretnék veled játszani.
0: Nagyon jó. Jól van, hát akkor induljunk el, aztán nézzük meg, jó? Legyőzhető vagyok, csak mondom, nem leszek nagyon véres szájú. Tekintettel vagyok a minden. Jó, mehetünk?
5: Legyél tekintettel, én azt nem szeretem. Jó.
0: Akkor nem leszek, akkor kinyírlak. Akkor kinyírlak, kisanyám. Ja.
1: Na figyeljetek, 3-2, tessék!
0: Na, itt vagyok. Na?
5: Azt szeretném neked főként elmondani.
0: Na, mit szeretnél elmondani? Fontos?
5: Azt fontos. Na, olyan, hogy domináns...
0: Domina? Egy jó domina. Benne vagyok.
5: És ti általában nagyon hatással vagytok az emberekre.
0: Latex,
5: én például skót zuhanyt réges-régen csinálom, zuhany, a hideg-melegvizes skót zuhanyt. A hidegvizes tusolást az csak azóta, amióta ti tőletek hallottam.
0: És tőled. Hogy állsz vele?
5: Hát állandóan csinálom.
0: Igen?
5: Most is, persze.
0: Ja, kimondtam az igen. A hidegvizes zuhany megjelent előttem, és erre nem tudtam, mit mondani.
3: Annyira rákusztél.
0: Vizuális típus vagyok. Júlia, megnyerted, agyon verti. Hát a hideg zuhany után nekem be kellett mondanom egy igen, nem bírtam tovább.
5: Jaj, de jó.
0: Elvéreztem.
5: Mirke, hályog műtét előtt állok, és ez most
0: nagyon-nagyon... Jó, hogy elmondtad, Júli. Na most aztán így most már látlak a hideg zuhany alatt. Jó van, na, hát akkor megvan az ajándékcsomag. Én bedurantottam az igent, ez sajnos kijött. Mit szólsz? Látod, megnyerted?
5: Igen, nagyon-nagyon örülök, és hát nagyon örülök annak is, hogy végre sikerült nekem beszélnem veletek.
0: Nagyon jó. Jól van, még van egy nyereményed, és ezt is megmutatjuk, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy Rise Up termékekből álló ajándékcsomag.
1: Na?
0: Már írják is, legyőzött egy 82 éves.
3: Igen.
0: Igen. Nagyon ügyes vagy, nagyon jó játszol, meg nagyon energikus vagy, úgyhogy megérdemelted. És van egy jó kis ilyen rizszeletes ajándékod is.
5: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, és hogyha pár hétre üresen marad a pecó, akkor szóljál, mi beosztjuk.
0: Így van.
5: Jó, különben tényleg mehettek, csak a vendégszobám az egy picike.
3: Összebújunk.
0: Megoldjuk.
5: Igen, mert az én szobámat azt lezárom, mert azt nem akarom odaadni.
0: Persze. Hát adod
1: azért. Még így Zsűl befeküdne az ágyadba, szíj.
0: Ott azért ne nagyon.
1: Összecsúnyázná.
0: Igen, ott azért ne lakja nagyon senki. Na jól van, Juli.
5: Hát köszönöm,
0: köszönjük.
5: Köszönjük benneteket. 17 éve titeket hallgatlak.
0: Tényleg?
5: Komolyan.
0: Na, hát akkor azt nagyon szépen köszönjük.
5: Hát én köszönöm nektek a munkát, mert klasszak vagytok nagyon.
0: Köszi. Ciao, szia, szia.
1: Puszi.
5: Ja, puszi, szia.
0: Hello, hello, hello, hello.
3: Hallod, mennyire vagány? Fogja magát, elad mindent, ki kiköltözik Spanyolországba.
0: Van a nénibe lendület egyébként, igen.
3: Van, aki egy idősen a kerületet se hagyja már el.
1: Mert nincs rá pénze. De...
3: Nem is erről van szó, nem, egy csomó ember egyébként, tehát, hogy ilyen nagy álmokat dédelget, igen, majd egyszer elköltözöm, majd egyszer felmegyek a helyedbe.
0: Persze, aztán megkapja az első nyugdíjat.
1: Igen, és úgy megné... Hoppá,
0: hoppá, hoppá, hoppá, hát ebből lehet, hogy nem költözöm ki a helyekbe, igen.
3: De ez a fajta rugalmasság azért kevesekre jellemző.
0: Igen.
3: Tök jó.
0: Ki csinált egy 82 éves?
1: Ez... Ennyi.
3: A törzs hallgatunk.
0: Törzs hallgatói bázisból előlépett Gyuli, és agyom vert. Ezt is megértük.
3: Mamában több lendület van, mint bennem 37 évesen. Igen. Írt az egyik hallgató.
0: Pillanatra azt hittem, a palávert ismétlik. De gyökér vagy, kavesz, úristen, de jó eső. Paláver. Halló! Azok a mocskos bűnös kommunisták. Na jól van, aranyos volt. Jó van, na, akkor megyünk mindjárt. Jó, 3 perc, pontosan 7 óra. És igen, közlekedés nézek, hogy van-e. De nincsen. Egyelőre semmi. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Küldjetek el, ha van valami. Jó, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Bali Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
17: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
18: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lány.

0: minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió Egy Gongon. A Rádió Egy Gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió Egy Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió Egy Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió Egy Gong legfrissebb hírei.
3: Október 2-án ünneplik Kecskemét város napját. 8 önkormányzati épületre telepítenek napelemeket Kiskunfélegyházán. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Október 2-án rendezik meg Kecskemét város napját, annak emlékére, hogy egy 1368-ban kelt oklevél ezen a napon említette először a települést mezővárosként, írja a híres.hu. Az ünnepi program részeként délután a Katona József Nemzeti Színház 130 éves történetét bemutató kiállítás nyílik. Este ugyancsak a színházban tartják az önkormányzati díjátadógálát, ahol a város legrangosabb elismeréseit adják át. A kapcsolódó programok október 3-án tárogató muzsikával, a hétvégén pedig az őszi bohém piaccal folytatódnak. 8 önkormányzati ingatlanra telepítenek napelemes rendszereket Kiskunfélegyházán egy energetikai korszerűsítési program keretében, írja a Megyei Lap. A város a beruházásra több mint 94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert, amelyből összesen 165 kilowattot meghaladó napelemes kapacitást építenek ki. A fejlesztés érinti többek között a városi fűtőművet, a Petőfi Sándor városi könyvtárat, az egészségközpontot, a polgármesteri hivatalt és a Platán utcai tagovodát. A legnagyobb teljesítményű rendszert a darvastéri fűtőműre telepítik, ahol a napelemek az épület jelentős villamosenergia igényének csökkentését segíthetik. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe, nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
3: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastag a fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

Na, itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, jó reggelt. Drága hallgatók. 7 óra után 9 perccel itt vagyunk.

0: És igen, Budai oldalon Erzsébet hinál alsó rakparton van egy baleset lecsó, küldte nekünk, köszönjük szépen. Ja, ez jött. Egy kis érdekesség, ha tartjátok ezt a
1: menetrendet,
0: az új rendszerint dolgoztok, zene nélkül, ami 18 plusz perc munka, akkor egy évben ennyit jelent, napi plusz 18 perc munka egy év alatt, összesen 78 óra extrát jelent, ami nagyjából 10 teljes munkanapnyi plusz munka. Azt a mindenségét. Tehát valaki kiszámolta, hogyha nem zenélünk, ugye óránként kettőször, az 4 órában már ugye 8-szor, az 18 plusz munka egy nap alatt, és ez 78 és fél óra, nagyjából 10 teljes munkanap egész évben.
2: Menő.
1: Ez egy harmadikus matematika példa volt.
0: Ez igen, Nagy Csumi Vali érte nekünk.
1: 18 perc plusz munkát.
0: Igen. 261 munkanappal számolva. Akkor mennyi? Ha kiveszik a zenéket. Igen. Szóval tényleg, ez durva, hogy ezt így kiszámolta. De mi is érezzük, több időnk van, meg kicsit nyugodtabban tudunk megbeszélni témákat, meg nem is hiányoznak ezek a muzsikák. Szólnak ezek annyit a rádió egyen napközben, hogy ez abszolút, abszolút rendben van. Na, rádión keresztül hadd köszönjem meg kedves vezetőségünknek, hogy elrendelte nekünk dolgozóknak a rendkívüli szombati munkavégzést, amik ők luxizgatnak, kívánom mindenkinek, hogy röjjön járok a Szapora, otthon nincs WC, Fantás Duci voltam, aki jelenleg ideges. Jók vagytok. Duci, nyugodj meg!
2: Hát ez van, Duci.
0: Szombaton nektek most ki van írva valami?
1: Hát
0: most szombatra?
2: Mit kell most ledolgozni?
0: Mit dolgoztok most?
1: Duci, te mit csinálsz?
0: Mit csináltok? Milyen ünnep jön a 23-ad? Ezt nem szokták ledolgoztatni, vagy mi van már? Valami így a...
1: Nem, szerintem ez csak neki.
0: Ja, csak neki van szombat. Aha, tehát nem egy ilyen általános ledolgozó szombat van. Na jól van. Oké, mi meg elkezdjük akkor az első témánkat. Ugye Fly Dubai, hát ez tegnap jött ez a hír. Egészen megdöbbentő, hogy mi történt. És hát csoda, hogy így záródott a történet. Ugye hát pilóta fülkébe vérfolyt, utasok léptek közbe, klasszik, eltérítés, minden volt, ami lehet, ugye a Fly Dubai járatán, sok információt még fenntartással kell kezelni, de most vannak új részletek, ugye a Dubai és a Tel Avivi között, vagy Tel Aviv között közlekedő Fly Dubai járatáról van szó. És hát itt a New York Times, hogy mindenki írja, hogy mi történhetett. Késelés vagy dulakodás történt a pilóta fülkében.
2: A másodpilóta hát okosodott meg ezzel a rossz szóval élve.
0: Igen, a másodpilóta megtámadta a pilótát.
1: Mert azt, a tegnapi hírekben még nem lehetett tudni, hogy az első pilóta.
0: Másod az első. Hogy milyen szándékkal az még nem tiszta, de hogy késelés volt. Késelés volt, verekedtek, dulakodás volt. Egyszer csak 10 000 méter magasan ezek elkezdtek bunyózni. Hát azért az utasként ott az első sorban, az mi?
2: Hát és még az első sorban is hagyja, meg az utolsóba is, mert ugye látni nem láttad, akkor még ez zárt ajtók között ment ez a dulakodás, de esett a gép 10 000 méterről közel 5 000 méterre. Tehát a fele magasságra zuhant lefelé a gép, ugye akkor sérült meg ez a hátsó szárny, ez a vezérlő szárny, nem tudom, hogy hívják. Na ott mi van?
0: Igen.
2: Hogy nem tudod, hogy akkor igen. Még nem tudtad, hogy...
0: Semmi. Hallott, hogy ezek ölik egymást, és zuhan a gép. Hát akkor 15 vagy 20 másodpercig tart egy ilyen zuhanás.
1: Az most egy kicsit több volt állítólag, majdnem egy percen keresztül.
0: Igen, egy percig zuhantak?
1: Igen. És hogy hallották, az utasok hallották, hogy bent megy a...
0: Igen, megy a kumite bent. Megy a fájt, közben ezek zuhannak. Őrült Csetrepaté van bent. És ugye az volt, hogy a másodpilóta szúrta meg a pilótát. Hát elképesztő videók egyébként az esetről.
1: De
0: mindenhol vérnyom.
1: Mind a ketten megsérültek, mert hogy ha megnézed a videókat, mind a két pilóta fekszik oxigénpalackkal az orrukon, és tulajdonképpen nem is, hát ezből lehet hinni, hogy állítólag nem is ők tették le a gépet, hanem két utas, mert hogy két pilóta utazott
0: igen.
1: Ezen a gépen.
0: Igen, ezek összevesztek. Na most ugye azt nem tudjuk, hogy jutottak be a pilóta fülkébe.
2: Betörte az ajtót.
0: De azt nem tudott betörni.
2: De úgy tudta betörni, hogy a megtámadott pilóta az valahogy még föl tudott nyúlni, és ő maga is oldotta ezt a reteszt.
0: Ja,
2: kívülről az egyik csávó, aki aztán a gép letevésében is segítkezett, törte be az ajtót, és akkor tudták megfékezni a másodpilótát, aki még mindig hát késelni akart.
0: Igen. Na most azt nem tudják, hogy ez terrorcselekmény lett volna, nem tudják, hogy a másodpilóta öngyilkos akart-e lenni, azt nem tudják, hogy ő akar csak meghalni, vagy az egész gépet akarta, de hát az egész gépet hát oda akarta vágni, gépet. Csak hogy milyen céllal, ugye? Tehát az indíték az valójában nincs meg, hogy öngyilkosság vagy terrorcselekmény. Bár a kettő igazából szinte ugyanaz, ha lesz van 200 emberrel.
1: Tel Aviv környékén.
0: Tel Aviv környékén, igen. Hogy mit akar csinálni, ez nincs meg. De hogy 2 órával a dubai felszállás után hirtelen ugye ereszkedni kezdett.
1: Állítólag és... két vészjelzést adott le a gép, egy általános vészjelzést, és utána egy olyan speciális vészjelzést, ami kifejezetten ilyen, tehát ami a terrorcselekménynek a vészjelzése. És akkor erre egyébként mozgosították az izraeli légierőt is, akik ott álltak és várták, hogy akkor mi történik, de addigra, hogy is mondjam, sikerült itt likvidálni ezek szerint ezt a két pilótát.
2: És... Képzeld el, hogy felszállnak a nagy gépek, vagy hát a harci gépek, és rommá lövik ezt a izét, mert egy ilyennél, amikor ugye ezt a jelzést kapod meg, hogy terrorveszély van, akkor egy darabig próbálkozol kapcsolatba lépni, de ha nincs válasz, ott szerintem lőnek.
0: Igen.
2: Tehát ott nincs nagy kérdés.
0: De azért itt sok kérdés van, tehát hogy például hogy visz fölkést a pilóta? Hát ők... hogy van nála szúróeszköz?
1: Őket nem ellenőrzik szerintem.
0: Hát Izraelbe tartó gépet nem tudom elképzelni. Fia, az izraeli gépeket, tehát te utazol Izraelbe, akkor eleve lassabb a felszállás, eleve más kapun szállsz be, eleve nagyon sokszor plusz ellenőrzés van, tehát hogy mind az izraeli légtér, mind az Izraelbe tartó járatok, sőt, még Omán talán ott hibázott, hogy nem rakhat föl olyan pilótát, tehát még pilóta se lehet olyan, akinek az az országot képviseli, akinek nincs diplomáciai kapcsolata Izraellel.
1: Ja.
0: Tehát, hogy még erre is figyelnek, hogy olyan pilóta se repülhessen be Izraelbe, akinek az országa, az nincs valamilyen kapcsolatban Izraellel. Na most ugye itt az volt, hogy itt Ománi volt a másodpilóta, azt hiszem, és ezt így jelezték, hogy az a baj, hogy nekünk viszont nincs veletek nagyon diplomáciai kapcsolatunk, tehát itt is hibázott a Fly Dubai, hogy fölengedett egy olyan pilótát, vagy másodpilótát, mert elvileg az izraeliek kérik, hogy senki ne repülhessen be olyan, akivel mi nem vagyunk kapcsolatban, aminek utána tudunk kérdezni, nyúlni, vagy tudunk róla infót szerezni.
2: Egyébként meg szóval a pilótákat és a stewardesseket is átvizsgálják, csak külön sávban. Azért tudom, mert pont most, ahogy utaztunk, akkor érkezett valami gépnek a teljes személyzete, és soron kívül, de neki is a kis kézitáskáját be kellett tenni, ahogy hívják be, ebbe az átvilágítós dobozba.
1: És egyébként
2: tehát nincs olyan, hogy csak besétálok egy izével, egy késsel.
1: De hogy a pilótákat így összesorsolják? Tehát azt így lehet tudni mondjuk egy hónappal előre, hogy ki lesz a pilótatársad, hogy kivel repülsz, hogy azzal az emberrel te már repültél, tehát ezek vajon ilyen összeszokott emberek, akik ilyenkor együtt repülnek?
0: Mindjárt megkérdezzük a Petőt, én ebben nem vagyok biztos, szerintem nem. Tehát itt az van, hogy olyan szintű forgalmat bonyolítasz, és olyan szintű menetrended van, hogy nem tudnak neked mind. Tehát ez nem olyan, hogy te viszed, mint a vállalkozásod az üzlettársadat, a másodpilótát. Mm-hmm. Itt valószínűleg az van, hogy hello, már repültünk együtt, hello, te ki vagy, itt szolgáltam, ennyit repültem, oké, gyere, repüljünk. Tehát én nem gondolnám, hogy ők folyamatosan egy állandó másodpilótával repülnek, ahogy a sztyúvik is váltakoznak járatokon, pilóták, másodpilóták, pihenőidő, másik járat, tengeren túli járat, őket cserélik. Nem gondolom, hogy ők egy összeszokott páros lett volna. Látva a jelenetet, valószínűleg nem voltak egy összeszokott páros, igen.
2: Hát azt a mondatot hadd idézzem még, mielőtt kapcsoljuk a szakértőnket, hogy ugye Netanyahu gratulált, meg megköszönte annak az embernek, aki megmentette a gépet, és akkor volt egy olyan pillanat, amikor már a két pilótát kiszedték, és a csávó bement, és rögtön oda nyúlt a botkormányhoz, és kérdezte tőle Netanyahu, hogy hát hogy ez hogy lehet, és azt mondta, hogy nézni szoktam a Légi Katasztrófák című műsort. Ezt mondta a csávó.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Hogy oda egyenesbe szedte
2: a
0: gépet?
2: Hogy igen, elkezdte fölhúzni a gépet, és akkor kérdezte, hogy ez miért? Légi Katasztrófák.
1: Nagyon
2: kemény. Úgyhogy gyerekek, érdemes ilyet nézni.
0: Bár amit Juli mond, az így van, hogy ott utaztak pilóták is a gépen, most az izraelek már lenyilatkozták, hogy nekik minden járaton van plusz pilótájuk, hülyeség, nem így van.
1: Adjál,
0: tehát nem ez volt, hanem hogy ők véletlenül azon a gépen utaztak, és szintén pilóták voltak. Tehát, hogy egy olyan személyzet tudott közbelépni, vagy olyan személyzet is, aki közben ismerte a magát a típus, meg tudott repülőt vezetni. De azért az elég nagy mászdi, a két pilótot kinyírja egymást, azért az nagyon meleg az a helyzet.
1: És ami külön nagyon ijesztő lehet, több hírportálon is olvastam, hogy ez a gép, ez nem csak elkezdett zuhanni, hanem előre bukott az orra, és ettől elkezdett egy ilyen spirális mozgást így leírni.
0: Azért ott kikérném a második viszkit.
1: Nem? Elkezdett pörögni a levegőben.
0: Kisasszony, mielőtt hozzon lúdot, hozzon egy kis lúdot, meg hozzon egy
1: fort. Sós-magyarót.
0: Ami van, sós-magyaró, lúd, minden hozzá. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, hát lassan mi is kollégák vagyunk, mert már itt beszélünk, már mindent megtanultunk, Pető Gyurit, hogy mégis mit szól ez, azért ez ritka, gyerekek, egy ilyen eset, ez nagyon ritka, úgyhogy mindjárt kapcsoljuk, de hát előtte a nekijáró szignált, azért azt meghallgatjuk.
1: Hogyne?
0: Természetesen. Hát
1: rég volt.
0: Rég volt, úgyhogy nem hallottuk.
1: Isten.
0: Micsoda? Ilyen a malév járatokon nem volt.
1: Ilyen a Fly Dubai-on sincsen.

0: írva, gyerekek.
1: Mondjuk meg a Gyurinak, hogy ezért hívjuk. Nagyon szép.
0: Ne rossd el, Juli.
1: Gyuri, jó reggel, ciao.
0: Hello, Gyuri.
1: Jó
2: reggel, sziasztok.
1: Hello, ciao. Egy szép kis marép szignál után. Na, mit szólsz? Azért ezt még gondolom a te gyakorlatodban is, vagy hát nem is tudom, repülési múltadban is azért egy meglepő hír, hogy itt két pilóta halára késeli egymást a pilóta fülkében.
2: Ez egészen felfoghatatlan egyébként. Rögtön, hogy a késkérdést tisztázzuk le. Én azt gyanítom, hogy nem volt a pilótánál kés, hanem a fedélzeten lévő baltával kínálta meg a másik pilótát.
3: Mert a buszokon ilyen ablakbetörő, vagy?
2: Hát nem, effektív egy balta van a repülőgépen, vagy hívjuk egy kicsit klasszikusabban szekercének, de gyakorlatilag minden repülőnek, pilótafülkének a tartozéka, pont azért, hogyha valami olyan esemény van, nem erre gondoltak, amikor felrakták a baltát. Tehát, hogyha valami olyan repülőesemény van, ahol ki kell törni az ajtót, vagy tehát beragad az ajtót, és akkor belülről a pilótának, mondjuk az ajtón keresztül ki kell jönni, akkor használja ez a baltát. Tehát, hogy minden gépen van balta.
1: Azt a mindenség.
2: Ez egy pici, tehát ez nem egy ilyen hatalmas nagy favágó balta, de egy pici balta, arra nyilván tökéletes, hogy ilyen szörnyűségeket el lehessen vele követni.
1: De mennyire meglepődhetett a pilóta, amikor a másodpilóta oda nyúlt, és ez csak hason vágta ezzel a baltával. Tehát azért ez, ők utazási magasságon általában robotpilóta van, nem? Tehát, hogy ők ott dulakodtak.
2: Igen, egész. Hát az, hogy mennyire dulakodtak, azt ugye itt az a furcsaság van ebben az egészben, hogy ugye állítólag a kapitánynak, feltételezem, hogy neki volt még ideje arra, hogy kétszer is beállítson egy úgynevezett ilyen vészjelzési kódot a transponderen. Tehát feltételezem, hogy nem azzal indult, hogy azonnal rávágott a baltával, mert utána már valószínűleg nem nagyon tud ő bármit beállítani, meg valószínűleg ott a pilótafülkében még kicsit nyugodtabb lehetett a légkör, hogy ő ezt be tudta állítani. Úgyhogy hát nyilván ugye itt most az a szerencse, mondjuk így, hogy minden, ami a repülőgépen felvette a pilóta fülkében a beszédet, meg minden az ugye kinyerhető. Tehát azért ez ki fog derülni, ha csak nem titkosítják, de hogy ez nem fog titokban maradni, feltételezem, hogy mi történt a pilóta fülkében.
3: Azt mondd már el nekem, hogyha 10 000-en mentek, és ugye autopilotra van állítva az egész cucc, hogy akkor hogy zuhan a gép, ha ott engem mondjuk, mint kapitányt rálöknek a vezérlőpultra, és a botkormányra, akkor én mégis tudom irányítani a gépet?
2: Kérdés tök jó. Nem, az történik, hogy ugye egy bizonyos terhelésnél, tehát hogyha botkormányt egy bizonyos terhelés eléri, tehát ha nagyon mondjuk elkezded nyomni, akkor a robot leold. És ugye abban a pillanatban, hogy a robot leold, onnantól kezdve teljesen te vezeted a repülőgépet. Ugye itt az a nagyon érdekes ebben, hogy az a süllyedés, amit ez a repülőgép produkált, majdnem átment a hangsebességen a repülő. Tehát, hogy elért egy olyan sebességet ez a gép, amire ez a repülő még a közelébe sincs tervezve. Tehát az, hogy leszakadt a függőleges vezérsík, az önmagában elképesztő, az mondjuk még sokkal elképesztőbb, hogy ezzel le tudtak szállni. Tehát, hogy én mondjuk erre ránézek pilótaként, és azt gondolom, hogy hát nem biztos, hogy ezt le tudtam volna tenni ezt a gépet, hogy ezt hogy stabilizálták, az teljesen rejtély, de sikerült. De hogy ez a repülő valószínűleg olyan dolgon ment át abban az egy percben, amíg ilyen elképesztő módon zuhant, ami lehet ez a repülő nincs is tervezve.
4: Az utasok ebből mit éreznek? Hát hogy néz ki egy ilyen egyperces zuhanás, amikor 10 000-ről 5 000-re leesel?
2: Hát figyelj, nem tudom, mert még el sem tudom képzelni, de azt gondolom, hogy azt gondolod, hogy meghalsz. Tehát, hogy itt olyan terhelés volt szerintem a repülőn, főleg akkor, amikor visszahúzták a süllyedésből. Tehát egyébként, tehát, hogy szimulátorban ezt még nem is lehet gyakorolni, mert erre senki nincs felkészülve. És az egyébként, hogy ezt ki tudták hozni ebből a süllyedésből, ez is egészen felfoghatatlan, mert itt olyan erők vannak a repülőgépen, amikor ilyen módon zuhan. Úgyhogy ráadásul egyébként nem is lehet úgy kihúzni, tehát hogyha úgy képzelitek el, hogy zuhan a gép, és akkor egyszer csak meghúzza a gépet, és felhúzza az órát, majdnem, hogy az lehetetlen, tehát el kell dönteni a gépet, és akkor úgy lehet valahogy kikanalazni ebből a szituációból, és ezt megoldották. Szóval, hogy lenyűgöző.
1: A légiközlekedésben egyébként a pilóták mentális állapotát vizsgálják, nézik, évente tesztelik, fél nem. Évente vannak orvosvizsgálatok, semmi?
2: Hát ugye ez a történet, ez a kérdés, meg ez a témakör, ugye ez már azóta majdnem, hogy napirenden van, amikor ott a Germanwings gépnél az első tiszt amikor kiment a kapitány WC-re, akkor belevitte a repülőt a hegybe, és ott mindenki meghalt, ugye öngyilkos akart lenni. Úgyhogy akkor azóta ott felmerült ez, hogy ez a pszichológiai vizsgálat kérdés. A pilótáknak alapvetően repülőorvosi vizsgálat a kötelező, és azoknak a vizsgálatoknak semmelyik eleme nem, nincs benne olyan, hogy megkérdezik, hogy vagy rád néznek, hogy jól vagy, fejeznek kérdést. Tehát a mentális állapot felmérése ennek nem része.
1: Azt ítélne az ember, hogy azért ilyen felelősséggel ennyi utasra átad mögött, mondjuk két évente van azért egy csekkolás, vagy egy pszichológiai vizsgálat, vagy legalább nincs, egy beszélgetés, nincsen, hogy hogy vagy, mennyire vagy kiégve.
2: Nincsen, de azt gondolom, hogy itt ezen túlmenően még az is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a mondjuk az Egyesült Arab Emirátusoknak a titkosszolgálatai hogy nézték ezt ennyire be, mert azért elviekben, ha egy cégnél felvesznek egy pilótát, akkor azért valami fajta ilyen háttércsekket azért szoktak csinálni, és hát gondolom, hogy ez a pasas nem felkelt tegnap reggel, és azt gondolod, hogy akkor most megölöm az izraeli utasokat. Tehát valószínűleg ezért gondolom az fog kiderülni, hogy ez nem egy ilyen önállóan kitalált dolog volt a részéről.
1: De a pilóta jelentheti, ha zavart a másodpilóta mondjuk felszállás előtt. Nem? Tehát abszolút, ő szólhat, persze, hogy ivott, persze, vagy valami van vele, nem oké, hát, vegyék ki.
2: Hát bármit jelezhet mind a két pilóta, tehát a pilótának megvan az a jogosultsága, hogy jelzi a cég fele, hogy úgy érzi, hogy a másik pilóta nem oké, és ő nem kívánja ezt a járatot lebonyolítani ezzel a pilótával. És akkor nyilvánvalóan a járatot megállítják. Tehát persze ez abszolút működik.
3: Itt boncoltunk még egy másik kérdést, hogy a pilóták azok folyamatosan egy párban repülnek, tehát mindig ugyanazzal az emberrel repülsz, egy stáb vagytok, vagy ezt mit én 3 nappal a repülés előtt azt mondják, hogy most a Kovács Lacival mész, holnap meg a nem tudom Kis Pistivel.
2: Ugye semmiképpen nem ugyanazok repülnek ugyanazokkal. Nyilván minél nagyobb egy légitársaság, annál ritkábban fog két pilóta egymással találkozni. Ezeket az embereket többnyire mindig random módon osztják össze. Gondolom a beosztásukban, amit jó esetben havi beosztást kapnak, abban valószínűsítem, ők látják azt, hogy ki lesz a éppen adott pilótatársuk, de lehet az is, hogy most találkozott először, de lehet, hogy most harmadszorra. Tehát itt nagyon nagy a rotációs szám, pontosan azért, mert nagy légitársaságról van szó.
1: Tehát nincs az, hogy én szeretek egy másodpilótát, mi jól repülünk együtt, mi kérjük, hogy együtt repülhessünk, és akkor ott vidáman.
2: De van ilyen, de lehet kérni, tehát a különböző légitársaságnak van erre opció, hogy egymást, tehát összekérhetik egymást, vagy nem tudom, a pilótának a felesége a stewardess, és akkor megkérik azt, hogy nem tudom, amikor mennek, nem tudom, Velencébe, akkor azt mondja, hogy szeretnék azon a járaton együtt lenni. Tehát ilyen működik, ezt a cég vagy mondjuk nem figyelembe veszi, vagy nem, de lehet kérni.
1: Ez a Fly Dubai, ez egy fapados dubai légitársaság, ugye? Tehát van az Emirates, ami a nagy dubai hivatalos országbeli légitársaság, és a Fly Dubai meg egy fapad.
2: Hát ugye a Fly Dubai a 100%-ban az Emiratesnek a tulajdona. Tehát tulajdonképpen ez végül is Emirates, csak egy másik márka név alatt futó cégről van szó, és ugye az Emirates ezt azért találta ki, mert egyrészt pici, vagy hát a saját gépeikhez képest pici Boeing 737-esekkel töltötték fel a céget, és ugye ez volt hivatott az olyan úgynevezett másodlagos destinációkra való repülésbe jellemzően, ahova mondjuk az Emirates nem repült, aztán persze ez megváltozott, mert most már például Budapestre jár az Emirates is, meg a Fly Dubai is, meg vannak még ilyen városok, de alapvetően a másodlagos destinációkat akarták kiszolgálni ezzel a légitársággal.
1: Hát azért kemény ez az ügy. Kíváncsi vagyok, hogy mi derül ki. Itt leginkább a motivációról, hogy ez csak egy öngyilkos merénylet lett volna, hogy ő terrorista volt, hogy itt meg akart ölni 200 izraelit. Egy nagy kérdés,
4: hát,
1: hogy...
4: Kiderül-e
1: a valóság valójában, hogy mi történt itt.
2: Ugye, szerintem az, hogy ezek az utasok ezt túlélték, ez szerintem egy 10-szer nagyobb csoda, mint hogy letették a repülőt a Hudson folyóra annak idején. Tehát az nem tudom, az egy ipari tanuló sztori ehhez képest. Tehát ez felfoghatatlan.
1: Egészen durva, amit mondasz, ugye, hogy leszakadt hátsó vezérsíka, hogy mi annak a neve, igen. Nagyon köszi, hogy beszéltünk, Gyuri, vigyázz magadra, jó repülés, ehhez képest eseménymentes repülés. Köszi, ciao, vigyázz magadra, köszi, Gyuri, ciao, hello. Ez nem is tudtam, hogy leszakadt a gépnek a hátulja.
3: Ha megnézed, ugye...
1: Azt a mindenit!
3: Ez a leghátul álló szerkezetnek az a rész, ami jobbra-balra forog, az nincs ott.
1: Az kiszakadt, úgy, ahogy van.
3: Elment.
4: És tudod, az van előtted, hogy akkor odaül valaki, és így
1: És valószínűleg ez volt.
4: Visszahúzza.
1: Hát valószínűleg ez volt, ugye közben próbálta kihúzni az zuhanásból. Tehát, hogy valami ilyen kellett, hogy történjen.
3: De azt mondd meg nekem, hogy azt mondta Gyuri, hogy majdnem dugóhúzóba ment le a gép. Hogy az Istenbe mész előre? Érted?
1: De nagyon nagy
3: hogy
1: kérdés.
3: Előre? A csávó hogy törték be az ajtót, hogy...
1: Azt még lehet, hogy a pilóta húzta valahogy vissza bentről, szedte ki a zuhanásból.
3: Nem, itt a cikk is azt mondja.
1: Hogy zuhanás közben
3: hát
1: mentek
3: mondta
1: előre.
3: A csávó, hogy azért tudtam kiszedni, mert nézem a vízét, a repülő katasztrófákat.
1: Az mi ez? Hát húzzuk meg a kormány hát, magunk felé. Hát, ha jó lesz. És elkezdte felhúzni.
4: És elhangzott, van önök között pilóta?
1: Azt a mindenségét neki. Nagyon kemény gyerekek. Na, hát aki ma repül, annak sok szerencsét.
3: Mindegyik esik le.
1: Meghoztuk a kedve gyerekek, de ez nincs mindenhol. Tehát a repülés önmagában azért egy biztonságos történet. Jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Tessék!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű? De Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
6: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil Orspray törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban.
15: Kávégépbolt.
14: Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet.
15: www.kvgbolt.hu.
16: Proplost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Proplost klíma Kecskemét. www.proplostklima.hu.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
19: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
8: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12.
9: www.fehérpolikarbonát.hu.
0: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
20: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
0: Szervezze nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
21: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában! UV minigolf és virtuális szabadulószoba cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu
22: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
23: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod!
22: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
23: Részletek
22: plazmacenter.hu.
24: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja! Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
25: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
1: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
27: Digitális változatot kap az Aranyhomok turisztikai infokártya. Magyarországon elsőként alkalmazták az új stroke kezelést Kecskeméten. Október 1-je a Merrák elleni küzdelem világnapja. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan digitális változattal bővül a Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát bemutató Aranyhomok turisztikai infokártya. Az új online felület célja, hogy gyorsan és egy helyen tegye elérhetővé a térségbe látogatók számára a legfontosabb turisztikai információkat, írja a hiros.hu. A honlapon éttermek, szálláshelyek, látnivalók, szabadidős programok és a környék településeinek kínálata is megtalálható lesz. A szolgáltatáshoz kedvezmények is kapcsolódnak majd. A jelenleg még fejlesztés alatt álló digitális platform néhány héten belül tesztüzemben elindul, teljes körűen pedig januártól válik elérhetővé. Magyarországon elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmazták a stroke betegeknél a Tenek Tepláz nevű új vérrögoldó készítményt, írja a hiros.hu. A gyógyszer előnye, hogy egyetlen gyors vénás injekcióval beadható, míg a korábban használt kezelés mintegy egy órás infúziót igényelt. Az első paciens súlyos beszéd zavarra került kórházba, a vizsgálatok pedig nagyobb agyi érelzáródást igazoltak nála. A gyógyszer beadása után Szegedre szállították katéteres beavatkozásra, állapota azonban már útközben jelentősen javulni kezdett. Magyarországon évente mintegy 26 ezer stroke esemény történik, a kecskeméti szakemberek szerint közülük évente körülbelül 4500 beteg lehet alkalmas vérrögoldó kezelésre. Október 1-je a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
28: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
27: Derült vagy fátyol felhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik, a keleti egyszél többnyire mérsékelt marad, de nyugaton időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel. Hajnalban 0 és 12 fok között lesz a hőmérséklet, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Elképesztő. 3-4-8 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát aztán itt már az összeesküvés elméletek is érkeznek, hogy mi történt itt a Fly Dubai-jal, meg hogy történt, meg hogy... Hát igen, van egy csomó minden itt. Igen. Szóval,
1: mi
0: hogy...
1: az összeesküvés?
0: Hát az összeesküvés elmélet, hogy mi van, ha erről az izraeli kormány tudott, mi van, ha megint esetleg ott aztán belenyúltak az ellenőrzésbe, fölengedték ezt a terroristát, akarták, hogy legyen valami. Aztán majd itt, aztán majd legyen megintok. Elindultak, most mindenki ezt boncolgatja, hogy izraeli gépről van szó, ugye nehéz a történetet kibogozni. Minden esetben megpróbáltuk, hát ugye nem látjuk itt a politikai szálakat, se a pilóták, másodpilóták származását, nemzetiségét, motivációt nem tudjuk. Az ügyről mi is beszéltünk, de nagyon sokféle összeesküvés elméletet vázolnak már, hogy mi történhetett. Minden esetben durva, most tényleg én is megnéztem a csávónak az interjúját a Netanyahuval, aki elmondja, hogy amit te is mondtál, hogy ő csak azért húzta föl a gépet, mert
1: mondta,
0: igen, vagy te mondtad, ti mondtátok, hogy ő nézte ezt a sorozatot, és ő látta, tudta, hogy mit kell csinálni. Az egyik pilóta a földön feküdt, amikor bement, a másik pilóta meg éppen ráborult még a műszerekre, és azon dolgozott, hogy megrongálja a műszereket, hogy biztos, hogy lezuhanjon a gép. Azt lefolytotta, kivitte, majd visszament, és kihúzta a zuhanásból. Mindez, hogy ez közben, hogy amiközben a gép...
1: Úgyhogy fejjel lefelé.
0: Fejjel lefelé zuhan, tehát teljesen nem tiszta a történet, de most elolvastam én is az interjút, hős a csávó. Tehát, hogy az egészen durva. Figyeljetek, a dulakodás van a pilóta fülkébe, oda be kell menni valahogy. Tehát azért ezt is hagyjátok.
1: De felállnál?
0: Ha dulakodás hallanék a pilóta fülkében?
1: Azt hallod, hogy bent megy a csihipuhi, kiabálnak.
0: Addig nem állnék fel, amíg nem nyílnak ki az ajtó, mert azon te magadtól nem mész át. Tehát, hogy én szólnék és jelezném, hogy igen, valami történik bent, jöjjenek a sztyúvik. De a sztyúvik se tudják kinyitni, ha belülről a pilóta nem nyitja ki. Ugye itt az, amit a Feri mondott, mázli, hogy ő még az utolsó
2: elérte
0: és ki tudta nyitni. Azt te kívülről, ugye 9-11 óta rúghatod. Nem nagyon tudsz oda bemenni. Azt rúghatod, ütheted, az úgy van kialakítva, hogy azon nem mész át. Pont azért, hogy a pilóták bent biztonságosan vigyék a gépet. Na igen, de mi van akkor, ha bent történik a guzmi? Ugye, mint most? Tehát, hogy azért, de közben legalább egy sztyúvinak lenne belépője
2: be
0: oda.
2: Be tudnak menni, hát van egy ilyen számzáras izért, bepötyögöd és bemész.
0: Igen, azt nem a pilóta nyitja belülről?
1: És ott állt a sztyúvi, és azt mondta, mi volt a PIN-kód?
0: Mert ha a pilóta, ugye a sztyúvi ki tudja nyitni, akkor én fogok egy sztyúvit, kést teszek a torkához, és azt mondom, hogy akkor ezt most vagy kinyitod, vagy mindenkit megölök. És akkor ő bejut a pilóta fülkébe, de azt hiszem, hogy lehet, hogy van valami kód, mert én is láttam,
2: van,
0: hogy ők ott potyögnek.
2: Van egy ilyen számzáras.
0: Igen. Cucc.
2: Kereszt csillag.
0: Igen.
1: Kereszt csillag. 1-2-3-4.
2: Az anyárom születésével. Mit adtam meg?
0: 1-2-3-4, kettős kereszt, 1-2-3-4. Az oké, de lehet, hogy bentről azt még a pilótának le kell okézni, vagy arra neki nyomni kell egy gombot, vagy kap egy jelzést. Nem tudom, hogy ez hogy nyílik.
1: Hát lehet, hogy van egy kamera, tudod, az azért szokott lenni.
0: Igen.
1: És akkor ő megnézi, hogy ki akar bejönni, és akkor engedi.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Fight Dubai, ahogy írja valaki, a Fly Dubai, a Fight Dubai, igen. Tényleg elképesztő a történet, azért mi is sok repüléssel kapcsolatos sztoriról beszéltünk, de ez azért ez tényleg megdöbbentő.
1: Vajon azok az utasok, akik ezen a járat utaztak, egy életre elmegy a kedve az embernek, innentől kezdve az utazástól, a repüléstől, vagy mivel annyira kicsi az esélye, hogy ez még egyszer megtörténik veled, innentől kezdve bátran is.
0: Én szerintem mind a kettő. Tehát, hogy szerintem ott 200 emberből van, aki annyira belebetegedik ebbe, hogy pánikrom, és soha többet nem ül repülőre, és ezzel álmodik, és posztraumás stresszben van, és van olyan szerintem, aki megrázza magát, és azt mondja, igen, ez megtörtént, ez előfordul, repüljünk. Tehát szerintem mindkét verzió megállja a helyét. Nem nagyon lehet átásítani, ki mennyire érzékeny. Ki hol ült, ki mit fogott föl ebből az egészből. Hát nem zuhantam még egy percet géppel, de azért az ott azért azt tényleg lepörög az életed. Nem? Ott azt mondod, hogy hello, aki ott van, elköszönsz, és azt mondod, hogy gyerekek, ez valószínűleg ennyi volt.
1: Hát már amikor a turbulenciába kerülsz, és ott csak pár 10-100 métert zuhansz, ugye egyik
0: össze, azonnal lendül a kezem, hogy egy dupla, azonnal egy dupla viszki.
1: Persze. Tehát az, aki szerintem nem volt lekötve, az egyszerűen csak kiszállt, kirepült az üléséből. Össze-visszatörték magukat ott az emberek.
0: Igen.
2: Na írt nekünk egy sztyúj kódot, ha beütjük, akkor is ki kell nyitni belülről.
0: Na, ezt mondom.
2: Ha nem nyílik belülről, és sokat próbálkozol, akkor bizonyos gép típusoknál már nyit az ajtó, mert akkor baj van bent.
0: Aha. Hogy azt megengedték, hogy nyisson, igen. Én is úgy tudtam, igen, hogy te nyitod, de ő még bentről elengedélyezi, hogy te oda bejussál. Mert egyébként meg bárki nyithatja, aki megszerezte a kódot, azt Juvitól.
1: És 4-0 ja. Kód.
0: De, igen, 0-0-0-0, igen. Na jó, milyen időjárásunk lesz?
2: Napközben meleg, most még cidri.
0: Cidri, köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jöjjön akkor egy kedves történet, jó? Egy ilyen kis szorongásoldó, mégiscsak sokan repülnek, hogy azért nem ilyen szörnyű a világ, mert közben jó dolgok is történnek. Van egy 7 éves kód kisfiú, eljutott hozzánk a története híreken keresztül, Jazz Hydemannek hívják, és a születésnapi lapot küldött a mennyországba az elhunyt apukájának.
1: Jaj, de kedves!
0: De várj, a sztori kedves! Hát van ilyen, sajnos igen, meghalt az édesapja, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a posta az ugye, hát megkapta a levelet. Megkapta a levelet, és én nem tudom arra, hogy volt idejük, vagy mi történt, de hogy eljutott a Royal Mail irodájának vezetőjéhez, aki kiszúrta, hogy ez a kisfiú ez írta az apukájának egy levelet, és válaszolt de a mennyországból. Hogy közben ilyen szép dolgok történnek a világ másik oldalán. Megfogalmazott egy választ. A kis csávó adta föl 7 évesen a levelet az apukájának. Az egész történet nagyon cuki. Tehát ilyen nagyon-nagyon megható. Skóciában él az édesanyjával, és úgy döntött, hogy ő fölköszönti az apukáját a születésnapján.
1: Édes szívem.
0: Ez nagyon-nagyon durva ez a sztori. Igen, nagyon kedves. És hogy nem lett volna kézbesíthető a cím alapján. Hát ugye kiszúrták a levelet?
2: Hogy hát, ez... De tudod, hogy ez már automata a legtöbb ilyen postai hivatal, tehát mennek be a levelek, és látja az irányító szemben, ez alapján szortírozza. Az igen. A levél 40-szer körben Mennyország. Mi van? Mennyország,
0: ilyen nincs. Valahogy kiszúrták kézzel vagy géppel, hogy a címzés elvileg nem lehet kézbesíthető, és röviddel ezután hivatalos fejléces küldemény érkezett a család címére. A postától. Ez milyen menő, gyerekek. Ez milyen szép történet, nem?
2: És az apuka
0: nem,
2: hogy nevében írta, vagy így a postahivatalnokként írt az egész sztoriról. Tehát mi volt a válaszlevél? Hogy ő, mint édesapa írta azt, hogy mit én azt jelenem, hogy kedves kicsfiam, nagyon örülök a levelednek.
0: Nem hamisította meg, hogy igen, aha. Itt minden jó.
1: Itt fent a mennyországban mondják, hogy olyan szép.
0: Elfelejtettem, isteni igen. Nők vannak, anyának nem mondja. Imádom, csak szexelek is élek.
2: Mindenhova.
0: Szex, rock, rock and roll, minden van. Anyádnak ne szólj, itt várnak aláírás apád.
1: Itt egy kicsit jobbított lett. Sárteként.
0: Igen. Nem, ők nem így válaszoltak, tehát azt azért nem csinálták meg, hogy
1: levelet hamisítottak.
0: Levelet hamisítottak, hanem ők azt mondták, hogy ugye megszólítottak a kisfiút, hogy kedves Jézus, miközben a leveleket kézbesítettük, tudomást szereztünk egy fontos küldeményről, ezért megragadnám az alkalmat, hogy értesítselek. Sikeresen kézbesítettük a leveledet az édesapádnak a mennyországba.
1: Jaj.
0: Mennyire cuki ez a sztori? Hát ezzel nem tudsz nem bekönnyezni. Ja. Elég nehéz kihívás volt, mert a mennyországba vezető úton el kellett kerülnünk a csillagokat és más galaktikus objektumokat. Szeretnének biztosítani afelől, hogy ez a különösen fontos küldemény épségben célba ért.
2: Jézus,
0: nagyon cuki. Nagyon cuki ez a történet.
2: Hogy nem dobja el, hanem azt mondja, hogy figyelj, én rászárom erre az időt, visszaküldök egy ilyen levelet, és
0: nagyon
2: aranyosat, cukit írsz.
0: Igen. Az édesanyja ugye megosztotta a postától kapott levelet a Facebookon, a történet villámgyorsan bejárta a világot, és több mint 200 000 megosztást ért el, gyerekek, hogy még vannak ilyen kis világító Szent János bogarak ebben a meglehetősen elidegenedett, meg kicsit furává vált világban, és hogy visszaadva az emberek emberségébe vetett hitet, igen, egyébként ez a legfontosabb, hogy egy ilyen története még azt mondod, hogy oké, sokszar történik, de azért még úgy egy-egy pillanatra még azért úgy meg tudunk állni, és meg tudunk kapaszkodni.
2: De milyen cuki volt ugye a címzés is.
0: Nagyon kedves
2: postás úr, elvinni ezt a mennyországba apukám születésnapjára, köszönöm.
0: Az
2: rá a kisfiú.
0: Édesem. Igen. Ez kedves, igen. És megtalálták. Tehát, hogy kiszúrták a levelet. Ez nagyon-nagyon jó eset a történet. 200 000 megosztás, gyerekek. Na mi van, meghatottál?
2: Itt fog bőgni 10-ig.
0: Ez egy kedves hát, történet. Igen, na. Nagyon
2: én
0: cuki.
2: Én is megkönnyeztem, hát azért, ez, na, igen. Ahogy idősödünk, ugye ezek egyre.
1: Ezek már
0: ez
1: egyre
0: nagyon kedves, nagyon kedves. Ez a csávó jó arc egyébként, igen. Igen, igen, igen.
1: Ti ugye... írtatok valaha levelet bárkinek így ilyen mesebeli személynek, vagy bárhova, Mikulásnak? Hát.
0: Amikor mi gyerekek voltunk, akkor még írhattál magazinoknak, írhattál tévéműsoroknak, írhattál Három Kívánságnak, Jézuskának, ugye Mikulásnak most is tudsz, de hát akkor még nagyon sok felé küldhettél levelet, ahol bíztál benne, hogy visszaküldik és elolvassák, vagy visszajön valami válasz.
2: Hát a mi gyerekkorunk legnagyobb ilyen levelezése, az kérlek szépen Forma 1 volt, volt egy ilyen Forma 1-es központi cím, ez volt az egyik, ahol mindenki írt, szerintem én is írtam, magyarul, Szennának.
1: Igen.
2: Nem válaszolt.
0: Fura módon.
2: Fura módon, a másik pedig egyszer csak, ezt így egy haverom mondta, hogy itt van egy németül megfogalmazott levél, ezt kell lemásolni, és el kell küldeni autógyártóknak, mert küldenek vissza prospektust. Ez ugye az a korszak volt, amikor Lada 1002 volt a csúcs, vagy 1005-ös.
0: Igen.
2: Az 1005-i volt a csúcs, és hát egy ilyen prospektusén megőrültél, úgyhogy mindenki postázta ezeket a leveleket, és kaptunk.
1: Tényleg.
0: Jött levél.
2: És jött levél, és prospektus jött benne vissza. És így nézted a izét, a menő nyugati autókat.
0: Hát hány gyerek levelezett akkor egy oldalúan? Én nem? Jó, tényleg, tehát hogy a három kívánságtól kezdve a magazinoknak, a Popcorn Bravo magazin, a három kívánság, igen. De egyébként csak még visszatérve pillanatra erre a híre, ezt ki kéne tenni egy magyar Facebook oldalra ezt a hírt, és hány, tehát megnéznénk, hogy ez a világon 200 megosztás, óriási sírás mindenki, magyar állunk, Facebook.
2: Mi lenne?
0: Magyar Facebook, ezt most tegyük ki, és holnap olvassuk el a kommenteket. Fogadjunk, hogy lenne olyan, a hülye azért válaszolt, mert az a gyökér, most mit fog mondani az anya az édesapjának, miért nem válaszol az apa?
2: Miért kellett becsapni azt az árva gyereket?
0: Miért kellett becsapni a gyereket? A körény hazudik, most akkor ki fog az apja nevébe válaszolni? Átvágott egy 7 éves gyereket, ki írja meg a választ, anyám? Szóval elhiszed, hogy a világ szokog a történetet, na csak tedd ki ezt a magyar Facebookra.
2: Az anya is ekkora barom, hogy megengedte, hogy levelet írjon neki.
0: 7 évesen már egyedül ültem villamoson, pontosan tudtam,
1: hogy nincsen Mennyország.
0: Hogy a Mennyország nem létezik. Igen, az anya milyen felelősségteljes. Beszélhetne már ezzel a gyerekkel, hogy az apja nincs a Mennyországban, hanem a föld alatt van. Elhiszed, hogy ez lenne?
1: Igen, és egyébként azt mondanám, hogy nem. Imádnám. De egyébként ugye pont most jött szembe, hogy úgy megszületett a Palvin Barbie-nak a kislánya.
0: Igen.
1: Mi a világon mindenhol éjjel gratulálunk akár magyar kommentek. És az kitört.
0: Igen, ezt mondom.
1: És ki ez a csal?
0: Hogy itt ez a sztori.
1: És én ma reggel paprikás krumplit reggeliztem, és az érdekel bárki. Érted?
0: Meghatott ez a sztori, sírtál? Jó, akkor irány a Facebookra vele, aztán olvasd el a kommenteket. Mit tudunk mi? Na majd figyeld, megérkezik a magyar.
1: Tér vissza egy kicsit a valóságba.
0: Igen. Mit csinált az apja, hogy ilyen korán meghalt?
2: Biztos, hogy bűnöző volt lenőtték.
0: Biztos, 7 évesen még élnie kellett volna. Rohadjon meg az ilyen szülő, aki meghal 7 évesen. Minek szül gyereket? Ha tudta, hogy az apja meghal. Igen, biztos ott hagyta az anyja. Nyár. Meg is érdemli. Nekem is nehéz gyerekkorom volt, ő is nőjön föl ilyenbe. Helyzet, hogy ez lenne. A legdurvábbakat nem is tudjuk kimondani, hogy mit írna be a magyar. Egyébként imádnám. Óriási.
1: Igen. Visszatérve egyébként az előtte lévő sztorira, hogy kinek írt levelet, emlékeztek Miska bácsi leveles ládájára?
0: Miska bácsi leveles ládája?
1: Miska bácsi leveles ládája.
2: Ez rádiós?
0: Ez valami öreg pedó
1: lehetett. Valami az.
0: Ja, nem, bocsánat. Az volt, tényleg? Ja, nem. Már csak a név alapján nem az öreget bántom, nem tudom, ki volt mögött.
1: Ez valami rádió műsor volt, ahova lehetett írni, de nekünk az irodalomtanárunk a harmadikban vagy ötödikben kirakta elénk a papírt, és azt mondtam, hogy mindenki kötelező jellegűen meggyónja bűneit, és tanácsot kér Miska bácsitól.
2: Na, hogy kiberugtatok bele, gyerekek? A magyar rádiózás leghosszabb ideig tartó műsora volt, most rákerestem.
0: Igen, ő író volt egyébként, Miska bácsi.
2: És a legnépszerűbb levelet.
0: Igen, rádiós újságíró volt, igen. Igen, 50-es, 60-as évek, mikor nagyjából?
2: 76-ban indult, elsősorban 18 éven alul fiatalokat célozta meg, segítséget nyújtott pedagógusok és pszichológusok bevonásával.
0: Hát Isten, a MeToo még nem találta meg. Igen. Előbb-utóbb rájuk is lecsapnak.
1: Leírtam neki életem nyomorát, és azt hittem, hogy majd kapok választ rá, és semmi nem jött. Ugyanez ilyen volt Dévényi Tibárkicsival is.
0: Igen, de jönnek jók. Kokónak írtam levelet, apukám szülinapján kértem aláírást, kaptam. Na várjál, de jó. Aktív levelezésben voltam Dévényi Tibi bácsival a három kívánságban. Nagyon egy oldalú levelezés volt.
1: Igen. Neki én is írtam, én Michael Jacksonnal szerettem volna találkozni.
0: Igen.
1: És írtam egy nagyon megható levelet.
0: Jacksonnal akartál találkozni, és bekérted az öregtől?
1: Hát hogy ne? Hát azt mondták, három kívánság, írjak levelet.
0: Csak el ne vittem volna azt a Neverlandre, aztán mozizhattál volna vele kicsit a mozizobájába. És nem teljesült?
1: Hát szerinted.
0: Ez az öreg se tudott már semmit, igen.
4: Én sok kívánságot teljesítek egyébként, amiről nem is tudtok, mert nagyon sok megkeresés van az irányotokban. Én csak így néha hozok nektek egy dedikáló kártyát, így néha csak libbenek.
2: Na most rántottad magadra a szaros vödröt.
4: Nem, azért van szelektálás, tehát aki tényleg olyan, tehát nem az, hogy kérek egyet meg, hanem most volt például egy nagyon szívhez szóló levél, nem mondom meg, hogy ki, aki írta, az úgyis tudja. Most lesz majd október 10-én az 50. szülinap, és nagyon kis kedves levelet írt a felesége. Firenzébe
1: szeretne menni a
4: Feri? Nem, és hogy neki ez elmennem. Milyen nagy dolog lenne, hogy oda tudná tenni az ajándék mellé, és akkor elküldtem neki a dedikáló kártyáitokat.
0: Na, igen, oda hamisítottad az aláírás, rendes vagy?
4: Persze, tettem kétikszet, aztán kész.
0: Úgy kell neki.
4: De tényleg egyébként.
0: Nem, ez jó szóval. Felső. Igen, néha bejössz ilyen bögrékkel, aláírjuk, aztán úgy mész tovább, nem is kérdezünk már semmit, igen. 9 éves koromban írtam az RTL-nek, nagyon szomorú voltam, hogy levetik a Simpson családot a műsorról. Kértem őket, hogy tegyék vissza. Szellő István válaszolt egy levélben, már elnézést kért, amiért ez történt, és sajnos nem álmodjában visszatenni a műsor. De köszönöm, hogy nézem a csatornát. Na, nesze neked semmi fog meg jól, ír a Rebeka. Most a Rebeka nem mondta, hogy nesze semmi fog meg jól.
1: Hát kaptál választ.
0: Elmondom neked, nem a Szellő volt egy szerkesztő oda, ha is válaszolt neked azért, de simán
1: hát egy időben neked például a pecséted volt, emlékszem. Tehát arra sem vetted a fáradtságot, hogy aláírd ezeket a dedikáló kártyákat, hanem pecsételtél.
0: Azt nem a dedikáló kártyára csináltam, hanem amikor kijött a szigorúan bizalmas, akkor kinyomtattak belőle 50 ezer példányt. És mondták, hogy írjam alá.
4: Igen.
0: Aha, na, hát akkor bementem, csináltattam az aláírásokból ezt pecsétet, és fogtam, hogy leült, és...
1: Na, ez egy jó ideig.
4: Ilyen praktikus!
0: Csináltattam az aláírásokból ezt pecsétet. Vigyed, vedd! Mert és lepecsételtettem az 50 ezer példát. Kurva szarul nézett ki, mert látott a
4: pecsét.
0: És akkor fogtam, és mindéket még a pecsét mellé alá szignoztam, igen. Cristiano Ronaldónak írtam Manchesterbe, válaszolt, képzeljétek el, még nagyon fiatal volt, és nagyon cuki levelet kaptam tőle, írja Meli. Válaszolt.
1: És mit írtál neki, és mit válaszolt rá?
0: Az nagyon durva. Na jól van. Oké, igen. Biztos alkoholista volt, jobb így a gyereknek, írja Szasú, még lezárulsz a Facebookos történetet. Jövünk mindjárt 4 perc pontosan, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Kocsi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit lejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: kaját és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Elmosódnak olvasáskor az apróbb betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
15: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Csempe és járólap diszkont konszálláson. Minős

0: Körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
1: Intersilver keset kering, élelmiszer, italdehi.
2: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
3: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnárfa telep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
6: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
7: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
8: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
9: Újabb városrészekben folytatódik a jövő álló rendészet program. Több mint 1000-en lépték túl a sebességhatárt egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van az idősek világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Erzsébetvárosban és Kossuthvárosban is folytatódik a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés részeként bemutatták Márton Attila rendőrt és a társszervek képviselőit, akik közvetlen kapcsolatot tartanak majd a helyiekkel, írja a Keol. A programban rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök dolgoznak együtt a városrészek közbiztonságának erősítéséért. A cél, hogy a szakemberek személyes jelenléttel és folyamatos kapcsolattartással segítsék a problémák megelőzését. A rendőrség szerint ebben fontos szerepe van annak is, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott városrészt, az ott élő közösségeket és a helyben felmerülő problémákat. Egy hét alatt 1173 gyorshajtót regisztráltak a rendőrök Bács-Kiskunvár megyében, írja a Baon. A legnagyobb sebesség túllépést Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán mérték, ahol egy autós 50 helyett 112 km/h-val közlekedett, ezért 210.000 forintos bírságot kapott. Solton 105, Kecskemét-Széchenyi körútján pedig 99 km/h-s sebességet mértek, ugyancsak 50-es korlátozás mellett. A megyében egy hét alatt 39 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben 7 sérültek meg. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
10: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot.
9: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Hölgyeim és és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
12: Anna, Júli, Zsülike,
13: Viki,
14: Daci,
15: Ferenc bácsi,
16: és

0: Bűt Family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk, és vár is folytatjuk. Muzsika nélkül továbbra is, és lehet jelentkezni a kulcsokra. Így van, mert hogy ennek a fél órának a végén bedobunk majd egy nyertest, és igen, hát ő nyer egy kulcsot. Jövő héten pénteken pedig forgatjuk a zárban
3: gurul,
2: a kulcsot.
3: Gurul.
2: Gurul, és elviszi a konténer beltartalmát, ami nagyon szép. Még egy mondatra visszatérve az izraeli gépre, csak hogy itt beszéltünk arról, hogy van, aki repül, meg van, aki nem repül, meg hogy posztraumás stressz, meg mit tudom én. Hát lehet, hogy van, de hogy nem az izraelieknél. Ti láttátok azokat a képeket, hogy meg videókat, hogy ezek a gépek leszállt? Vagy ez a gép leszállt utána?
4: És ott mi történik, gyerekek?
2: Azt hagyjál, hogy tapsolnak. Nem, figyelj, előkerül egy bluetoothos hangszóró, a csávó megy vele a gépen, és 200 ember nyomják a tapsot, buliznak. Mennyire más mentalitás, mennyire jó arcok egyébként. Hogy valahogy ők úgy vezetik le, hogy elképesztő életik el, és nyomják, és táncolnak. Fél nagyon sok videó van most már TikTokon, Instán, mindenhol, hogy micsoda after volt a gépen utána.
4: Hát, szerintem mi is afterezünk.
2: Leszálltak ugye Szaúd-Arábiából, áttették őket egy másik gépre, mindenki jól van, majd repültek tovább ugye Izraelbe, és amikor oda megérkeztek, iszonyatosan nyomják a táncot, a bulit, előkerül egy bluetooth hangszórót, ez zseniális arcok.
3: Mi lehetett utána ott a nyilvános mosdóban?
2: Igen, zseniális arcok.
3: Az élet ünneplése.
4: Tényleg, ez a dal maga is erről szól, ugye ez egy ilyen mindenki által ismert köszönet nyilvánító izraeli dal, ezt tették be, és mindenki énekelte tombol, de azt gondolom, hogy egy ilyen után azért én is a levegőbe csapnék.
2: Lehet, hogy örülsz meg, lehet, hogy tapsolsz, de hogy valahogy nem így, ahogy ők csinálják, hogy előhangszóró, azonnal zenét hallgat. Előbb az egyik csáv egy bluetoothos hangszóró, hogy vigyél, őrületesen jó arcot.
3: Minél előbb szeretnék lejutni a gépvel, de állnék ott, és
2: igen, csak más, ez a szájunk le, sírunk, fú, mekkora katasztrófa, ugye itt a Fly Dubai esetről még pillanatra, ők nem, elő a bluetoothos hangszóró, és 200 ember vereti, és tapszolnak. Szóval tényleg nagyon jó arcok. Teljesen más gondolkodás. Na, nézzük, hogy van-e azt mondja, hogy közlekedési hírünk van. Budai rakpart Margit híd baleset frontális ütközés, jelenleg egy sáv megy a híd alá, óriási a káosz. M3-as Budapest felé Bak környékén létre a pályán, és több kilométeres dugó az M7-es 68-as kilométerénél Balaton felé. Zsolti, köszi, hogy elküldted, vigyázzatok. Jó, mindenki menjen óvatosan, küldjetek frisset. Na, és hogy mi az őrület, csak fél mondatig beszéljünk erről. Ugye Palvin Barbie gyerekét ünnepli most a nagyvilág. Ugye
4: meg Magyarország.
2: Magyarország megint nem ünnepel. Minek szűlt? Könnyű ott, ahol ő van, szűljön ide.
3: És ez kicsoda?
2: Honnan kéne tudnom, ki ez a Barbie. De hogy milyen őrület van most a sztároknál, nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy Amerikában mit csinálnak a méklepényből. Ugye, hogy derült ki, ugye Palvin Barbie megszületett, és a cég, aki méklepény kapszulázással foglalkozik, és itt jön a lényeg, kirakott egy fotót magáról a placentáról, ünnepelve, hogy köszönjük Barbie, hogy hát te is a termékünket fogyasztod. És miről van szó? Ez egy új wellness őrület, mi szerint, meglehetősen bizarr, megtisztítják a méklepényt, aláírom, hogy biztos sok minden van benne, párolják, kiszárítják, porrá ördik, majd kapszulába töltik, és ez 150 vagy 200 darab kapszulát nyersz a saját placentádból, amit utána eladnak másoknak, tehát nem is az, hogy te beszeded anyukaként, ezt te forgalomban megveheted.
3: Megvehetem Palvin
2: Barbie placentáját. Én megehetném a te placentádat, így van. Ha te szülsz és odaadod, kapsz te is belőle, de hogy a cég fölvásárolja, és azt mondják, hogy hangulatot javít, depressziót csökkent, energiát növel.
4: És férfiak is szedik ezek szerint?
2: A tejtermelés akkor segíti, szerintem igen.
3: Igen.
4: Ugye? De, mert akkor igen, az is megvan, ha ez megvehető, bárkinek a izéje, akkor ez simán az van, hogy...
2: Igen.
3: És Palvin Barbie placentája vajon drágább?
2: Ott van!
3: És ott van egy ilyen nagyon kékes, nagyon furcsa, a kilók belőle igen, még a köldök zsinór, és akkor...
2: Zseniálisan működik a marketing, mert abban a pillanatban, ugye, hogy kihez tartozik a placenta, már felkerült a felírás, hogy Palvin Barbie meg a Dylannek a placentája, és ugye ott van, hogy ki a kapszula készítő, ők csinálják a kapszulát, amit aztán te is megehetsz, de bolti forgalomba is megkaphatsz, nyilván ott nem nem úgy, hogy Palvin Barbie placentája, de az anyuka is elkezdheti szedni, így van.
3: Húzdek a Palvin Barbie placentája. Egy jó hétvégére szempali.
2: Megpörköli, porrá örlik, és kapszulába visszatöltve árulják. Ez most az új fiatalság.
3: Ez nem idegen, ez nem egy régi találmány, mert egy csomó Magyarországon is el lehet kérni a placentát. Egy csomóan fogják, és csak elültetik egy fa alá, és akkor abból lesz az életfa. De egy csomó csinálják azt, hogy kiszárítják, és csemegéznek belőle, mert hogy tele van őssejtel.
2: Biztos, hogy egy csomó minden van benne. Hát ebből táplálkozik a gyerek.
4: Itt magadat eszed meg, vagy a gyereked maradványait?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, ezzel nem gondolkoztam.
4: Ugye? Hogy nekem rögtön ez jutott eszembe, érdekes módon, hogy itt mi van, önfogyasztás van, mert mégis a tiéd, de a gyerek ebben élt, ugye, vagy ebből élt.
3: Jó, de a béka placentáját megkóstolnád?
4: Nem.
3: De a béka anyatejét megkóstoltad?
4: A béka se kóstolná meg a saját placentáját.
2: És nagyon kemény. De aláírom, hogy van benne. Megkóstolnád? Valószínűleg, figyelj, ez egy kapszula, tehát porrá örlik, nincs benne nagyon semmi igazán. Valószínűleg valahogy sterilizálják. Kérdés, hogy mennyi tápanyag marad benne, milyen klinikai bizonyítékok vannak, nincsen sok egyébként. Tehát ezt most ugye elkezdték megint őrült módjára szedni, de
3: ez ugyanolyan,
2: nincsenek azért meggyőző bizonyítékok.
3: Mint az osztriga. Arra lennék kíváncsi, ki volt az első. Aki azt mondta, hogy...
2: Hogy szívjuk ki?
3: Mi lenne, ha megennénk csak, ezt a jó placentát?
4: Mégiscsak más azért egy osztrigát megenni, mint a
3: feleséged placentáját.
2: Hát, a méhlepényt, igen. Igen.
3: Nem kóstolnád meg a béka placentáját?
2: Hát így egy kanállal, hogy eszel belőle?
4: Hát nézd már erre a képre.
2: Nézd meg ezt így.
3: Ez nem egy puding, hát ez nem így... Ez nem
2: a kapszulában?
3: Hát akár kapszulában, de egyébként meg...
2: Hát a kapszulában meg nincs íze.
4: Most olvastam egy férfi beszámolóját, aki elvitte ugye a szülés után a placentát. És ő megfőzte, és úgy evett belőle. Hát
3: egyet
4: normális. Egyet
3: zacskóban, vajon? Hát
2: de egyébként ezt írja valaki, és tök igaza van, ezt az állatoknál is látod, hogy azért az állat is abban a pillanatban megeszi. Lenyalogatja az újszülöttről, és megeszi. Tehát, hogy ő pontosan tudja ösztönszerűen, hogy valószínűleg azért az egészséges.
4: Nem mindegyik eszi meg egyébként, de valóban ebben van igazság, de semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ez bármit is segítene bármin.
3: Hát, mi a mai menü?
2: Mi a mai menü? Igen, fölétlapra, nézd meg. Hát lehet, hogy működik. Minden esetre a marketing jó. Ahogy abban a pillanatban megérkezik a cég, aki majd kapszulát gyárt belőle, és leforgatja a videót, ahogy oda rakja a kis cetlit, hogy ez kinek a placentája, és ebből nem sokára készül a kapszula.
3: És ha
2: szeretem, megeszem, szeretem az Amerikát, olyan jól csinálják.
3: Olyan szép leszek, mint Palvin Barbie?
2: Hát soha nem leszel olyan szép.
3: Sos van olyan rossz hírem.
2: Nem leszel olyan szép.
3: Bármennyit hajlandó vagyok fizetni érte.
2: Bármennyit megeszem abban a placentából. Igen. Ja, valójában nem tudom. Hát azért ezek a nagy ősi dolgok, valószínűleg van benne valami, de hát nem tudom, hogy aztán mi erre a bizonyíték. Érdekes, hogy ott állsz a feleséged feje mellett, és egy kanálkával ott, egy merőkanállal ott dobnak a poharadba, akkor azért az, hogy az ember mit csinál.
3: Jó, van, előkaparom a mélyhűtőből, aztán behozom majd.
2: Na, gyerekek, viszont egy érdekes kutatás Amerikából jött, beszéljünk róla ritkán, mert vigyázunk a gyerekekre, meg magunkra, meg a hallgatóinkra, de most egy kis szexel kapcsolatos téma. Megkérdeztek amerikai fiatalokat, hogy mégis milyen furcsa szokásaik vannak szex közben, és itt nem arról van szó, hogy most ki mit használ, meg hogy szerez magának, semmi jön. Mit csinál szex közben, ami nem szexel kapcsolatos?
3: És
2: egészen megdöbbentő eredmény lett, gyerekek, annak próbálunk majd most utána járni a segítségetekkel, hogy írjátok meg, drága háziasszonyok.
4: Hányszor gondolkodsz a bevásárló listán közben?
2: Férjek, feleségek, mert csak nem is arról volt szó, hogy kire gondolsz, vagy hogy gondolsz-e valakire, hanem hogy van-e valamilyen pótcselekvésed szex közben. És a kutató készítő, hogy meg voltak arról győződve, hogy nem nagyon kapnak ahhoz válaszokat, csak arra, hogy maximum beszélgetek, vagy megbeszéljük, hogy mit tudom én, te mész ma szülőértekezletre, vagy gyerek napközik, vagy nem. De nem jött ez ki, ennél sokkal megdöbbentőbb százalékok jöttek. Na tessék, mit csinálnak szex közben? Ez egy amerikai felmérés volt, hát mindjárt megnézzük, hogy a magyar hallgatók mit csinálnak. Amit közben el tudsz intézni, amit meg tudsz beszélni, tehát nem effektíve tényleg pajzánkodásra kell gondolni, hanem plusz kiegészítő dologra, amíg az ura ügyködik rajtad addig, de azt, hogy gyorsan lemenedzseled.
3: Fontos a helyszín, tehát ha például a konyhában ér mosogathatok közben? Takaríthatok közben?
2: Az bevállalós. Ha te közben kiporcivózol, az... Tőlem aztán megfőzhetsz egy őszpörköltet, és te tudod, hogy mit csináltok, én nem tudom, de azért ez elég... Nem ilyenek, tehát ágyban vagyunk. 100 amerikai volt, ebben voltak egyetemisták, voltak idősek. Kiderült, hogy az amerikaiak 35%-a üzeneteket vált, ne. Valamint megnéz TikTok és Insta Reels-eket, és 35%-uk szex közben vidáman telefonozik.
3: Telózik, miközben...
2: Telefonoznak, megnéznek reels-eket, TikTok üzeneteket váltanak, sőt, mi több, TikTok videókat néznek, sőt, mi több, üzeneteket is válaszolnak. És elmondták az amerikaiaknak, hogy voltak olyan diákok, akik olyan választottak a felmérés, hogy az anyukájuknak válaszolnak szex közben.
4: Ez nagyon kedves. Ez aranyos. Az anyukájuknak válaszolnak.
2: A önbevalláson ment a rendszer, anonim volt, semmilyen kutatási eredmény nem szolgált, egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá, hogy mit csinálnak. Vannak, akik beszélgetnek, vannak, akik tiktokoznak, vannak, akik a párjukkal csetelnek, vannak, akik az anyukájukkal csetelnek közben.
4: A kivitelezésről meséljetek már, hogy? Hogy csinálod?
2: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod? Azért?
4: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, vagy... hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát, hogy szexeltek már, és van egy misszionáris póz, akkor nem látja a másik?
3: De itt pont ez az, hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
4: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
2: Valószínűleg az a technikai kivitelezés. Hát, igen, igen, igen, igen, igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Érted? Na, hát azért az itt vannak, igen.
3: Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk nem a főműsor alatt, hanem az elején, a felvezető alatt, ott megbeszéltek még dolgokat. Ilyen praktikus.
2: De szerintem egy csomóan csinálják, hogy dumálna. Igen, gyereket elhozzad. Igen, jó. Tudod, hogy holnap osztál ki más? Tudod, hogy holnap, igen. Zseppénzt adtál gyereknek?
3: Igen, kezdjél már, mert meg kell kavarni marántást.
2: Ha erre rá tudnánk világítani, kiderülne, hogy írtózatosan nagy dumapartik vannak. De olyan duma, tudod, az nem az a tunkolyt ebőlein, tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Ezt én is hallottam baráti társaság, vagy anya átjön a hétvégén. Jó,
3: most
2: indultam
3: be, igazán?
2: Most aztán nagyon beindultam. Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
3: El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefonnak.
2: Egyetemisták.
3: Nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
2: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép. Igen, igen, igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. Júj, de szép megfejtés. De
3: rossz lányokra regisztráltam közben.
2: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most, ha marketplace-en vagy, akkor azért nő vagy, és miközben az urak ügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát...
4: És az urad nem
2: az
4: mondja...
2: Az nem egy hosszú azt, böngészés, akkor valószínűleg az 2 perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
3: Hát ne, de szórakozzatok már.
2: Marketplace böngészés?
3: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
2: Fé, én el tudom képzelni, 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét, a férjés 2 perc, letudják az egészet, jó, 2 hetente egy, legyen valami túl, csávó, ráfekszik, le van hajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
3: Ah, és közben beírja, ja, hogy 38-as gumicsizma eladó.
2: Közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek közben, akkor nézzük meg, hogy van a marketplace-en 2 darab gumicsizma a gyereknek.
3: Nekem is.
2: Simán el tudom képzelni.
3: Licitálok.
2: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Béla már. Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz a marketplace-en egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni?
3: De hogy elvileg a felmérés az ugye arról szólt, hogy egyetemistákat, tehát hogy a Z-generációt kérdezték meg arról, vagy hát az új generációt kérdezték meg arról 100 000 főt, azért az egy elég nagy minta, hogy ők mit csinálnak. De hát,
4: ők meg már annyira rá vannak vajon csavarodva?
3: Az, aki nem is praktikus dolgokat, hanem TikTok videókat, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan tevékenység, amit egyébként utána is, meg előtte is csinálhatnál 100 000 órán, jó, de még közben is.
2: Figyelj, írja Marian, következő, jönnek az SMS-ek. Én a gyerek Kréta felületét
4: Hagyas lett a mateki a kicsinek.
2: Minden segít neki. És nem te tetsz róla. Hát vasszak, vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem. A gyerek Réta felettét böngészem. De majdnem ide ugyanezt volt már, hogy állást kerestem közben. Érted? Érted?
3: Ne. Hát, figyelj, én egyszer, Oké, és a lányon, hát mert dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
2: Hát most...
3: Hát kellemes,
4: ez mondjuk ez dicséret. Jó, a krumplis tészta.
2: Új lenyomattal feloldom a kislábújjam a kód. Igen. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most, érted? Hát most 2-3 perc az simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni, sajnos. Puszikata.
3: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
4: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ez által próbálod még inkább oda tenni magad.
2: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerekházi, és kapott egy beírást a krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy kettes lett a matek dolgozata? Nem tudom, mások vagyunk.
3: Nem igazán lenne motiváló.
2: Te most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
4: Jó, de Hankó a héten mindent visz. Tehát, hogy...
2: Kicsit ott tettek, de közben Hankót belenézett a Hankóba, hogy mi van. Tehát nincs ezzel baj. Igen, Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
4: És tudod, hogy végig ezen járt az agya.
2: Úristen, de szeretem. És ezt tudod, ezt én nagyon unott hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Ó, tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem?
3: És elnézőbbek vagyunk, hogyha mondjuk közben felnőtt tartalmat néz a férfi vagy a nő. Tehát, hogy elindít egy videót.
2: Szerintem az hozzátartozhat, persze. Ez egy másik téma lenne, hogy mi férfelelkezni.
3: Fordítsd oldalra, nagy is ki, hogy én is lássam.
2: Igen, tessék, két változatos egyenletet oldottam meg a gyereknek, közben Andi küldte nekünk. Én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá. Érted? Azért itt vannak szomorú történetek. Azért ezek mind-mind valószínűleg nagyon hosszú házasságról, enyhén kihűlt kapcsolatokról mesélnek nekünk. Magyar válogatott meccsét néztem közben. Jó, ez pasi?
4: Okay,
2: kicsit oda csalt, ezzel nincs baj. Igen, vödröt húzok a fejére, és dobolok rajta. De valószínűleg az van, hogy unalmas, nem jó,
4: igen.
2: 3 perc, legyünk, és akkor valahogy megpróbál. Én szerintem az amerikaiak is, amikor választottak, hogy TikTokoznak, valószínűleg összetek valakivel, nem jó parti, és akkor jó, csináld, én addig megnézek egy TikTokot, vagy egy Reels videót. Tehát nagyjából így tudom elképzelni.
3: Hogy. Lehet, hogy a férfiak így növelik az időt, elterelik a figyelmüket, 2 perc helyett így lesz 4 perc.
2: Igen. Igen. Feleségem hajakat néz, mert fodrász, figyeld, az ex-csajom meg fogtöméses videókat nézett, lehet, hogy nem vagyok jó.
3: Hallod, én tartalék egy masszív önvizsgálatot, haver.
2: Azt a mindenség.
3: Az mindenek a vége, ne hülyeskedjetek. Szerintem, hogyha előkerül az exkluzban a telefon, és ráadásul még anyukámnak válaszolok, hát az milyen szinten illúzió rombolunk.
2: Anyának válaszolni? Az erős. Az, igen, igen.
3: Hát csak hétvégén, kisfiam.
2: Én a múltkor szexközben mozi jegyet foglaltam, hogy elmenjek a másik csajommal este moziba.
4: Jó, persze.
2: Nem kell flexelni. Persze, megy itt a flex, igen.
3: Villanyszerelő vagyok, és a kötéseket szoktam átgondolni szexközben, Sanyi.
2: Na.
4: Az a húzza az időt egy férfi, hogy másra gondol.
3: Igen.
4: Igen, hogy jobb legyen, a másfél perc fölmenjen 3-ra.
2: Mi fudorán rendeltünk, és közben beszéltük meg, hogy ki mit kér, mert tudtuk, hogy utánélyesek leszünk. Hát azért ezt nagyon
3: nincs
2: szeretem.
3: Nincs vesztegetni való.
2: Figyelj, itt ez már nyitott könyv, nem? Oké, okay, kicsim, gyere, igen. De közben azért, na, azért ne légyük ezt túl jelben, mi rakott krumpli rendel, jó? Én kész el, ezért, én mákos guba, jöhetem bele, nagyon éhes vagyok az együttlét után.
3: Sziasztok, mi órát nézünk, és vitázunk közben, hogy meddig tart a gyerek edzése. Mondjuk egyébként ebben van, én ezt értem, hogy ha tudod, hogy 10 percet, 20 percet, és nem sokára hazaér a gyerek, akkor
2: igen, az oké, vagy ha menned kell elé, vagy edzésről kell, igen. Én volt, hogy már honfoglaloztam közben. Ez nem egy lassú játék. Nem egy lassú játék. Én a sorozatból a háttérbe számolom, hogy meddig tart még. Hát nem sokáig.
3: Nagyon jó. Az M1-en néztem a Tír sorozatot, ami most esténként megy ismétlésben. Lebuktam, mert méletlenül feloldottam a hangnémítő gombot, Szabolcs.
2: Azt a mindenit. Ha Jamie Oliver főz a tévépaprikán, tuti megnézem közben.
4: Ennyi. Azt nem lehet elengedni.
2: Várjál,
4: férfi írta, vagy nő?
2: Nem írta alá, nem merte alá írni. Jamie Oliver főz, szerintem ez csajos SMS lehet inkább, hogy ő azt biztos, hogy megnézi. Miközben a pasi ügyködik, ő megnézi.
4: Nem, megtaláltam az eredetit, István.
2: István, tényleg?
4: Egy nagyobb baj.
2: Az a nagyobb baj, igen. Na,
3: azt figyeld, én tévét szoktam nézni, meg elektromos cigit szívni közben, na attól kiakad. Hát attól, barátocskám, én.
2: Tévét néz és elektromos cigit
3: szív közben.
2: Látod, hogy már azt mondod, hogy hülye amerikaiak, és közben kiderül, hogy valójában azért itt nagyon sok helyen nagyon komoly problémák vannak. Na jól van. Jövő mindjárt 8:30, pontosan van friss közlekedés, és az útlezárásokkal kapcsolatos hír, küldjetek. Kulcsos játékot ígértünk, de akkor ezzel indítjuk a következő fél órát, úgyhogy gyorsan jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
8: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
11: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
10: Tom Cruise főszereplésével.
11: Kidolgozom a sztorit.
10: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
11: A kőkemény igazság így. Bam-bam!
10: Tigör.
11: Na, ez jól esik, igaz?
10: A mozikban.
12: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
13: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
12: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
15: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
20: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
22: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
16: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Október 2-án ünneplik Kecskemét város napját. 8 önkormányzati épületre telepítenek napelemeket Kiskunfélegyházán. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Október 2-án rendezik meg Kecskemét város napját. Annak emlékére, hogy egy 1368-ban kelt oklevél ezen a napon említette először a települést mezővárosként, írja a híres.hu. Az ünnepi program részeként délután a Katona József Nemzeti Színház 130 éves történetét bemutató kiállítás nyílik. Este ugyancsak a színházban tartják az önkormányzati díjátadó gálát, ahol a város legrangosabb elismeréseit adják át. A kapcsolódó programok október 3-án tárogató muzsikával, a hétvégén pedig az őszi bohém piaccal folytatódnak. 8 önkormányzati ingatlanra telepítenek napelemes rendszereket Kiskunfélegyházán egy energetikai korszerűsítési program keretében, írja a Megyei Lap. A város a beruházásra több mint 94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert, amelyből összesen 165 kilowattot meghaladó napelemes kapacitást építenek ki. A fejlesztés érinti többek között a városi fűtőművet, a Petőfi Sándor városi könyvtárat, az egészségközpontot, a polgármesteri hivatalt és a Platán utcai tagovodát. A legnagyobb teljesítményű rendszert a Darvastéri fűtőműre telepítik, ahol a napelemek az épület jelentős villamosenergia igényének csökkentését segíthetik. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
23: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
4: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk.
1: Szevasztok, nagyon jó.
0: Nagyon jó, rendben van. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon jó. Valaki még az előző témánkra, én Deriket nézek, mert izgat, írja valaki. Úgyhogy ki mit csinál együtt lehet. Közben egészen megdöbbentő SMS-ek jöttek. A krétarendszer ellenőrzésre kezdve az álláshirdetésen keresztül mindent csinálnak a magyarok is. Ugye egy amerikai felmérésről beszélgettünk, hogy mit csinálnak ők. TikTokoznak, Insta részeket néznek, sőt, vannak fiatalok, akik az anyjuknak válaszolnak. De kiderült, hogy mi sem maradunk el, mert írtak hallgatóink, hogy hát itt is nagy megbeszélések zajlanak.
1: Viszont van valaki, aki pozitívan látja ezt az egészet, hogy nézd, mennyi szex van ebben az országban.
0: Igen.
1: Ha rövid is, meg közben mással foglalkozunk, de legalább van. Úgyhogy örüljünk.
0: Igen.
3: Valaki olasz csajjal voltam, közben hívta a férje, kértem, hogy vegye föl, iszonyat izgató volt, hogy olaszul beszélt vele. A férjének azt mondta, tornázik.
0: Igen, ebben mondjuk más a történet, igen, de jó. Na, dobtál egy telefonos nekünk, Anna? Igen? Gabi, hello, Gabi, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
0: Ott azon gondolkozom, azért 70-80%-ban nők lesznek ott a kitelepülésen. Több a csaj a kulcsos játékban valahogy, mint a
3: de
0: pasi. Vagy aktívabbak.
3: Mindenki családdal érkezik, nem?
0: De most nem azt mondom, hogy szingli nőkre megyünk vadászni, tehát nem erre gondoltam, hanem...
3: Nem
0: erre gondoltam, csak hogy 80%-ban nők jönnek, vagy hogy nagyon sok a csaj. Alig van pasi hallgatónk.
1: Kitartóbbak a lányok.
0: Az lehet egyébként több türelmet.
1: De hányszor hívtál bennünket?
4: Hányszor? Rengetegszer. Szerintem több ezerszer.
1: Több ezer hívás után tudod bejutni. Hát egy férfi nem ilyen kitartó.
0: Na, jó.
4: Hát így van.
0: Gabi, akkor te is jössz jövő héten pénteken, mert hogy van egy kulcsod.
4: Hurrá! Tök jó, köszönöm. Rádió hát egy, csak igazi ma is tágermegy.
1: Na most már van kulcsod.
0: Örülök, hogy ezt nem is kellett kérdeznem, magadtól elmondtad. Jövő hét péntek, Duna Pláza. Jó?
4: Rendben, sok szerencse kell azért. Köszönöm.
0: Ez még azért nem úgy van, hogy ez már biztos nyitja. Sorsolunk, majd szűkítjük a kulcsosok számát, de ha benne vagy, akkor onnantól kezdve valódi esélyed lehet. Jó? Úgyhogy drukkolunk. Köszi, Gabi.
4: Oké, szuper, ciao. Köszönöm szépen.
0: Hello. Jövő héten teszünk még valamit a konténerbe?
1: Igen,
0: vagy?
1: Hétfőn még kerül bele a sok-sok minden mellé, tehát most már jóval túlnőttük a 15 milliót, már szerintem 20 környékén vagyunk, és még hétfőn jön egy meglepetés.
0: Tényleg?
1: De nem árulhatom el.
0: De te már tudod?
1: Nem.
0: De az frank, hogy kerül
1: azt
0: bele?
1: Azt tudom, igen, azt tudom, mert én megkérdeztem, hogy teszünk-e még valamit, vagy most már is mondták, hogy igen, de...
0: De akkor azt még nem mondjuk. Na, kíváncsi
3: vagyok. De most már annyi
0: cucc
3: van benne, hogy majd amikor becsukják az ajtót, akkor összetörik vele a motorháztetőt.
0: Igen,
3: és egy ilyen összekaristolódott.
0: Igen.
3: Bocsi.
0: Ja, kíváncsi vagyok. Hát most már tényleg ilyen 15-20 milliónál vagyunk nagyjából. Tehát ahhoz képest, hogy mi jöhet még? Háztartási eszközünk vannak, utazás van, autó van.
1: Egy gondos óra.
0: Gondos óra lehet, mi nagyjából ezek vannak.
3: Fitness felszerelés.
1: Aranyak, az nincs benne, aranyak.
0: Vagy ez, ezüst, vagy KP. Az mehet
1: az
0: még
1: is
0: a kontinálban.
1: Vagy ékszer, valamilyen szép.
0: Igen. Igen. Én nagyon remélem, hogy örülni fog. Tehát nem egy ilyen unott, kicsit enervált, az élet nagy dolgaival küzdő.
3: És azt mondja, hogy Gábor, köszönöm szépen.
0: Köszi Gábor, csak a Retro Rádió. Nagyon örülök, és azon nyertem, semmi nem is hallgatlak. Ideket, ahogy ide jöttem, aztán láttam, hogy osztogattok valamit, és akkor nyertem egy kulcsot. Nem, de hogy jó helyre megy.
3: Én csak bevásárolni
0: jöttem. Igen, én megálltam, hogy mi ez a tülekedés, kaptam egy kulcsot. Sose hallgatok rádiót, nem is szeretlek titeket.
3: Különösen utállak, Balázs.
0: Jó, ezt imádnám. Ez már az a kategória. Igen. De tényleg csak az elektromos autó az önmagában már egy nagy nyeremény, hogy van egy kocsit. Ugye? És akkor még van egy hét éjszakás nyaralás is benne.
3: Meg hűtőszekrény, meg mosó, meg szárítógép,
0: minden.
3: Meg mosogatógép, meg
0: minden van.
3: Szívó, meg korenye, meg.
0: Minden van, gyerekek, úgyhogy szép lesz. Szép lesz ez a történet. Na, szerintem még jó lenne egy Balázs által sütött sajtos pogácsa. Abból a bizonyos márkából, igen.
3: Eszter szaxofonja.
0: Azt is berakjuk, mert a büdös életben nem fog megtanulni szaxofonozni, úgyhogy nyugodtan belerakhatjuk, igen. Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést? Mi történt? Hát valami blama volt? Mi volt az?
1: Élte.
0: Az olvastátok?
1: Ez az amerikai
0: történet. Ez az amerikai történet, igen. Igen.
3: Most államban ő az első olyan nő, akit halálbüntetésre ítéltek, vagy 20 éve volt a halálsoron, és ő az? És túlélte?
0: Igen.
3: Vagy úgy élte túl, hogy nem hajtották végre, hanem elnapolták?
0: Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet. Őt 95-ben ítélték el. És ugye végülis azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak? Hát ez a büntetés része?
1: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
0: Ennél morbidabb a történet, mert ez nem? Így volt, igen. Csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, egyébként gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen, és ő kapott 2 halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
1: Jézus, atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz. Á.
0: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen akkor a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet, ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. Ez volt... És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott sem meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és durva.
1: Milyen élet, képzeld, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
0: Ezt se tudom elképzelni, hogy ez milyen.
1: Hát elképzelhetetlen.
0: De nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért várhatjuk sokszor 15-20 évet Amerikában szerintem arra, hogy ez megtörténjen?
3: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebbezgetés.
1: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
3: El lehet húzni 25-30 évig.
1: Hát látod.
3: Tehát azért ez elég lassú.
1: És akkor utána megkapod a 2 halálos injekciódat.
0: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, hát ez... vagy valami történt. Tehát nem volt jó az injekció, 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
3: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininakciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak 2? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg, akkor beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
0: Úgyhogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... Majd jött egy óra múlva a legfelső bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a 2 méreginekciót, és túlélte.
3: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor
0: életben ez egy jó, ez egy jó megoldás, igen. Ez egy jó szabály. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont akkor jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
3: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
0: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk ki, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
3: Akarnál-e még?
0: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsuzsa, hogy ki ült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfoglalatot, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, és... átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáva, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS minta, javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye, hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
1: Kiváltható?
0: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
1: De ja. Amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor ki vagy fizetve? Hát de megváltható, érted? 30 év?
3: Nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Debrin hagynagy visszadobja be a bizonyítékot a fiókba.
0: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
3: Nincs az a pénz, amivel ezt 46
0: év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet ült, töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
1: Na, most, és akkor mehetsz.
0: Valószínűleg olyan... elégtétel ugyanakkor, tehát, hogy van benned egy felszabadulás.
1: De egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóba nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt.
0: Igen. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
3: És jön egy hivatalnok, ilyen nagyon elnéző mosolyan, és azt mondja, I'm very sorry, very sorry.
0: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
1: Menjenek a
0: csába. 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol nyilván ez nyilván nagyobb az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Ha. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, amiben szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól, de 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott 3 millió dollárt.
3: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél le hát 3 évet, vagy 2 évet böriben. Nem fegyházban, börtönben.
0: Na de más a 2 év, meg más a 30. Igen, de akkor, szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem az egy reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebben azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
1: Jules?
0: Nem, Zsűrőszeg nem.
3: Anna, te bemennél két
0: Anna,
3: évre?
0: Anna, bemennél két évre?
3: 100 millióért
0: bemennél. Hát, hogy bemennél? Szívólogat? Bemennél két évre? 100 millióért?
3: Nincs az a pénz.
0: 100 millió? Várj, 100 millióról beszélünk.
3: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi. Nem. Ér az neked két évet az életedből.
0: 100 millióból már meg sem csinálod a gyereked jövőjét. Tehát, hogy két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani, azt már nem csinálod meg.
3: Azt már nem csinálod meg.
5: Igen, nagyon sok minden
0: bemennél két évre?
5: Bemennék, ezt esküszöm komolyan van, és gondolkodtam is.
3: Dobjuk össze!
5: Nem, figyelj, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létem. Ről van szó, ami rohamosan fogy.
0: Tehát
5: és
0: két év elfogy, de utána 100 M.
5: Igen.
0: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
5: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van, annyi minden van a fejemben, amit szeretnék megengedni
0: két
5: magamnak.
0: Két év bőri. Megoldja.
5: Én négyre is bemegyek.
0: Várj, emelkedett. Tehát négy évbőri 100 millió?
5: Nézd, a zsűr már
0: hogy morog. Oké. 100 millió két év, vagy 200 millió négy év?
5: Nem, akkor maradjunk a két évnél. Két évnél, mert akkor igen.
0: Két év száz M? Bemész?
5: Be.
3: De te most mennyi, hány éves vagy?
5: 57.
0: Ott már két év van, a nagyon sok.
3: Nem, 50. De
5: most nem fegyházban, börtönbe megyek be.
3: Börtönbe mész, de ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még két évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék már két évet.
5: De pont ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
0: Amíg van 20 éved, akkor a két év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
1: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással.
5: Ha csak 5 jut nekem.
0: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben a 100 milliót, hogy kapsz egy szívinfarktust.
3: Vagy felülsz a Tel Avivi járatra, és nem tudják kihozni a dugóhoz.
0: És nem kell dugóhoz.
5: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
0: Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
3: Ne szórakozz már. Gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
0: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
3: Hát ott egy kicsit.
0: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában ülsz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
5: igen,
0: az életedben.
5: Igen, amit soha nem értem volna.
0: Hova mész először? Mire fizetsz be?
5: Hát én mindenképpen.
0: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
6: Varsó, megnézem a Varsó.
0: Elmegyek még egy kicsit a Thessalonikibe.
5: Mamutfenyő.
0: Mamutfenyő?
5: Mamutfenyő.
0: Oda nézzél már. A kis börtön tölteni. Nem tudsz elmenni. Priuszod van.
1: Nem engednek be Amerikába.
0: Haló.
5: Hát,
3: hogy 15 méterrel közelebb nem is engednek a mamut fenyőhöz.
5: Hát nem érdekel, ne vegyetek el a kedvet, de nem.
0: Nincs
5: akkor
0: mamut fenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
5: Akkor Amerikába
0: menj, utána menj be két
5: hát akkor
0: évre.
5: Akkor nem megyek el Amerikába, ami nagyon nagy fájdalma, mert a vágyaimnak egy jelentős része pont azon a kontinensen van, de hát akkor...
0: Nem, az a legjobb, kijössz, tudod, és egy 4 éves világjárvány. Ülsz a 100 milliódon, nagyon számolod.
1: Inflálódik
0: minden, minden nap átpörjed, és azt mondja, hogy 4 év karantén.
3: És körülötted mindenki köhög.
0: Körülötted barajról, bőről dőlnek el az ember.
5: Is azonnal elviszi valami rettenetes. Most ez egy biztos, Anna, megduplázzuk. Hát sajnos nem jött be, Anna, ne haragudj. Nem. Figyelj, fal mellett játszanék vele, tehát hogy úgy értem, hogy teljesen csak azt valósítanám meg, ami tényleg így. Akkor Amerika, ha nem, akkor mennék máshova. Én nem voltam még Ázsiába például. Nem voltam. Tehát elmennék. Nem voltam Tájföldön. Maldivon. Jó,
3: hát, jó. Hát ne arra, hogy elmenni. Jó, hát arra nem.
5: Sehol nem voltam. Tehát nem voltam Sri Lankán, nem voltam Tájföldön, nem voltam sehol ilyen részben. Nem voltam Ausztráliában. Nagyon sok minden.
0: Gyerekek, dobjunk már össze egy-két évet az Annának. Egy betöréses lopással, egy rablással, valamivel csak összerakunk neki 2 évet. Majd a 100 embet megoldjuk, ha kijön.
3: Azt többen is megoldottak.
0: Azt hamar bekérjük.
5: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok.
3: 100 millió forint.
5: És nem, egy átlag ember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Tehát nem az, hogy lakásra kell, nem tudom én mire kell. Nem, hanem
0: rezsire kell.
5: Csak arra, hogy magadnak.
0: 2 évre nem mennél be?
3: Nem.
0: Nem, 2 évre nem?
3: Egy percet sem adnék az életemből.
0: Miért?
3: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
1: De
3: mert...
1: utána sokkal
0: de utána
1: pörög,
0: viszont
1: mert...
0: olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni,
3: de
0: Monte Carlo.
3: Hát
0: az összes swinger klub elmehetsz Amerikában. Minden vágyat teljesül.
3: Maga a bőr is egy jóféle
1: swinger. Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
3: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be 2 évre?
1: 100 ér?
0: 100 ér nem mennél be szerintem, de nagyobb összegért bemennél? Mondjuk 100 ér nem, de mondjuk az, hogy mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
1: 500 millió?
0: 500 millió, 2 év.
1: És 2 év.
0: Nem nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát te tovább.
5: Ez vagy se szeretni 500-at, ha tényleg ide arányába. Nem érdekelnek az arányok.
0: Kicsit mások a tételek, ha értem.
5: Az élet, az élet.
0: Félnek hirtelen felemeltük 500-ra.
1: Jó, de én fiatalabb vagyok egy évvel.
5: Nem érdekel, nem arányosítgatjuk egzisztenciához.
0: Igélünk, mint élet napos oldalán. Mi már az 500-al, mi már az 500-ig bemegyünk. 100 év meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
5: Zsülve nem van, tessék, mondja.
0: Na tessék. Igaza van? Tehát ne emeljünk, jó? Tehát 100 ér, 2 év. Jó,
1: Zsülér. Jó,
0: csak próbáltam arányokban ugyanazt a pénzt mondani, nekem úgy a Ferinek 500.
3: Amiért ő is lehajolna.
0: Érted, ami neked 100, a másik oldal az 500.
1: Zsül, értem, hogy neked 10 millió, de...
0: Zsül, 10 millióért 10 év.
1: Megyek!
0: De rohadékok vagyok. Igen, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
3: Szóval 500 ér bemennél?
0: 502 év?
3: 2 év.
0: Figyelj, hát 2 pislogsz, elmegy.
1: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
0: 2 év. 2 évről beszélünk.
1: 2 év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem, 5-ről.
0: 500 évben menni.
1: Tisztelt bíróság 5-öt mondott. Most
0: 500
1: már,
0: évben.
1: Most már nem menjünk le.
0: 500 évben. Azt, én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
5: Hát, viszek könyvet, elbeszélgetek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér galléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetnénk. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát, hogy azért vannak itt nagy elődök.
3: Hát igazi szláv karneval.
0: Jó, de, Feri, de nincs cigi, gondold újra.
1: Dehogy nincs. Miért
0: ne lehet? Nem tudom, lehet dohányozni?
1: Még vehetsz is bent.
0: Igen?
1: Csak ugye drágább,
0: csak egy picit más a matek.
5: Hát tenni kell érte egy-két dolgot.
0: Hát azt most arra nem kérdezünk.
5: Az külön jó.
0: Lehet leszoknál, érted.
1: Cigi, úgy.
5: Cigi.
0: Húzol egy 100-as, leszoksz a cigiről, edzel, megerősödsz még jobban. Ja, 500.
1: Megy,
0: 500.
3: Így is szívás, úgy is szívás.
0: Így van, gyerekek. Na jól van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel?
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás?
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia?
3: Igen, nordart.hu.
2: Norvég minőség a forgalmazótól?
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk?
3: Igen, nordart.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
11: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
15: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
20: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk

0: Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Digitális változatot kap az Aranyhomok turisztikai infokártya. Magyarországon elsőként alkalmazták az új stroke kezelést Kecskeméten. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan digitális változattal bővül a Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát bemutató Aranyhomok turisztikai infokártya. Az új online felület célja, hogy gyorsan és egy helyen tegye elérhetővé a térségbe látogatók számára a legfontosabb turisztikai információkat, írja a híres.hu. A honlapon éttermek, szálláshelyek, látnivalók, szabadidős programok és a környék településeinek kínálata is megtalálható lesz. A szolgáltatáshoz kedvezmények is kapcsolódnak majd. A jelenleg még fejlesztés alatt álló digitális platform néhány héten belül tesztüzemben elindul, teljes körűen pedig januártól válik elérhetővé. Magyarországon elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmazták a stroke betegeknél a Tenek Tepláz nevű új vérrögoldó készítményt, írja a híres.hu. A gyógyszer előnye, hogy egyetlen gyors vénás injekcióval beadható, míg a korábban használt kezelés mintegy egy órás infúziót igényelt. Az első paciens súlyos beszédzavarral került kórházba, a vizsgálatok pedig nagyobb agyi érelzáródást igazoltak nála. A gyógyszer beadása után Szegedre szállították katéteres beavatkozásra, állapota azonban már útközben jelentősen javulni kezdett. Magyarországon évente mintegy 26 ezer stroke esemény történik, a kecskeméti szakemberek szerint közülük évente körülbelül 4500 beteg lehet alkalmas vérrögoldó kezelésre. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
4: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
3: Derült vagy fátyol felhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik, a keleti egy szél többnyire mérsékelt marad, de nyugaton időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel. Hajnalban 0 és 12 fok között lesz a hőmérséklet, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Na itt vagyunk, és van még egy kulcsunk a mai napra, van még egy időjárás jelentésünk is. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, 9 óra után 10 perccel vagyunk, én majdnem 19-et olvastam, már nem jó a szemem. Budai rakpart, Margit híd, baleset, frontális ütközés, jelenleg egy sáv megy a híd alatt. Óriási a káosz, rendőr irányít, Szabi küldte nekünk. Köszi, Bak környékén létre van a pályán az M3-ason, és M7-es 68-as kilométernél van dugónk. Úgyhogy legyetek. Legyetek óvatosak, jó? Mi az időjárásunk? Azt is meg kell támogatnunk.
7: De semmit nem változott az elmúlt egy óra óta. Ha valakit érdekel, hallgassa vissza.
6: Köszönjük szépen.
7: Nagyon szívesen. Az idő

0: Járás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Azért ez a Fly Dubai-os hír mekkorát megy szert a világon mindenhol, nem? Mindenki erről beszél, ugye mi is megbeszéltük ezt a gépeltérítést, itt a vérző, meg a verekedő pilóta a másodpilótával teljesen.
2: Hát a dráma kell az embereknek, most ez így függetlenül ettől, de ha megnézed, ezek a vezető hírek. Tehát mindig erre kattintasz, valahogy ez belénk van szerintem így programozva, hogy ezeket akarjuk tudni.
3: Hát mert ez meg ráadásul olyan, mint egy tömegszerencsétlenség, tudod, hogy nem tudsz mellette úgy elmenni, hogy ne nézz oda. Tehát ilyen szituációban senki sem akar kerülni, de biztonságból szeretném megnézni. És ilyenkor előkerülnek a telefonok, visszanézed a videókat.
1: Egyébként hát igen, meg a közösségi médiában minden elmegy már. Tehát,
2: hogy... Pont azt néztem, ugye, hogy volt olyan közvetítés erről, vagy hát később tették ki, nyilván nem élő, aki hátulról vette, és volt vagy 10 ember, aki vette az eseményeket telefonon. Tehát zuhan a géped 10 000 méterről 5 000-re, és te közben videózol.
3: Ezt egyszerűen nem.
1: Ez egy nagyon érdekes jelenség.
2: Igen, hogy miért nyúlsz hozzá.
3: De ezt már ezerszer megbeszéltük, hogy az, amikor voltak ezek a lövöldözések az iskolákban, és az, hogy kockáztatod a saját életedet azért, hogy a fedezékből kiteszed a telefonodat, csak azért, hogy készíts egy felvételt, amiről aztán a kutya se tudja, hogy te készítetted el. Nyilván nagyot megy, de nem tudja, hogy ki volt az az ember, aki kockára tette az életét, hogy ennek mi az pszichológiája, mi az értelme.
1: A zuhanó repülőn se tudod, de igen. Hogy lehet, hogy egy ilyen közös pszichó, amiből így egyszerűen előveszed, hogy majd meg akarod mutatni valakinek, mert a túlélési ösztönöd nagyobb, mint hogy te ebbe most bele fogsz halni, és arra gondolsz, hogy ezt egyszer izgalmas lesz megmutatni.
3: Hát
1: tényleg nagyon sokan vették a jelenetet, ott a pilótákat folyamatosan filmezik, amikor kinyílik a kokpit ajtaja, ott mindenki fogja a telefonját és veszi. Ő micsoda, oda néz!
2: Be akartam zárni, a Prager Louis-t hallgattam a szünetbe, érted, azt megszólalt.
1: Te ilyen zenéket hallgatsz, mint Modern Talking? Így csörög? Volt bet a szemét, ez a csengő hangod.
2: Jó, hát akkor lebuktam.
1: Brother Louis. Egy jó kis Modern Talking, Ferinek becsörgött a telefonja, megszólalt. Az milyen lenne ez a csengő hangod? Imádnám.
2: Van egy ismerősöm, akinek ilyen csengő hangja van, mert ő neki egy ilyen régi beidegződése, nem a Brother Louis, hanem egy másik nagy sikerű ilyen szerzemény, és ő évek óta ezt használja. Mert legalább más, mint a többieké.
3: Emlékeztek, hogy még voltak ezek a polifonikus csengő hangok,
2: amiket hogy is meg
3: lehetett
2: venni.
3: Tölteni, vagy hogyha volt egy nagyon ügyes haverod, akkor az megcsinálta neked. De ki az, aki manapság egyáltalán cserélgeti a csengő hangját? Van olyan?
1: Szerintem már nem divat.
3: Ott van nem. 5 000 darab csengőhang a telefonodban, egyszer beállítod, és az úgy marad életedben.
1: Nekem nem is csöng sohasehogy.
3: Ja?
1: Neked se is némítva vagy, mi? Én valami lé vagyok némítva.
3: Folyamatosan le vagyok némítva én.
1: Nem is tudom, mi a csengőhangom, mert nem tudom, mikor hallottam utoljára. Az ébresztést tudom, de a csengőhang egész egyszer nem szólal meg.
3: Kipróbáljuk.
1: Tehát szerintem némítva vagyok most is. Valami botrány csengőhangom lehet. Na jól van, akkor aki még akar, az gyorsan telefonáljon kulcsért, ha szeretne, jó? És mi pedig ránézünk erre a két őrült fiatalra. Ezek mit csinálnak pontosan? Mindig kicsit zavarba vagyok az ilyen modoros vicceskedéstől. Ők mit csináltak? Megkerülték?
3: Nem fiatalok,
1: korunkbéliek.
3: Igen, tehát Tamás és Balázs,
1: igen.
3: Két jó haver, rotációs kapára ültek, és megkerülték a Balatont.
1: Hajjaj, de nagyon zavarba vagyok az ilyen hírektől. De nehezen tudom ezeket a híreket hova tenni.
3: És nem csak, hogy megkerülték a Balatont, hanem nekem azóta kiderült, hogy vannak rotációs kapa rali bajnokságok, ami azt jelenti, hogy kiépítenek egy pályát, ilyen akadálypályát, és a rotációs kapán ülve indulsz el rajta, és kell teljesítened ezt a távot, ezt a pályát. És ez a férfi, egyébként 50 éves, ő már 4-szer nyerte meg ezt a bajnokságot, és most csak azért indult el a Balaton környékén, vagy azért megkerülte meg, hogy legalább a többieknek is legyen esélye megnyerni ezt a viadalt.
1: Ja, értem, tehát így sokan elindulnak.
3: Nem, a Balaton.
1: Csak ők indultak el.
3: A Balatonon csak ketten, de hogy van egyébként egy ilyen bajnokság.
1: Mi a véleményetek erről? Ezen ti tudtok nevetni?
2: Nagyon szurkolunk. Én nekem nagyon szimpatikus.
1: Igen?
2: Abszolút
1: érdekes,
2: jó.
1: Mennyire mások vagyunk.
3: Nekem tetszik.
1: Tetszik? Mennyi idő megkerülni rotációs kapával a Balatont?
2: 2,5 nap.
1: 2,5 napig mész egy kapán?
2: Igen.
1: De hogy te jó Isten!
3: Ez ráadásul ilyen feltuningolt rotációs kapa, mert hogy egy rotációs kapa egyébként maximum a motoros, az ilyen 5-6 km per óra. Nézd meg, ilyen.
1: Hát ezek már csapatják itt a versenyen, látod, igen.
3: Néz ki a verseny.
2: Most nem mondd már, hogy ez nem hát jó, ez... hogy ezen, ezen induljunk el legközelebb. Hát nézd meg, micsoda micsoda akadálypályát építettek, billenőpad van, a bálák között kell menni, és a rotakapával a kis utánfutón ülve kell teljesíteni.
1: Nem de mondta, maga hogy... a verseny az tök helyes, meg rendben van, meg látom, hogy ilyen szlalompályán mennek körbe-körbe, de mikor elolvasom egy ilyen hírt, van egy ilyen, én nem is tudom, egy ilyen fura érzésem. De egyébként mindenki úgy kerül meg a Balaton, hogy akarja, tehát nekem az ég egyet a világon semmi bajom, csak hogy kicsit olyan zavarban félrenézek, hogy ezen más mosolyog-e. Vagy hogy ez mit szólnak a környezetemben állók.
2: Mi egy babettával mentünk le a izére, Velencei tóra, annak volt értelme, ugyanannyi, mint ennek.
3: Ez heffán.
1: Három napig ülni rajta a rotációs kapán?
3: Igen, és ráadásul ő feltuningolta a saját kis kapáját, ez már megy 35-40-nel is pár órát, akkor néha megáll, aki kicsit frissíteni, de hogy mindenki nagyon üdvözölte őket, meg integettek nekik, meg tök jó hangulatú.
1: Én értem, hogy erre a vidéki néplélek így rárezek. Tehát, de tényleg,
2: ez a bajod,
1: nekem innen a fővárosból 30 éve elkényeztetett fővárosi gyerekként, hogy én ezzel egyáltalán nem tudok azonosulni. Ennek ellenére mondtam tegnap, hogy hívjuk őket, aranyosak, tök jó arcú, biztos, tehát kerüljenek be, amikor semmi baj, meg nincs velük baj, de hogy én ilyenkor mindig ilyen nagyon-nagyon kínosan körbenézek, hogy ez jó, kell lesz, hogy három napig milyen egy rotációs kapás, hogy aztán valaki ezt így egy ilyen félmosolja, konstatálja, hogy aha, hát te megkerült egy rotációs kapás. Jó, rendben van, hát a világ ettől szép, hogy ilyenek vagyunk.
4: Te
1: mit szólsz ehhez?
4: Hát én ugyanezt, mint te.
1: Ugye, hogy van egy ilyen...
2: Megkeseredett töregek vagytok, ez a bajotok.
3: De nincs ebben valami huncutság, nem? Valami nagy
1: életigellés.
3: Igen, az, hogy csinálj.
1: Hát akkor te még nem voltál olyan bulin, amiben volt életigellés.
4: Nem, igaz.
1: Máshol van az ingerküszöb. Azt gondolom, lehet, hogy az enyém van már nagyon fölül.
2: Ahhoz képest, hogy valaki otthon ül és nézi a tévét, ahhoz képest ő fölül.
4: Így van. Ebbe
3: valami történik vele. Tök jó.
1: Még inkább így vidáman.
4: Persze.
1: Még inkább egy rotációs kapán három napig a Balatonon. Ez tökre, ezt adom. Tehát még inkább így. Bele ne keseredjünk az életbe. De hogy...
4: Kicsit olyan ezt tudod, mint amikor azt érzem, hogy az emberek egymással licitálnak, mert már nem tudnak mivel kitűnni.
1: Kicsit ez az
4: tehát
1: érzés.
4: Fölmész a Himalájára, és már várom azt, hogy mikor lesz egy olyan hegymászó, aki oxigénpalack nélkül, ruha nélkül, flip-flop papucsba, kis gatyába, transzként. Ne létszik, ne fejezzétek be. Igen,
1: ne süket féltüdővel, egyvesével, egy lábújon.
3: Egyébként ez érdekes kérdés, hogy tehát nyilván ilyen jellegű vállalások mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nem volt közösségi média, nem volt. Ezek az emberek akkor azért csinálják, hogy egy...
1: Hűlünk? Vagy tehát ez egy elhűlés?
4: Szeretnek kitűnni a tömegből.
1: Vagy bekerüljenek a műsorba? Azért tök jó arcok, tehát mondom, én mondtam tegnap is, hogy hívjuk őket, jöjjenek, beszélünk róluk három mondatot, tehát nincs ezzel baj. De igen, értem én ezt, hogy itt mire rezgünk rá. Próbálok én is abszolút rárezegni. Maga a versenyt adom.
3: Mennyi vagy most? Hány éves vagy?
1: Most várjál, hogy jövök én ez?
2: Vagy hogy mikor fogsz kapára ülni?
3: Mikor fog kapára ülni? Elindulni a Balaton körül.
1: Gyuri, ha ezt meghallod, hogy én kapára ültem...
3: Ott elraboltak.
1: Azt tudod, hogy azt nem saját akaratomból tettem. Azt tudod, hogy ott valami szörnyű áldozatot kellett hoznom valamilyen.
3: Valami nagyon csúnya.
2: Na most egyébként melyik a jobb, kérdezi Krisz, hogy az van a sírodon, hogy két nap alatt rotakarpával megkerülted a Balatont, vagy van mögöttem 200 balássó? Na?
1: Nárgással 200 lenne. De ha rám gondol, az 1300 egyébként, csak mondom.
2: Úristen.
3: Még rosszabb, hogy nincsen semmi se az sírodra. Jön.
1: Inkább legyen ez, persze. Inkább legyen ez. Inkább.
4: Nem veszi föl.
2: Szerintem megsértette.
3: Nem hiszem. Tök jól fejnek tűnt tegnap a telefonban.
4: Biztos csak el van foglalva.
3: Tudingolja a rotakapát.
1: Igen, lehet, hogy megy a rotakapán, és nem hallja, hogy éppen keresünk. Ne add föl, hívjuk föl. És ez semmi baj, de erről azért, mert valakit adásba teszünk a műsorvezetők közben, megbeszélhetik. Nem kell ugyanúgy gondolkodnunk a világról, nem?
4: De nem is bántottuk.
1: De
4: nem,
1: csak, hogy mi nem. Hát, ha bántunk valakit, az nem ilyen. Az nem ilyen, de akkor rotakapa hangutánzó verseny a következő 10 percben, jó? Tehát az interjú alanyunkat kell utánozni, miközben rotakapa hangutánzót utánoz a haverod.
3: Képzeljétek el, hogy hát nekünk ugye volt Dunalmáson egy telkünk, és... akkor még a Corvin áruháza, a Blahaluhelyzet téren, az emeleten volt a kertészeti osztály. 14 éves voltam, amikor anyám megvilágosodott, hogy nekünk Dunalmásra rotakapa kell, és mivel nem volt autónk, ezért az egész körúton végig, a Bajcsy-Zsilinszky úton toltam végig én, a kamaszlány 14 évesen a piros rotakapát.
1: Úristen!
3: Életemben nem égtem meg annyira.
1: Az egy beégős momentum. Azt sose felejted el, mi?
3: Anyám 10 méterre lemaradva tőlem. Én
1: toltad a kapát?
3: Toltam előre.
1: A körúton?
3: A körúton a piros
1: rotakapát. A vidéki.
3: Végig végig a Deák téren, végig a Bajcsy-Zsilinszky úton, el a Blahától, úgy néztek rám, mint egy ufóra.
2: Igen, Balázs, az mondjuk egy kicsit értelmezhetetlen.
3: A mai napig terápiázzák.
1: Jobb ez, mint nyitni egy nem működő forrendist, írja annól. Na mi van?
4: Elkapáltuk.
1: De ki? Hát nem mondtunk. De hát akkor biztos, ha elütötte a kapa, vagy nem. Történt valami. Hogy hívják?
4: Tamás.
1: Tamás, ne csináld! Tamás! Ne szórakozzál!
2: Tamás, nekem nagyon tetszett az ötlet.
1: Itt volt a Feri, akinek ne, most már én is, nekem is nagyon tetszik. Tehát Tamás, ez olyan jó ez. Nem, tényleg nincs ezzel baj. Nem hiszem egyébként, nem szoktak ránk megsértődnöd, igen. Balázs, ha választanod kellene Oktoberfest vagy rotakapával a Balaton körül, miközben Salvatore Rinnát olvasról melyiket választ? Gyerekek, mindjárt elérjük, csak lehet, hogy rossz számot hívtunk. Én szeretem, hogy a világ ilyen színes, szóval nincs ezzel baj. Hát ha most mindig csak olyat tennénk adásban, ami minket érdekel, vagy mi hozzá tudunk szólni, akkor azért ez elég egysíkú. Egysíkú lenne. Mi az a rotakapa, kérdezi? Eszter, ez egy ilyen motoros cucca, amin ülsz, olyan, mint egy mini traktor, és az első része az maga a kapa rész talán, igen, amit hátulról trótol egy ilyen traktorszerű kis mini teherautó, amin így ülnek, és... ugye? És hát fogod ennek, igen, a kormányát, vagy a nyelvét, és elől van...
2: szerkezet, igen, és elől van a kis kapa.
1: Igen. Része. Na itt van Tamás?
4: Igen.
1: Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok.
3: Hello Tamás.
1: Jó reggel. Mennyi idő volt, hogy megkerültétek? Hány nap volt? Jól mondtuk, hogy majdnem 3 nap?
5: 2,5 nap, igen.
1: 2,5 napig kerültétek. És ez a te fejedből pattant ki.
5: Igen. Hát más is gondolt már rá, csak eddig még senki nem valósította meg.
1: Aha. És miért csináljátok ezt, Tamás?
5: Hát, fog meg a söröm. Valamit csinálni kell, most üdögéljünk mindenki.
1: Ezt gondoltam, hogy valami ilyesmi van benne. Nagyjából idáig képzeltem én is, hogy nagyjából ez ötlet. Nagyon más indíték egyébként nem lehet. Ha egy haverral mentél, vagy kivel mentél?
5: Igen, egy barátom a pincehelyről, igen.
3: De és ezt én jól tudom, hogy nektek nincs is kertetek?
5: Nincs. Aha. Nincs.
2: Tehát várjál, te üzemszerűen ezt nem használod arra, amire való, csak versenyzésre?
5: Igen, igen, ez csak versenyzésre van kitalálva ez a kapálógép. Arra van feltuningolva.
3: Fel van tuningolva.
1: Hogy ez át van alakítva, akkor ez egy ilyen átalakított rotakapa. Aha.
3: És mit tud még, igen, a rotakapa? Hogy van feltuningolva?
5: Hát igazából a hajtás teljesen át van alakítva, a motor belsejéből ki van szedve a fölösleges dolgok, ami nem kell oda. Hát az, hogy gyorsan menjen maga a versenyen.
3: Útközben átmentetek néhány kerttel, legalább csináltatok, igen, valami hasznos társadalmi munkát.
1: Szántottatok
3: volt
1: közben.
3: Valami értelme?
5: Nem, mert csak gumikerékkel mentünk, nem vittünk kapatagokat.
1: És akkor szerelni kell, hogy ez 3 napot, mert ez nem ennyire kilométerre van azért kitalálva, ez bírja?
5: Hát ez most per pillanat bírta mind a kettő, hibamentesen nem kellett szerelni semmit.
1: Még életemben nem ültem ilyen. És mennyivel megy körülbelül, mennyivel mentetek?
5: Ilyen 20 km/h.
1: Hát akkor viszont azért ti direkt sok helyen megálltatok, mert akkor ez a 3 napnál kevesebből is lehozható lenne.
5: Persze, persze. Hát meg azért pihenni kellett ilyen 20 kilométerenként, mert azért az embernek a derekát, meg a kezét azért szétrázza ez a út.
2: Hogy örülhettek az autósok, akik feltorlódtatok mögöttek?
1: Mire szerethettek benneteket?
5: Ja nem, félreálltunk. Félreálltunk, mikor láttuk, hogy sokan jöttnek, akkor mindig félreálltunk, hogy hadd menjenek.
3: És a család is kísértiteket, nem?
5: Igen, mind a kettőnknek a felesége. Az jöttek a kísérő autóba mögöttünk, ami ki volt táblázva, meg minden, hogy lássák, hogy 2 idióta megy elől.
1: Hát száguldás, ahogy érek, száguldás az életetek. Jó van, Tamás, csak egy rövidre hívtunk, kíváncsiak voltunk csak, hogy mi az indíték. Nagyon köszi, vigyázzatok magatokra, ciao, köszönjük szépen.
2: Hello.
1: Hajrá, Tamás!
2: Hajrá, a következő nagy terv. Ezt sokan kérdezik, hogy nem köpte be a gyertyát. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, majd legközelebb megkérdezzük.
1: Igen. Na, Annácska, pattintsál ide, akkor gyorsan.
4: 20 kilométerenként meg kell állni, hát akkor nem kezd csinálni.
1: Ennyi.
2: Na, te vagy
1: az életben.
3: Anna bejön és lehugyozza ezt a témát.
1: Na, ez a beszéden, ha te vagy a művelő. Hát minek mész? Hát
4: lehet gondolni egyben, nem? Hát akkor ne csinálj.
3: Hát azért áll meg 20 kilométerekként, hogy frissítsen.
1: Persze.
4: Jó vannak.
1: Őszintén nem nagyon volt több az interjúban. Persze, külünk. Dobd akkor, léci még a telefonunkat, már hogy a kulcsos aranyunkat. A nagy kuncok. És akkor még valakinek adunk egy kulcsot. Ez van, Annácska, mert ilyen színes ez a világ, tehát most mondd meg, mik vannak itt.
4: Élvezem, tudod, a börtön előtt.
2: Hát, nem sokára most mész. Még nevedgész.
1: Kapod a 100 embert, aztán bemész, egy kettecskét begúgolsz.
4: Mi vagyunk? Na, egy pasi lett.
1: Ne csináld. Sanyi, jó reggel, ciao.
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mi újság, Sanyikám, hogy vagy ma reggel? Minden oké?
6: Nagyon jó vagyok, nagyon izgulok, igen.
1: De miért izgulsz? Mi a baj? Vagy mitől félsz?
6: Nincsen semmi, csak úgy izgulok.
3: Krónikus stressznek.
1: Igen. És milyen foglalkozó, Sanyi, mit csinálsz?
6: Én Esztergomba dolgozok, gyógycipőket csinálunk, gyógybetéteket, gyerekeknek, felnőtteknek.
1: Ez a szupinál cipők, vagy ez micsoda?
6: Olyanokat is egyedileg készített méretes cipőket.
1: Szupinál. Tessék, én mai napig szupinál szandába járok. Hát, végül nem szikráznak a térdei.
6: Csinálunk neked is.
1: Jó.
6: Nézd ide hozzánk szívesen.
1: Szupinál cipő. Az egyik oldala egy kicsit így le van szedve a sark, és akkor valamerre lejt, ugye, és az egyenesíti ki a gyereknek a lábát. Nem feltétlenül a lútabb, hanem hogyha például befelállnak a lábfejek, akkor kifele meglejteti a cipőt, és ezért egy idő után mindig kifele lejt, és akkor a lábad az korrigál, és beáll rendesen.
3: Ez az, amit három nap után kitépsz a cipődből, mert úgy fáj a hátad, meg mindenek tőle.
1: Vagy betét, vagy magának a cipőnek a sarkát csinálják meg szupináltra.
3: Jó, de neked magas sarkú.
1: Hát ráadásul nekem magas sarkú, igen. Na mondj egy szlogent, Sanyi!
6: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Erre te nagyon készültél, de már csörög nagyon. A telefon, már megrendelések jöttek.
6: Így van, tele vagyunk melóval, hál' Istennek.
1: Nagyon jó. Jól van, Sanyikám, jövő héten pénteken ráérsz?
6: Ráérek, ott fogok arcomon gurulni.
2: Arcomon, na jó. Ez jó.
1: Guruljál akkor egyet velünk, találkozunk a konténer nyitáson, jövő egy péntek Duna Pláza. Jó?
6: Köszönöm szépen, szép napot nektek, kitartás.
1: Köszi nagyon, ciao, szia Sanyi, pénteken Tali. Hello.
3: Tessék, itt vannak a vállalkozó szellemek, jövő héten pókjárásban körbejárom a Velencei tavat, szerdán hívhattok.
1: Igen.
2: Ilyen vállások mindig van. Na, ha már ilyen nagyszerű sportteljesítmények, na. Még itt van 2 percünk körülbelül a hírekig, hogy ugye volt benne nálunk is, meg nagyon sokat beszéltünk Törőcsik Zsófiról, tudjátok, a búvár csajsziról, aki azt hiszem, hogy 2 éve kezdte el ezt az egész cuccot, megnyert mindent, amit lehetett. Hát most megint világbajnokság van Cipruson, úgyhogy kiment és kipróbálta, hogy az milyen, amikor nincs uszonyod. Ő ugye uszonyosként már világbajnok.
1: Igen, úgy ment le.
2: Minden, és hogy van egy ilyen versenyszám is, amikor nem kell uszonyt használni, hanem csak így úszkálni kell lefelé a víz alatt. Úszott, visszajött, aztán megnézték, és egy újabb világbajnoki.
1: Ne csinálj! Tényleg? Hát ez az, aki született tehetség.
2: Ezt figyelj! Hát, bámulatos a csaj.
3: Arra tempózott, és egy kicsit lemerült.
2: Igen, hát ő kiment, hogy a többi kategóriában is induljon, de mondták, hogy itt van egy üresedés. Zsófi, akarsz menni? Akarok, most néztem a videót, ugye elképesztő.
1: 78!
3: Vett egy mély levegőt.
1: 78 méter, mi van?
3: Az hány perc körülbelül? Tehát mennyi ideig van ő?
1: Ez egy olyan, nem tudom, hogy összpercben szerintem ez egy másfél, 2-3. Tehát nem, nincsen, mit tudom, 10 perceket a víz alatt. De hát azért itt maga a mélység, meg a nyomás, meg az, hogy azért a 78 méter.
2: És vissza is 78, tehát nem csak lefele van, hanem fölfele is.
1: És valószínűleg tök más technika, mint amikor uszonnyal úszol. Tehát, hogy teljesen más mozgás, teljesen más technika. És rávert a mezőre, és megvert mindenkit.
2: Igen. És mindenkit mögötte 75 méterrel lettek ezüstérmesek, tehát arra még ő 3 métert ráhúzott.
1: Azt a mindenségét.
2: Szóval, hogy egy, hogy élsz mindenbe, csinálod ezeket a dolgokat, egyszer csak elmész egy ilyen merülésre, azt mondják, hogy kisasszony, önnek ezzel foglalkoznia kéne, és 3 év alatt gyakorlatilag rommá vered az összes szakákban a világot.
1: Igen, de ez nagyjából úgy néz ki, hogy oda ez mi az ott kagyló, jó, lemegyek érte. Lejött, és tudod, így
2: volt a sztori.
1: Igen, a szabadtüdős csávó nézett mellett, hogy figyelj te, hogy? És mondta, hogy semmi, most jövök, nyaralok. Hát akkor kezd már egy kicsit ezzel foglalkozni, mert ennyi időt 3 év után tudunk letenni a víz alatt, amit te itt most bemerültél a víz alatt, hogy fölhozzál valamit 12 méterről, és csak azt oda leúszott, azt úgy kiszúrta. És akkor mondták neki, hogy szerintük lenne tehetsége. Ez volt 5 éve, azóta rommá veri a világot. Ez úgy szeretem az ilyen történeteket.
3: Az kiment, megszárítkozott már levette a vizes fürdőruhát, és a Zsófi még mindig a víz alatt volt.
1: Ez elképesztő, tényleg. Ez elképesztő.
3: Jó.
1: Na jó, van, jövünk mindjárt. 1 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
7: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os Millikrém túró 199 forint, 2 termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Miért nem tud már írni a feleséged?
10: A világhírű regény alapján.
11: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
10: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett. Verity.
11: Utolsó figyelmeztetés.
10: A mozikban.
12: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
13: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
15: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
14: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
16: A harc, hát legyen harc!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
17: Hogy tán az időt?
14: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
18: Hunja be a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
20: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
21: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
22: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb városrészekben folytatódik a jövő álló rendészet program. Több mint 1000-en lépték túl a sebességhatárt egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van az idősek világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Erzsébetvárosban és Kossuthvárosban is folytatódik a jövőálló rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés részeként bemutatták Márton Attila rendőrt és a társszervek képviselőit, akik közvetlen kapcsolatot tartanak majd a helyiekkel, írja a Keol. A programban rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök dolgoznak együtt a városrészek közbiztonságának erősítéséért. A cél, hogy a szakemberek személyes jelenléttel és folyamatos kapcsolattartással segítsék a problémák megelőzését. A rendőrség szerint ebben fontos szerepe van annak is, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott városrészt, az ott élő közösségeket és a helyben felmerülő problémákat. Egy hét alatt 1173 gyorshajtót regisztráltak a rendőrök Bács-Kiskunvár megyében, írja a Baon. A legnagyobb sebesség túllépést Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán mérték, ahol egy autós 50 helyett 112 km/h-val közlekedett, ezért 210.000 forintos bírságot kapott. Solton 105, Kecskemét-Széchenyi körútján pedig 99 km/h-s sebességet mértek, ugyancsak 50-es korlátozás mellett. A megyében egy hét alatt 39 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben 7-en sérültek meg. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak, ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot.
1: Észak felől egyre több felé jelennek, majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-10 lesz, 6 perc múlva, hogy itt a megszállás végén a szabadidős buvárusztó Törőcsik Zsófiáról beszéltünk, és írta valaki, igen, nem pontosan mondtam a történetet, hogy a hajóroncsot ment le megnézni minden cucc nélkül. Oda, ahol búvárok nézegették a hajóroncsokat, és akkor szóltak neki, hogy...
1: Hát, hogy kislány, veled mi van?
0: Lehet, hogy egészen jó érzéked van, ez el kéne kezdened merülni, és most ugye 78 méteres eredménnyel megnyerte a versenyszámot, ahol úszó nélkül csak simán lábtempóval ment le 78 méter mélyre, egészen durva. De többször is volt már vendégünk. Gratulálunk neki. Mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Skót kisfiú levelet írt az apukájának a mennyországban. Egy nagyon megható történetről beszélgettünk itt. Bemutatva, hogy azért a sok rossz dolog mellett még van egy-két olyan ember, aki azért így őrzi a lángot, és így hát itt tesz egy-két kedvességet embertársaival. Nagyon megható a történet, amit ott olvastunk, és amire rátaláltunk. Valamint megkérdezték az amerikaiakat, hogy milyen fura szokásaik vannak szex közben, mit csinálnak, de nem arra, hogy most ki mennyire bizarr, hogy nem tudom, milyen dolgokat veszik igénybe, hanem mi mással foglalatoskodnak, miközben szexelnek, és hát egészen megdöbentő válaszokat adtak. Aztán mi is megkérdeztük a saját hallgatóinkat.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Valahogy kiszúrták kézzel vagy géppel, hogy a címzés elvileg nem lehet kézbesíthető, és röviddel ezután hivatalos fejléces küldemény érkezett a család címére. A postától. Ez milyen menő, gyerekek. Ez milyen szép történet.
1: És az apuka,
0: nem?
1: Hogy az... nevében írta, vagy így a postahivatalnokként írta az egész sztoriról. Tehát mi volt a válaszlevél? Hogy ő, mint édesapa írta azt, hogy mit én azt jelenti, hogy kedves kicsfiam, nagyon örülök a levelednek.
0: Nem hamisította meg, hogy igen, aha, itt minden jó.
3: Itt fent a mennyországban.
0: Anyának elfelejtettem, isteni igen. Nők vannak, anyának nem mondd el. Imádom, csak szexelek is élek.
1: Mindenhova.
0: Szex, rock, rock and roll, minden van. Anyádnak ne szólj, itt várnak aláírás apát.
3: Itt egy kicsit jobbított lett.
0: Megszólítottak a kisfiút, hogy kedves Jézus, miközben a leveleket kézbesítettük, tudomást szereztünk egy fontos küldeményről, ezért megragadnám az alkalmat, hogy értesítselek. Sikeresen kézbesítettük a leveledet az édesapádnak a mennyországba.
3: Jaj.
0: Mennyire cuki ez a sztori? Hát ezzel nem tudsz nem bekönnyezni. Ja. Elég nehéz kihívás volt, mert a mennyországba vezető úton el kellett kerülnünk a csillagokat és más galaktikus objektumokat. Szeretnélek biztosítani afelől, hogy ez a különösen fontos küldemény épségben célba ért.
1: Jézus,
0: nagyon cuki. Nagyon cuki ez a történet. Az édesanyja ugye megosztotta a postától kapott levelet a Facebookon, a történet villámgyorsan bejárta a világot, és több mint 200 000 megosztást ért el, gyerekek, hogy még vannak ilyen kis világító Szent János bogarak ebben a meglehetősen elidegenedett, meg kicsit furává vált világban, és hogy visszaadva az emberek emberségébe vetett hitet, igen, egyébként ez a legfontosabb, hogy egy ilyen történetet még azt mondod, hogy oké, sokszor történik, de azért még úgy egy-egy pillanatra még azért úgy meg tudunk állni, és meg tudunk kapaszkodni.
1: De milyen cuki volt ugye a címzés is.
0: Nagyon kedves.
1: Kedves postás úr, elvinni ezt a mennyországba apukám születésnapjára, köszönöm. Mi gyerekkorunk legnagyobb ilyen levelezése, az kérlek szépen Forma 1 volt. Volt egy ilyen Forma 1-es központi cím, ez volt az egyik, ahol mindenki írt, szerintem én is írtam, magyarul, Szennának.
3: Igen.
1: Nem válaszolt.
0: Fura módon,
1: a másik pedig egyszer csak, ezt így egy haverom mondta, hogy itt van egy németül megfogalmazott levél, ezt kell lemásolni, és el kell küldeni autógyártóknak, mert küldenek vissza prospektust. Ez ugye az a korszak volt, amikor Lada 1002 volt a csúcs, vagy 1005-ös.
0: Igen.
1: Az 1005-i volt a csúcs, és hát egy ilyen prospektusén megőrültél, úgyhogy mindenki postázta ezeket a leveleket, és kaptunk. Képzeljétek
0: el. Tényleg.
1: És jött levél, és prospektus jött benne vissza.
3: Oh.
0: Igen. De jönnek jók. Kokónak írtam levelet, apukám címnapján kértem aláírást, kaptam. Na várjál,
1: de jó.
0: Igen. Aktív levelezésben voltam Dévényi Tibi bácsival a három kívánságban. Nagyon egy oldalú levelezés volt. Igen.
3: Neki én is írtam, én Michael Jacksonnal szerettem volna találkozni.
0: Igen,
3: és írtam egy nagyon megható levelet.
0: Jacksonnal akartál találkozni, és bekérted az öregtől?
3: Hát hogyne, hát azt mondták, három kívánság, írjak levelet.
0: Csak el ne vitte volna azt a Neverlandre, aztán mozizhattál volna vele kicsit a moziszobájába. És nem teljesült?
3: Hát, szerinted.
0: 9 éves koromban írtam az RTL-nek, nagyon szomorú voltam, hogy levetik a Simpson családot a műsorról. Kértem őket, hogy tegyék vissza. Szellő István válaszolt egy levélben. Már elnézést kért, amiért ez történt, és sajnos nem ám ugyában visszatenni a műsor. De köszönöm, hogy nézem a csatornát. Elmondom neked, nem a Szellő volt, egy szerkesztő oda, ha is írtad, válaszolt neked azért. De simán
3: egy időben neked például a pecséted volt, emlékszem. tehát arra sem vetted a fáradtságot, hogy aláírd ezeket a dedikálókártyák, hanem pecsételtél.
0: Azt nem a dedikálókártyára csináltam, hanem amikor kijött a szigorúan bizalmas, akkor kinyomtattak belőle 50 ezer példányt. És mondták, hogy írjam alá. Bementem, csináltattam az aláírásomból egy pecsétet, és fogtam, leült, és...
3: Na, ez egy jó ideig.
0: Vigyed, vedd, vedd.
1: Hogy csinálod?
0: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod? Azért?
1: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, vagy... hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát, hogy szexeltek már, és van egy misszionáris póz, akkor nem látja a másik?
3: De itt pont ez az, vagy... hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
1: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
0: Valószínűleg az a technikai kivitelezés. Hát, igen, igen, igen, igen, igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Érted? Praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Hát, ezt én is hallottam baráti társaság, vagy anya átjön a hétvégén. Jó, most aztán nagyon beindultam. Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
3: El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefonnak.
0: Egyetemisták.
3: Ez egy nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
0: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép. Igen, igen, igen, igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. Júj, de szép megfejtés.
3: Rossz lányokra regisztráltam közben.
0: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most, ha marketplace-en vagy, akkor azért nő vagy, és miközben az urak ügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát...
1: És az urad nem
0: az nem egy
1: azt,
0: hosszú hogy... böngészés, akkor valószínűleg az két perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
3: Hát ne, de szórakozzatok már.
0: Marketplace böngészés?
3: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
0: Ugye, én el tudom képzelni, 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét, a férjés két perc, letudják az egészet, jó, két hetente egy, legyen valami túl, csávó, ráfekszik, levahajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
3: Ah, és közben beírja, hogy 38-as gumicsizma eladó.
0: Közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek, közben akkor nézzük meg, hogy van a marketplace-en kettő darab gumicsizma gyereknek. Simán el tudom képzelni.
3: Licitálok.
0: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Béla már. Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz a marketplace-en. Egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni? Jönnek az SMS-ek. Én a gyerek kréta felületét böngészem közben.
1: Hanyas lett a mateki a kicsinek.
0: Minden segít neki. És nem te tetsz róla. Hát valószínűleg vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem, és a gyerek réte felettét böngészem. De majdnem ide ugyanezt, volt már, hogy állást kerestem közben. Érted? Érted?
3: Ne. Hát, ne. Figyelj, én egyszer, hát oké, és a lányon, hát nem tudom, dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
0: Hát most...
3: Hát kellemes,
1: ez mondjuk ez dicséret, jó a krumplis tészta.
0: Új lenyomattal feloldom a kislábújjam a kód. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most, érted? Hát most 2-3 perc az simán, simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni, sajnos. Puszikata.
3: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
1: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ezáltal próbálod még inkább oda tenni magad.
0: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerek házi, és kapott egy beírást a krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy kettes lett a matek dolgozata? Nem tudom, mások vagyunk.
3: Nem igazán lenne motiváló.
0: De most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
1: Hát ott kicsit ott. Hankó a héten mindent visz.
0: Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
1: És tudod, hogy végig ezen járt az agya.
0: Úristen, de szeretem. És ezt tudod, ezt én nagyon unott hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Ó, tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem? És én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Gyerekek, akkor mi ellibbenünk, és holnap érkezünk.
1: Úgy van, reggel itt vagyunk.
3: Hova, merre?
0: Most még csak így Pesten sehova, hát holnap még jövünk.
3: És edzés.
0: Edzés.
1: Edzés, ebédek, ilyenek, mindenféle.
0: Edzés, ebéd, munka.
1: Kedves dolgok.
0: Munka? És minden más. Így van. Úgyhogy ki mit csinál? Ki pihen, ki dolgozik. Úgyhogy vigyázzon mindenki magára. Jó, puci, nektek holnap érkezünk. Holnap, holnap Eszter.
1: Holnap Eszter van. Hétfőn nem tudjuk, majd meglátjuk.
0: Meglátjuk.
1: Hol van az még?
0: Az még messze van.
1: Ez a kis péntek.
0: Így is van. Puci mindenkinek, szép napot. Sziasztok. Ciao, ciao.
2: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok. Stand up, mix up, kitch up,
7: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
8: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
9: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
16: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
17: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
18: Építőanyagait bízd csak ránk!
19: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
18: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
19: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
18: Roncsautó átvétel.
19: Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevő kereskedések 0thm.ujház.hu.
21: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
22: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze a Rádió egy gong.hu. Üdv mindenkinek, Faragó Miklós a mikrofonnál, és 14 óráig itt vagyok veletek. Játszunk ki is, a csapatom játékunk folytatódik a mai napon is. Kalapba lehet kerülni, és akár megnyerni a csapatépítő programot, legalábbis az esélyt, mert holnap lesz a fődíj sorsolás. Mindjárt jövök további

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A Rádió egy gongot hallgatjátok, és a mai rovatunkban kávéfőző kameráról beszélek, ugyanis az első webkamerák története nem egy biztonsági rendszerrel vagy nagy média projekttel indult, hanem kávéval. A Cambridge-i Egyetem számítógépes laborjában a kutatóknak messzire kellett sétálniuk a közös kávéfőzőhöz, és gyakran csak akkor derült ki, hogy üres. 1991-ben kamerát állítottak rá, hogy a saját gépükről lássák, van-e még kávé. És később a webre is kikerült egyébként a kép, és a kultikus internetes látványosság lett ebből. Ma ez mosolyogtatóan egyszerűnek tűnik, fekete-fehér kép, lassú frissítés, semmi filter, mégis benne van a mai online világ egyik alapötlete, távolról látni valamit, ami máshol történik. Érdekes, hogy a megoldás nem elvont jövőkutatásból született, hanem egy apró munkai bosszúságból. Sok digitális eszköz ilyen. Valaki észrevesz egy ismétlődő kellemetlenséget és összerak rá egy ügyes megoldást. A kávéfőző webkamera a videóhívások, élő közvetítések és okos otthon kamerák távoli őse lett. A tanulság nem az, hogy minden kávéfőzőt hálózatra kell kötni, inkább az, hogy az internet történetét sokszor nem grandiózus tervek, hanem emberi szükségletek, lustaság, kíváncsiság és játékosság vitték előre. Néha a digitális forradalom egy üres kávés kannával kezdődik. Ma, amikor kamerák vannak kapucsengőben, autóban és laptopban, ez a történet arra is emlékeztet, minden kényelmi látványhoz tartozik adatvédelmi kérdés is. Ki látja, mikor és miért? Gondolkodjunk el ezen, amíg hallgatjuk mondjuk Daddy Yankee, Katy Perry és Snow közösét itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 5. alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház által meghirdetett eseménynek szombaton a Benkó Zoltán Szabadidőközpont ad otthont. Szintén szombati program a Magyar Népmese napjához kapcsolódva a Szóra Katinus Játékmúzeum szombaton egésznapos ingyenes programokkal várja a családokat. Holnap pedig 11 órakor kezdődik nagykörösen a Toldis forgatag, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium szervezésében, ahol is az ingyenes rendezvényen kézműves foglalkozásokkal, sportprogramokkal, interaktív játékokkal, különböző kóstolókkal várja az iskola a látogatókat. És még egy program, Hettényegyházára invitálunk mindenkit, a fogadhajtó sport kedvelőit legfőképpen, mert szombaton Hettényegyházán délelőtt 9 órától indul a program, a Póni 2-es fogatok és 1-es fogatok országos döntőjét rendezik meg Hettényegyházán most hétvégén szombaton. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. És játszunk csapatommal csapatom, ne felejtsétek el, 100 000 forint értékű a heti fődíjunk, catering szolgáltatás, csapatépítő, a Tamás Tanya jóvoltából és a helyszínre busszal fuvarozza a csapatot a Bekő Tours, és természetesen haza is. A feladat annyi, hogy SMS-ben, Viberen jelentkeztek, hogy csapatommal csapatom, ennyit írjatok, és ha megcsörren a telefonotok, hívlak benneteket, akkor pedig azt kell mondani, csapatommal csapatom, és így tudtok a kalamba kerülni, és részt venni a sorsoláson. James Arthur dalával megyünk tovább itt a Rádió Gongon, ez már az Impossible!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkat mondok nektek, mert az M5-ösön már is torlódik a forgalom. A főváros felé vezető oldalon Lajosmizse és Örkény között munkavégzés miatt csak egy sáv járható, és a torlódás meghaladta 3 kilométert, írja az Útinform. Kecskemét és Városföld között az 5-ös főúton, a 95-ös kilométernél pedig fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km per órás sebességkorlátozásra számítsatok.
1: Az Útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Csapatommal csapatom, játékunk folytatódik, jöhet még az üzenet, és hamarosan hívok is valakit, aki nyerhet és esélyt kaphat a holnapi fődíjra. Addig is Taylor Swift!

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát Cristiano Ronaldo. Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól, írta a döntése kapcsán Ronaldo. A 41 éves világklasszis azután hagyta el a portugálok összetartását, hogy Jorge Jesus, szövetségi kapitány kijelentette, Ronaldo nem fog kezdeni a következő két mérkőzésen. Ronaldo már a portugál csapat előző nemzetek ligája meccsén sem lépett pályára, ami a sérüléseket leszámítva 2008 óta először fordult elő a portugál válogatottban. A Győr és a Ferencváros is elérte a 40 lőtt gólt a női kézilabda NB1 negyedik fordulójában. Az Eto 40-25-re verte idegenben a Moson Magyaróvárt, míg a Fradi 41-22-re győzött Kisvárdán. A Budaörs-Svájc mérkőzés 27-27-es döntetlennel zárult. A férfi kosárlabda NB1 második fordulójában az Albafehérvár 16 ponttal 98-82-re legyőzte a Sopront. A Fehérvár két kör után hibátlan. A Kecskemét holnap este a Kaposvár ellen játssza le első hazai mérkőzését. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Kamrád és a Be Mine a folytatásban, közben pedig játszunk is, pontosabban sorsok egy hallgatót, aki ha úgy veszi fel a telefont, hogy csapatommal csapatom, akkor már is esélye van a fődíjra. Egy csapatépítő program, 100.000 forint értékű catering szolgáltatásra megnyerhető nyeremény a Tamás Tanya jóvoltából, és a csapatot még egy busz is szállítja oda-vissza, úgyhogy erre sem lesz gondja a nyertesnek, illetve a nyertes munkahelynek.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. És már is csörög a telefon, mert ebben az órában is valaki közelebb kerülhet a nyereményhez.
2: Csapatommal csapatom.
1: Igen, sikerült, nagyon jól vettük fel, Faragó Miklós vagyok.
2: Jaj, de jó.
1: A Rádió egy gongból. Szia, te ki vagy, hogyan szólíthatunk, ha ki van a vonalban?
2: Szia, Szabó Marian vagyok, de azt nem tudom, hogy Marian. Hogy hallom a rádióba a hangot, hogyha te veled beszélek.
1: Hát így, hogy most így.
2: Na mindegy.
1: Hát itt hallasz a telefonon, hát azért hívtalak, hogy bemondd ezt a mondatot, bemondtad.
2: Ja, tényleg.
1: Tényleg.
2: Oh, jó? Köszi.
1: Nagyon jó. Hol hallgatsz, Kecskeméten?
2: Gong rádióban a telefonban, gyere, Anita.
1: Na, Anita is ott van, nagyon jó. Na,
2: igen, hányan Anita is ott van, mindenki itt van, most éppen.
1: Ki az a mindenki?
2: Megbeszéltünk.
1: Ki az a mindenki? Beszélj a csapatról,
2: hát kik vannak? Hát mint az egész osztály.
1: Jó, milyen osztály?
2: A fél osztály itt van. Milyen osztály? Hát ez a közgazdasági osztály kórházban.
1: Kórházban hallgattok minket a közgazdasági.
2: Igen, a kórházban.
1: A Kecskeméti vagy valamelyik másik?
2: A Kecskemétibe,
1: többen is írtatok, játszatok?
2: Nem, én írtam.
1: Te vagy a szóvivő, illetve a játékos akkor.
2: Igen,
1: de
2: igen.
1: Örülnek a kollégák, hogy hallottam akkor, hogy bekerültök.
2: Igen, igen, örülünk mindannyian.
1: Nagyon jó.
2: Jó, mennyi? Holnap sorsolás.
1: Nagyon, ezt is tudjátok. Várjátok. Valaki nagyon aktív volt. Tehát ő is játszott, csak nem szeret szerepelni biztos, csak háttérben. Igaz? Na, adod azt a
2: telefon. Igen, jó lenne nyerni, jó lenne nyerni.
1: Telefontod adod neki?
2: Persze, persze. Adom a kolléganőt.
1: Oké.
3: Faragom,
1: Miki.
3: Szia!
1: Szia, Miki vagyok.
3: Édikó vagyok.
1: Édikó, hát annyira kiabálsz a háttérben, hogy azért halljunk már akkor rendesen. Ugye? Is. Gondoltam, hogy akkor a hallgatók hallják, hogy
3: hát,
1: micsoda.
3: Már hallottuk egymás hangját a családi napon, de persze, most
1: ott
3: is beszélhetünk.
1: Te is. Na, ott is voltál.
3: Hát hogyne? Hát ki nem hagytam volna.
1: Igen, igen. No, hát mekkora csapattal mennétek, mekkora is a ti, mert elég sokan voltatok ott a kórházi családi napon is.
3: Hát a pénzügyi osztályról mennénk csak 15-en kb.
1: Ó, hát
3: ott
1: akkor.
3: 15-16.
1: Szokott lenni ilyen?
3: Nem számoltuk össze, már nem voltunk rá felkészülve.
1: Hát most már akkor kicsit lehet készülni, mert holnap is hívhatjuk a nyertest. Jó. Szokott lenni ilyen programotok? Vagy mi hol voltatok legutóbb?
3: 2 éve voltunk, Pécsen voltunk egy ilyen buszos kiránduláson.
1: Na, akkor ti is azok a típusúak vagytok, akik azért nem itt helyben megoldják, hanem akkor elindultok valamelyre. Jó, hát most majd a Tamás tanyára visz egy busz, hogyha megnyeritek, jó?
3: Szuper, nagyon jó, köszönjük szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: A 2094140-20-as SMS Viber számon tudtok jelentkezni a játékra, csupán annyi üzenetet írjatok, hogy csapatommal csapatom, úgyhogy a kórházban is hallgatnak bennünket, valószínűleg nem csak ezen az osztályon, mert néhány héttel ezelőtt volt egy családi nap, amin én is jelen voltam, és tényleg többen mondták, hogy hallgatni szoktak minket, és szól a rádió, még a műtőben is. Na hát akkor Alex Kenji Bambolé, mindjárt ezzel folytatjuk itt a Rádió egy gongon.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Stand up, mix up, kick up,
6: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
7: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Olajcsere! Kezdje a bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
9: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
10: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
9: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
11: A harc, hát legyen harc!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
12: Bogytán az időt.
9: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
15: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
16: Építőanyagait bízd csak ránk!
17: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
16: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
17: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
19: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
20: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama Állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az Állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
21: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
22: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
23: Október 2-án ünneplik Kecskemét város napját. 8 önkormányzati épületre telepítenek napelemeket Kiskunfélegyházán. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Október 2-án rendezik meg Kecskemét város napját. Annak emlékére, hogy egy 1368-ban kelt oklevél ezen a napon említette először a települést mezővárosként, írja a hírös.hu. Az ünnepi program részeként délután a Katona József Nemzeti Színház 130 éves történetét bemutató kiállítás nyílik. Este ugyancsak a színházban tartják az önkormányzati díjátadó gálát, ahol a város legrangosabb elismeréseit adják át. A kapcsolódó programok október 3-án tárogató muzsikával, a hétvégén pedig az őszi bohém piaccal folytatódnak. 8 önkormányzati ingatlanra telepítenek napelemes rendszereket Kiskunfélegyházán egy energetikai korszerűsítési program keretében, írja a megyei lap. A város a beruházásra több mint 94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert, amelyből összesen 165 kilowattot meghaladó napelemes kapacitást építenek ki. A fejlesztés érinti többek között a városi fűtőművet, a Petőfi Sándor városi könyvtárat, az egészségközpontot, a polgármesteri hivatalt és a Platán utcai tagovodát. A legnagyobb teljesítményű rendszert a Darvastéri fűtőműre telepítik, ahol a napelemek az épület jelentős villamosenergia igényének csökkentését segíthetik. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
23: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastag a fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

0: things that I've got.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, csapatommal csapatom játékunk folytatódik. E-két szóval tudtak a játékra jelentkezni. SMS Viber számunk 20 914 014 020-as. És hogyha visszahívunk benneteket, akkor a telefont is így vegyétek fel. Annyit mondjatok, hogy csapatommal csapatom. Holnap fődi sorsolás, egy csapatépítőn vehet részt a nyertes a munkahelyi kollégáival, csapatával, a Tamás Tanyán. A nyereményhez jár a 100 000 forint érték catering szolgáltatás is, illetve a helyszínre majd a Bekő Tours viszi a csapatot, és természetesen haza is. Hétvégén állatok világnapja, ifjabbi Richter József, a nagykörösi Richter Safari Park alapított tulajdonosa lesz ebben az órában a vendégünk. Mindjárt vele beszélgetek.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert pont munka közben hallgatunk benneteket.
1: Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gong.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját, és ennek apropójaként vendégünk ifjabb Richter József, a Richter Safari Park alapítója, tulajdonosa. Köszöntelek itt a stúdióban, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Készültök ti is, megünneplitek az állatok világnapját a hétvégén, nem csak vasárnap, hanem majd szombaton is lesznek programok, erre is rátérünk, de először tényleg a világnap kapcsán. Mi is ennek a célja, mi a fő üzenete?
2: Ugye egy modern állatkertnek fel kell hívnia a figyelmet a felelős állattartásra, az állatoknak a védelmére, és ezeken a napokon én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb a látogatók figyelmét felhívni ezekre a dolgokra. És pont azért tudunk ilyenkor olyan különleges eseményeket szervezni, bemutatókat, látványetetéseket, amivel egy picit jobban fel tudjuk hívni a figyelmét a vendégeknek. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az emberek többsége csak állatkertben, safari parkban találkozhat ekkora állatokkal, és úgy gondolom, hogy ha eljönnek, és egy olyan maradandó élménnyel távoznak, akkor talán a gyerekekben is ez jobban megmarad az állatoknak a szeretete.
1: Benned egyébként mikor, hogy alakult ki az állatokhoz való ennyire való kötődés és az állatok szeretete?
2: Hát én mondhatom, hogy az állatokkal együtt nőttem fel, hiszen a családomban mindig is voltak állatok, sőt nem is kis állatok, tehát így elefántok és különböző egzotikus állatok, úgyhogy számomra ez teljesen természetes volt, hogy nálunk otthon elefánt van, mint ahogy másoknál mondjuk kutya vagy macska, úgyhogy kisgyerekkorom óta emlékszem az állatokra, és nagyon fontos szerepet töltöttek be a gyerekkoromban is.
1: Van olyan állat nálatok a nagykőrösi safari parkban, amelyhez különösen vagy erős kötődésed van?
2: Természetesen igen. Ugye egy jó igazgatónak most azt kéne mondania, hogy mindegyik állathoz ugyanúgy kötődöm, de azért vannak kivételek, tehát például Namíbia zsiráfbikánk, ugye ő már nagyon hosszú évek óta velünk van, és ő hozzá nagyon kötődöm, vagy éppen Bridget, az elefánt, aki egy nagyon jámbor és ember szerető állat, úgyhogy azért mindig vannak kedvencek, de például amikor egy új jövevény születik, most nem olyan rég egy kis Shetland póniló született, és azért ezek is nagy élmények, hogy az állatok szaporodnak.
1: A legutóbb, amikor itt jártál nálunk, májusban, akkor arról számoltál be, hogy hoztál egy új állatot. Mi is volt az, és hogy van?
2: Igen, ő egy zsiráf tehén, aki májusban érkezett Olaszországból, egy másik safari parkból, egy hosszas szervezés és komoly munka volt, mire meg tudtuk győzni ezt a safari parkot, hogy mi tudjuk elhozni ezt a nőstény állatot. Azóta ők már összeszoktak Namibivel, egy párt alkotnak, és nagyon reméljük, hogy akár a jövő év folyamán vagy utána megszületne az első nagykőrösi kis zsiráf, hiszen ez az álmom, és ez egy hatalmas siker lenne a fajfenntartás szempontjából is a parkunk részére, hogyha valóban születne egy kis zsiráf, mi mindent megteszünk érte, aztán a többit már a természetre bízzuk.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, és hamarosan rátérünk a hétvégi programokra, hogy mi is zajlik majd az Állatok Világnapja alkalmával nagykőrösen a Richter Safari Parkban.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Ifjabb Richter József a vendégünk, a nagykörösi Richter Safari Park alapító tulajdonosa, aki számára az állatok nem egyszerűen a munkája részei, hanem gyakorlatilag a mindennapjai, és ha már mindennapok. Arról tudnál nekünk mesélni, ugye milyen látványt látjuk, amikor ott vagyunk a Safari Parkban, de hogy mennyi munka van mögötte, és hogy az állatok biztonságban és megfelelő körülmények között legyenek, hát azért a gondozóknak nagy szerepe van. Hogy telik egy átlagos nap nálatok a háttérben?
2: Igen, ugye aki eljön, az a fény és a csillogás látja, és azt, hogy milyen cukik az állatok, de azt, hogy azért az állatokkal mennyi tennivaló van, mennyi munka, ugye egy állatot tartani, az egy felelősség, és egyébként pont ezt szeretnénk tanítani, oktatni a gyermekek, fiatalok számára is, hogy aki egy állatot elvállal, mondhatom így, legyen az egy kutya, a macska, vagy egy elefánt, vagy egy zsiráf, onnantól kezdve felelősséggel tartozik iránta, és nincs szabad nap, tehát az állatnak minden nap ennie kell, innia kell, ugye nyilván a kifutókat takarítani kell, oda kell figyelni, hogy nincs esetleg betegsége, hogyha van, akkor fel kell hívni az állatorvosnak a figyelmét erre. Szóval nagyon sok munkával jár ez az egész, és ezt az egész 32 hektáros területet ugye azért rendben tartani. Ahol állatok vannak, azért szeretnek kárt is tenni, meg hát nyilván egy ekkora területen mindegyik állat sétál, amerre jónak látja, és a kollégáinknak azért ez egy hatalmas feladat ezt rendben tartani. Szóval reggelente ugye etetés van, takarítás van, majd kinyit a park, és akkor egész nap ugye a vendégek vonattal, autóval szafariznak, és este pedig ugyanúgy ez zajlik, hogy az állatokat, van egy állat, akit az istállóba vissza kell csukni, van, aki ugye szabadon marad, és az állatok etetése, itatása, tehát azért nagyon, nagyon komoly csapat kell ehhez, és ezt mindig kiemelem, hogy ugye én vagyok, aki nyilatkozik, én vagyok, aki az arca a Safari Parknak, mégis egy hatalmas csapat áll mögöttem, és ezúttal is köszönöm a munkájukat, hiszen nélkülük ez nem jöhetett volna létre.
1: Az állatok felismerik egy olykor a gondozókat? Tehát mit tapasztaltok?
2: Abszolút. Azt kell mondjam, hogy sokszor a gondozóknak jobb kapcsolata van az állatok, mint mondjuk nekem, aki kevésbé tudok már ezzel foglalkozni. Nyilván vannak olyan állatok, akivel nekem van jobb kapcsolatom, de ezért fontos olyan gondozókkal együtt dolgozni, akik ismerik az állatot, mint a kisgyermeküket, és tudják, hogy most van valami baj, a rossz napja van, kevesebbet evett, többet evett, szóval ez egy nagyon fontos dolog.
1: Innen folytatjuk a zene után, és akkor most már tényleg rátérünk a hétvégi programokra, eseményekre, meg esetleg van-e valami új állat, amivel találkozhatunk. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Ifjabb Richter Józseffel, a nagykörösi Richter Safari Park alapítójával, tulajdonosával.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A nagykörösi Richter Safari Park alapítója, tulajdonosa, aki egyúttal a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója is, ifjabb Richter József a vendégünk. Állatok világnapja október 4-e, de most hétvégén ti két napig ünneplitek az állatokat ott Nagykőrösön. Sok-sok programmal készültök, lesz idén is egy jótékonysági safari futás is például.
2: Igen, tehát most hétvégén az állatoké lesz a főszerep a nagykörösi safari parkba. Ahol ezen a jeles napon szeretnénk egy picit a vendégek figyelmét felhívni a felelős állattartásra, az állatoknak a gondozására. Éppen ezért különleges programok lesznek. Interaktív állatvédelmi foglalkozás lesz a Pest vármegyei rendőrkapitányság. Kitelepül a Safari Parkba, egyébként velük nemrég egy együttműködést is aláírtunk, de ezen kívül lesz élménykímiai előadás, zsiráf látványetetés, kapibara látványetetés, a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület előadása, úgyhogy rengeteg olyan dolog lesz, ami csak most hétvégén látható, és ha mondhatom azt, akkor egy jótékonysági futás is lesz, ami ugye október 4-én lesz. Tavaly ezt mi már megrendeztük, és hatalmas sikere volt, több mint 150 futónk volt, ugye a 3 kilométeres safari utat lehet körbefutni, amit alapvetően csak autóval vagy vonattal lehet megtenni, de ezen a napon lehet futni, és egy jótékonysági célért lehet futni, hiszen a nevezési díjat mi kiegészítjük a Safari Park által ugyanannyival, és ezt felajánljuk a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület részére, akik ezt fajfenntartásra fogják költeni.
1: Van új állat?
2: Hát ugye az idei évben az új állataink a kapibarák, van egy zsiráf nőstényünk is, aki már szintén látható, néhány héttel ezelőtt egy kis Shetland póni, egy lámacsikunk is született, úgyhogy folyamatosan szaporodik az állatállomány, és hát nem csak az állatok, hanem ugye mindig új attrakciókkal is készülünk.
1: És lassan vége a szezonnak, hiszen a téli időszakban ugye nem látogatható a park, de hát a munka folyik. Mikor kezdődik nálatok a téli időszak?
2: Ugye november elejéig van nyitva a park, erről ideig nem beszéltem, de akkor most beszámolnék arról is, hogy most az a tervünk, hogy decemberben is nyitva leszünk, és egy téli fényfesztivállal készülünk, egy ilyen fényforgataggal, ahol ilyen kivilágított állatokat lehet majd megnézni, és egy kis téli hangulattal lehet majd látogatni a Safari Parkot. Úgyhogy hát most lelepleztem azt, hogy akkor decemberben is nyitva leszünk, igen.
1: És még így utolsó záró gondolatként azért engedd meg, hogy gratuláljak ahhoz, amit olvastam, és a napokban hallhattuk, hogy Budapest Zugló díszpolgára lettél.
2: Köszönöm szépen. Igen, ugye talán nem mindenki tudja, hogy Zuglóban nőttem fel, ugye a családom ott lakik, és az a megtiszteltetés ért, hogy néhány nappal ezelőtt Zugló díszpolgára lehettem, ami úgy gondolom, hogy az egész magyar cirkusztársadalomnak egy elismerés. Köszönöm a gratulációt.
1: Úgyhogy bővülnek az elismerések sorai. Van még hely a polcodon?
2: Van még elég nagy polcom, igen.
1: És a polc is erős bírja még. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A Nagykörösi Richter Safari Park alapító tulajdonosa, ifjabb Richter József volt a vendégünk, és az Állatok Világnapja alkalmából beszélgettünk arról, hogy mi mindennel készülnek és ünnepelnek a hétvégén. Hát jó időt, jó szórakozást mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió Egy Gongon.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert Kecskeméten 21, Nagykörösön, Csongrádon 22 fokot mutatnak a hőmérők. Fátyol felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a délutáni órákban pedig 25-26 fok várható a mai napon. Csapatom a Rádió egy gong nyereményjátéka folytatódik, még lehet jelentkezni ebben az órában is, a Tamás Tanya jóvoltából a csapatépítő programon vehet részt a nyertes, a munkai kollégáival és 100 000 forint értékű catering szolgáltatás is jár, na meg a busz, amivel oda és vissza is viszik a csapatot majd. Be Rexel Faithless, közben ez már a New Religion, a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizsa térségében a 79-es, 71-es kilométerek között terelésbontás miatt 17 óráig csak a külső sáv járható. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos Mizsa között a 74-es, 75-ös kilométerek között az M5-ös autópálya és az M44-es autó csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületnél útszűkület és 40 km per órás sebességkorlátozás van érvényben. És útépítés munkálatok kezdődtek Helvécián, az Alsótelepi dűlőben és a Korhánykozi dűlőben is. Forgalomkorlátozásra kell ott is számítani. És akkor megyünk tovább, zenélünk My Smith, ez már a Stargazing, hamarosan pedig játszunk. Csapatom, így kell felvenni a telefont.

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Jaj, de jó, hogy így vettük fel a telefont. Faragó Miklós a Rádió egy gongból. Itt vagyok, és te ki vagy?
1: Szia, én pedig Timi vagyok.
2: Timi, gratulálok, már is a neved kerül a kalapba.
1: Köszönöm szépen,
2: holnap
1: nagyon
2: lesz a fődíj sorsolás. Mit sorsolunk?
1: Hát, ha jól sejtem, akkor egy csapatépítős, találkozós, keseringes meghívás lett.
2: Igen, enni, inni ami... lehet.
1: Igen, igen, igen.
2: Ami hol lesz? Azt figyelted, hogy hol lesz?
1: Húha. Éppen nem jutottam, valamilyen tanyát mondtatok.
2: Igen, Tamás tanyán lesz.
1: Tamás tanya, igen, igen, igen.
2: És azt tudod, hogy hol található?
1: Konkrétan ezt még nem, de majd rákeresünk az interneten.
2: Hát segítek annyit, hogy Csemő fele kell elindulni.
1: Csemő
2: majd.
1: Felé.
2: Uh-huh. De jó. Nem is nektek kell így megszervezni az utazást, hanem az is nagy segítség lesz, hogy a Bekő Tours adja a buszt, úgyhogy a busz fuvaroz benneteket, hogyha megnyeritek a nyereményt.
1: Ó, hát akkor nagyon jó lesz.
2: Mennyien tudnátok részt venni? Hány fő dolgozik nálatok, vagy veled?
1: Nálunk 16-an vagyunk körülbelül, úgyhogy hát igyekszünk, akkor ha esetben mi nyerjük meg, akkor minél többen elmen. És kihasználni ezt a visszanemtérő alkalmat.
2: Milyen korosztályról beszélhetünk, meg mivel foglalkoztok?
1: Hát elég vegyes, elég vegyes. Hát mi egy ilyen kivitelező cég vagyunk, és hát egészen a 30-tól a idősebb korosztályig mindenki megtalálható nálunk, de nagyon jó a csapat, úgyhogy örülök, hogy én is itt tudok lenni, és hát biztos, hogy neki fogja azért tudni használni, vagy megoldja, hogy eljöjjhessen.
2: Hát igen, azt kell majd jól kitalálni, hogy tényleg olyan időpontot találni, hogy mindenki ráérjen, vagy legalábbis a nagyobb százalékban. Jó, oké, kecskemétiek vagytok? Kecskeméten hallgatok?
1: Igen, igen, kecskeméten vagyok, igen. Úgyhogy
2: kalapban a te neved is, holnap figyeld a telefont.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Pár perc múlva dél indul a 2 órás Daily Mix, majd a Hearts és Purple Disco Machine közössével ez lesz a Wonderful Life, és persze folytatódik nyereményjátékunk is itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat.

0: gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongot, a Beckő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók, autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
13: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
14: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
15: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
17: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Digitális változatot kap az Aranyhomok turisztikai infokártya. Magyarországon elsőként alkalmazták az új stroke kezelést Kecskeméten. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan digitális változattal bővül a Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát bemutató Aranyhomok turisztikai infokártya. Az új online felület célja, hogy gyorsan és egy helyen tegye elérhetővé a térségbe látogatók számára a legfontosabb turisztikai információkat, írja a híres.hu. A honlapon éttermek, szálláshelyek, látnivalók, szabadidős programok és a környék településeinek kínálata is megtalálható lesz. A szolgáltatáshoz kedvezmények is kapcsolódnak majd. A jelenleg még fejlesztés alatt álló digitális platform néhány héten belül tesztüzemben elindul, teljes körűen pedig januártól válik elérhetővé. Magyarországon elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmazták a stroke betegeknél a Tenek Tepláz nevű új vérrög oldó készítményt, írja a híres.hu. A gyógyszer előnye, hogy egyetlen gyors vénás injekcióval beadható, míg a korábban használt kezelés mintegy egy órás infúziót igényelt. Az első paciens súlyos beszéd zavarral került kórházba, a vizsgálatok pedig nagyobb agyi érelzáródást igazoltak nála. A gyógyszer beadása után Szegedre szállították katéteres beavatkozásra, állapota azonban már útközben jelentősen javulni kezdett. Magyarországon évente mintegy 26 ezer stroke esemény történik, a kecskeméti szakemberek szerint közülük évente körülbelül 4500 beteg lehet alkalmas vérrögoldó kezelésre. Október 1-e a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
20: Derült vagy fátyol felhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik, a keleti egyszél többnyire mérsékelt marad, de nyugaton időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is derült, gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel. Hajnalban 0 és 12 fok között lesz a hőmérséklet, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
21: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
22: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
22: Rádió
23: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en minden délben. Jó pont a főnöknél, gesztus a munkatársaid felé, egy hibátlan, egyszerű mondatért. Csapatommal csapatom, a Rádió 1 gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix, itt az indián nyárban, mondhatni, mert ezen a héten délutánonként indián nyárban van részünk. Reggel még azért frissen, hűvösen indul a nap, mert holnap is egyébként 5-6 fokra hűl le a levegő, de napközben pedig 23-24 fokot mutatnak a hőmérők. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatódik a csapatommal csapatom játékunk. Egy csapatépítő programot nyerhettek. 20 914 0 20 az SMS Viber számunk, csapatommal csapatom, ezt kell írni, és így tudtok a játékra jelentkezni. Mindjárt mondom a további részleteket, de addig is itt a Daily Mixben Regán Lili.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csapatommal csapatom, ezt az üzenetet küldjétek el az SMS Viber számunkra, és így vegyétek fel a telefont is, hogyha visszahívunk benneteket. Ugyanis így tudtok a kalapba kerülni és részt venni a fődíj sorsoláson. 100.000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítővel a Tamás Tanya jó voltából ez a megnyerhető nyeremény, illetve a csapat helyszíne szállításához a Beko Tours járul hozzá egy buszos fuvarral, mely az oda és a haza utat is egyébként magában foglalja. Mi pedig zenélünk tovább, Shakira, Born a Boy, ez már a Die Die, itt a Rádió egy gongon, a Daily Mixben.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Zenélünk tovább, és hát 75 óta minden évben ezen a napon a világ minden pontján a zenének szentelnek nagy hangsúlyt és figyelmet. Ugyanis október 1-e a zene világnapja. Úgyhogy ma ünnepeljük a zene világnapját, mi is ünnepeljük sok-sok jó zenével, és olyan zenékkel, amit hallgatóink is szeretnek. A következő dal Orsi nagy kedvence, Regard és a Ride It, úgyhogy most különösképpen neki szól itt a Daily Mixben Regard Ride It című felvétele. A csapatom játékunk pedig ugyancsak tart, még lehet jelentkezni nyeremény játékunkra. Egy üzenetet kell csak küldeni SMS Viber számukra 29 414 020-ra, hogy csapatom, a telefont is így vegyétek majd fel, hogyha

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mixben egy közlekedési információ az M5-ös autópályán. Ettől a héttől kezdve a Budapest felé vezető oldalon a 90-es, 94-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújítási munkálatokat kezdtek el, úgyhogy a következő hetekben az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani az M5-ösen Budapest felé.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Még három dal ebben az órában. Itt lesz Regan Lilitől Blue Heart, előtte majd Clean Bandit, Csompó, Lendmer és Rakabály, most pedig Alex Ferren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És akkor most megint nagy pillanat a hallgatók részéről, illetve egy szerencsés hallgató részéről.
2: Csapatommal csapatom.
1: És szerencsés mondatot kaptunk. Én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongon. Szia!
2: Szia, Reni vagyok.
1: Reni, te is bekerülsz a fődíjsorsolásba, a holnap sorsolásba.
2: Jaj, de szuper. Jó, köszönöm szépen.
1: Na és mesélj a cégről, vagy éppen arról, hogy milyen a munkai kollektíva nálatok. Hány emberrel
2: dolgoztok? Hát a munkai kollektíva nagyon jó. Egy állami szervnél dolgozunk, pénzügyön. Nagyon jó a csapat, úgyhogy várjuk, hát ha megnyerjük.
1: És mitől jó a csapat?
2: Fiatalos, mindenki jó összhangban van. Uh-huh. Jókat tudunk bulizni együtt.
1: Hát akkor a Tamás tanyán akár egy jó kis buli kerekedhet, hiszen még busszal szállítunk benneteket, úgyhogy mindenki kocinthat mindenkivel.
2: Na, szuper.
1: Holnap sorsoljuk.
2: Reméljük. Akkor,
1: hányan lennétek egyébként? Mit mondtál, hányan dolgoztok? Akkor
2: 10.
1: 10. Na, hát ez egy nagyon jó kis csapat, akkor is összetartó csapat lehet. Jó.
2: Igen.
1: Reni, várd a sorsolást holnap, 4 és 5 között. Te.
2: Várom. Köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És a Daily Mix is folytatódik, mégpedig Kamrát slágerével. Ez lesz a Be Mine. Be
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
5: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
4: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
6: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
7: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
10: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
11: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
12: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók, autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Újabb városrészekben folytatódik a jövő álló rendészet program. Több mint 1000-en lépték túl a sebességhatárt egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van az idősek világnapja. üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Erzsébetvárosban és Kossuthvárosban is folytatódik a Jövőálló Rendészet Program Kecskeméten. A kezdeményezés részeként bemutatták Márton Attila rendőrt és a társszervek képviselőit, akik közvetlen kapcsolatot tartanak majd a helyiekkel, írja a Keol. A programban rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök dolgoznak együtt a városrészek közbiztonságának erősítéséért. A cél, hogy a szakemberek személyes jelenléttel és folyamatos kapcsolattartással segítsék a problémák megelőzését. A rendőrség szerint ebben fontos szerepe van annak is, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott városrészt, az ott élő közösségeket és a helyben felmerülő problémákat. Egy hét alatt 1173 gyorshajtót regisztráltak a rendőrök Bács-Kiskunvár megyében, írja a Baon. A legnagyobb sebesség túllépést Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán mérték, ahol egy autós 50 helyett 112 km/órával közlekedett, ezért 210.000 forintos bírságot kapott. Solton 105, Kecskemét-Széchenyi körútján pedig 99 km/órás sebességet mértek, ugyancsak 50-es korlátozás mellett. A megyében egy hét alatt 39 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben 7 sérültek meg. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
14: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
13: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten főleg a munkahelyekről várjuk a csapatommal csapatom mondatokat, hiszen a fődíjunk egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítő program a Tamás Tanya jóvoltából. A helyszíre a csapatot a Bekő Tours buszaival fuvarozzuk majd oda is, és vissza is. Úgyhogy játszatok velünk, és fontos, hogy a telefont úgy kell felvenni, hogy csapatommal csapatom, hogyha csörgünk. Így tudtok már is a kalapba kerülni. Tóth Abigail Accent, ez pedig már a Sugar Daddy.

Egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, fél kettő van, és október elseje. És a hónap végén pedig majd ismét óraátállítás, úgyhogy lassan majd erre is fel kell készülnünk, mert október utolsó vasárnapján hajnalban váltunk a téli időszámításra, és a jó hír, hogy egy órával többet alhatunk majd.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mixben közlekedési információk következnek az M5-ösön, a főváros felé vezető oldalon. Lajos Mizse és Örkény közötti szakaszon munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. De az 5-ös főúton is figyeljetek, mert Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Útszűkület van, és 40 km/h sebességkorlátozás.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Mindjárt játszunk, de előtte még itt van Alex Van Slágere is, ez a Fever Dream a Daily Mixben, a Rádió egy gongon.

0: Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben. Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió Egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatommal csapatom.
2: És ez az a mondat, amit várunk ezen a héten, aki nyerni szeretne. Én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Ki szeretne nyerni?
1: Pia, én Dorina vagyok.
2: Dorina, te is a kalapba kerülsz, és részt veszel a holnapi fődíj sorsoláson.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Miért szeretnéd megnyerni a nyereményt?
1: Hát szeretnénk a csapatot egy kicsit építeni.
2: Na és mekkora csapatról beszéltünk? Mesélj magatokról.
1: Tehát egy ilyen 10 fő körüli.
2: Miben vagytok otthon? Miben dolgoztok? Vagy hogy dolgoztok?
1: Hát adminisztratív munkakörben tevékenykedünk.
2: Kecskeméten?
1: Igen, Kecskeméten.
2: Többiek is jelentkeznek? Vagy csak nálad is az van, vagy nálatok is, hogy te vagy aki? Mert bevállalós lenni és elküldi az SMS-t. Meg a
1: igen, egyelőre én vagyok itt a szóvívő.
2: Aha, többiek akkor
1: de aztán
2: nem.
1: Hát, ha többiek is jelentkeznek.
2: Hát lehet ezután akkor erőre kapnak, hogy ilyen egyszerű az egész, és esély lehet akkor a fődíjra. Tamás, Tanya, jártatok már ott?
1: Nem, még. Nem is nagyon hallottunk.
2: Hát akkor
1: felüljük, hogy mi újság.
2: Egész héten ezt mondjuk, hogy Csemű a célpont egyébként. Catering szolgáltatás is jár, ugye, úgyhogy eszem iszom dínom-dánom, ahogy ez lenni szokott, ilyen csapatépítőkön, igaz?
1: Igen.
2: És a Bekő Toursnak köszönhetően a busz viszi és hozza majd a csapattagokat, úgyhogy az utazás is meg lesz oldva. Ha ti nyertek holnap, úgyhogy szurkolok nektek is.
1: Hát köszönjük szépen, ez nagyon jól hangzik, várjuk az eredményt.
2: Én pedig Király Andort vártam, és remélem sokan mások is, mert 14 órától ő lesz a műsorvezető itt a Rádió egy gongon. Én Faragó Miklós vagyok, köszönöm a figyelmet, és holnap ugyanígy 10 és 14 óra között együtt rádiózhatunk. Folytatódik a Csapatommal Csapatom játék, és sok sikert, szerencsét kívánok mindenkinek. A következő órát pedig ezzel a dallal indítjuk. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia pár perc múlva a Rádió egy gongon. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyád. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bekő Toursz és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is!
10: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
11: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
18: Október 2-án ünneplik Kecskemét város napját. 8 önkormányzati épületre telepítenek napelemeket Kiskunfélegyházán. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Október 2-án rendezik meg Kecskemét város napját, annak emlékére, hogy egy 1368-ban kelt oklevél ezen a napon említette először a települést mezővárosként, írja a hiros.hu. Az ünnepi program részeként délután a Katona József Nemzeti Színház 130 éves történetét bemutató kiállítás nyílik. Este ugyancsak a színházban tartják az önkormányzati díjátadó gálát, ahol a város legrangosabb elismeréseit adják át. A kapcsolódó programok október 3-án tárogató muzsikával, a hétvégén pedig az őszi bohém piaccal folytatódnak. 8 önkormányzati ingatlanra telepítenek napelemes rendszereket Kiskunfélegyházán egy energetikai korszerűsítési program keretében, írja a Megyei Lap. A város a beruházásra több mint 94 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert, amelyből összesen 165 kilowattot meghaladó napelemes kapacitást építenek ki. A fejlesztés érinti többek között a városi fűtőművet, a Petőfi Sándor városi könyvtárat, az egészségközpontot, a polgármesteri hivatalt és a Platán utcai tagovodát. A legnagyobb teljesítményű rendszert a Darvastéri fűtőműre telepítik, ahol a napelemek az épület jelentős villamosenergia igényének csökkentését segíthetik. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
19: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
18: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastag a fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
3: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

0: Budapestben.
1: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
2: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
1: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Csütörtök lévén a következő három órában a mikrofonnál Király Andor. Van egy nagyon jó gondolatom, szerintem rádiózzunk együtt. Már csak azért is érdemes velünk tartani, hiszen folytatódik a nyereményjáték, holnap már sorsolunk is. 100 000 forint értékű a nyeremény, catering szolgáltatás. A Tamás tanyán, hogy hol van ez, arról is szó lesz. Úgyhogy egy nagyon jó kis céges bulit lehet csapatni, és ez itt a lényeg. Akit visszahívok a jelentkezők közül, neki úgy kell felvennie a telefont, hogy csapatommal csapatom. Amikor jelt adok, és ez fontos, csak akkortól vesszük figyelembe a jelentkezéseket, akkor kell nekem üzeni SMS, illetve Viber számokon a 2094140-20. Így van esély a nyereményre, a mai délutánon még lesz szó, hiszen lassan indul a pergetési horgásszezon. Na szóval erről többek között. Most viszont induljunk neki, hiszen folytatódjék az a jó hangulat, amit Miki nekünk megidézett. Úgyhogy remélem, hogy mindenkit sikerül majd elvarázsolni, legalább a zenékkel ezen a délutánon. Lady Gaga következik, és az Abracadabra. Ezzel kívánok kellemes délutánt, jó rádiót!

0: kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 Gongról,
2: amit rendszeresen hallgatok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Az ősz második havába léptünk, de szerintem még mindig érdekes programokon lehet részt venni. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt itt Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórház által meghirdetett eseménynek október 3-án szombaton a Benkó Zoltán Szabadidő Központ ad otthont. Tényleg jó lesz az idő, majd elmondom mennyire. Illetve a fogadhajtó sport kedvelőit várják szombaton Hetényegyházára, ahol 9 órakor kezdődik a Póni 2-es fogatok és 1-es fogatok országos döntője. Tudtom, hogy sokan odáig vannak ezért a sportért, és ez érthető. Úgyhogy szerintem, akinek gyermeke érdeklődik a lovaglás iránt, a pónikkal, mivel cukik, szerintem velük érdemes kezdeni, de ez csak egy javaslat, viszont mindehhez nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok. Csak úgy, mint a délután további részéhez, és ezt muszáj elmondanom, hiszen 5 óráig együtt tölthetjük az időt, használjuk ki. Nem sokára jön a jeladás, vagy már volt? Na, akkor kell jelentkezni SMS, illetve Viber számokon a 29 414 020. Addig viszont zenéljünk tovább, Kamarát következik, és a legújabb dala, a Hug Yourself. Én indítom is, itt a Rádió 1-en.

0: Ha ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és már is folytatódik a klub hangulat, még ha csütörtök is van, előtte viszont fontos információ az autósoknak. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Lajos Mizse és Örkény közötti szakaszán munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg 3 kilométeres. Ha bárkinek fontosabb vagy egyéb információja van, a forró drót 76 414 010, üzenetet is lehet küldeni SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: Én várom azok jelentkezését is, akik szeretnének a csapatjukkal csapatni.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n. Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
1: Rádió 1!
10: Folytatom!

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom. Sziasztok, Édi vagyok.
2: Szia kedves, én Király Andor a Rádió egy gongból. Tudtad, szia, hogy én vagyok?
1: Szia. Hát így megérettem, bíztam benne.
2: Mert hogy tapasztalt játékos vagy?
1: Hát játszottam már veletek, igen.
2: És nyertél is?
1: Igen, nyertem. Voltam olyan szerencsés, hogy nyertem.
2: Mi volt a legkedvesebb nyeremény?
1: Hát pár évvel ezelőtt nyertem egy 100.000 forintos vásárlásutalványt egy ruhaüzletbe.
2: Na kérlek szépen, most is 100.000 forint vár rád, hogyha szeretnéd a csapattal csapatni, de milyen csapat ez? Milyen munkakörben dolgoztok?
1: Közékeztetésben dolgozok tálalóvezetőként, és mellettem van két kedves kolléganő, és arra gondoltunk, hogy megpróbálunk veletek játszani, hát a sikerrel járunk.
2: Akkor mindenkinek csak dirigálsz, mi?
1: Nem, itt mindenki kollektíven mindent csinál.
2: Úgy, ahogy én ezt csinálom minden délután, illetve amikor adásban vagyok, kérlek szépen, tökéletes. Ezt vártuk, hogy így vedd fel a telefont, úgyhogy megvan az esélyed. Hányan mennétek egyébként?
1: Hát hárman vagyunk, de hogyha lehet, akár még tudunk összeszedni bárkit.
2: 100.000 forintot elkajázni, inni hárman? Azért az nem piti.
1: Hát megérdemeljük, úgy gondoljuk.
2: Biztosan. Szerintem mindenki, aki rendszeresen és általában dolgozik, megérdemli. Oké, én drukkolok neked, jegyzem a neved, és holnap Zsolti fog sorsolni.
1: Nagyon bízunk benne, hogy sikerül. Köszönjük a lehetőséget.
2: Addig is jó munkát, és remélem együtt rádiózunk.
1: Köszönöm, Andor, így lesz.
2: Szia. Egy hármas buli, hát biztos sokaknak volt ilyenben része. Biztos nagy élmény volt, és az lehet, de akárhány fő számára. Ezzel az összeggel tudunk hozzájárulni, sőt a buszos szolgáltatással, hogy kiknek köszönhető, ez nem sokára mondjuk. Én viszont csak annyit, hogy mivel kezdjük a következő órát néhány perc múlva, ez Sanford és Rosalind slágere lesz, a Heart Like Mine. Úgyhogy ebben a ritmusban folytatjuk a csütörtök délután. Itt a Rádió egy gongon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Beckő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Elektromos fűtőpanel.
10: Igen. Nordart.hu.
9: Gyors és ingyenes kiszállítás.
10: Igen, Nordart.hu.
9: 5 év cseregarancia.
10: Igen, Nordart.hu.
9: Norvég minőség a forgalmazótól.
10: Igen, Nordart.hu.
9: Rendeljünk.
10: Igen, Nordart.hu.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás Tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, három különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás Tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
18: Építőanyagait bízd csak ránk!
19: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
18: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
19: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Digitális változatot kap az Aranyhomok turisztikai infokártya. Magyarországon elsőként alkalmazták az új stroke kezelést Kecskeméten. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan digitális változattal bővül a Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát bemutató Aranyhomok turisztikai infokártya. Az új online felület célja, hogy gyorsan és egy helyen tegye elérhetővé a térségbe látogatók számára a legfontosabb turisztikai információkat, írja a hírös.hu. A honlapon éttermek, szálláshelyek, látnivalók, szabadidős programok és a környék településeinek kínálata is megtalálható lesz. A szolgáltatáshoz kedvezmények is kapcsolódnak majd. A jelenleg még fejlesztés alatt álló digitális platform néhány héten belül tesztüzemben elindul, teljes körűen pedig januártól válik elérhetővé. Magyarországon elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban alkalmazták a stroke betegeknél a Tenek Tepláz nevű új vérrög oldó készítményt, írja a hírös.hu. A gyógyszer előnye, hogy egyetlen gyors vénás injekcióval beadható, míg a korábban használt kezelés mintegy egy órás infúziót igényelt. Az első paciens súlyos beszéd zavarral került kórházba, a vizsgálatok pedig nagyobb agyi érelzáródást igazoltak nála. A gyógyszer beadása után Szegedre szállították katéteres beavatkozásra, állapota azonban már útközben jelentősen javulni kezdett. Magyarországon évente mintegy 26 ezer stroke esemény történik. A kecskeméti szakemberek szerint közülük évente körülbelül 4500 beteg lehet alkalmas vérrögoldó kezelésre. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
21: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
20: Derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik, a keleti egyszél többnyire mérsékelt marad, de nyugaton időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is derült, gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel. Hajnalban 0 és 12 fok között lesz a hőmérséklet, délutára pedig 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Bizony, ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, szép délután a mikrofonnál. Ebben és még a következő órában Király Andor, folytatódik a játék, és talán ez a legfontosabb sokak számára. Na azért a zenét nem mellőzzük. A lényeg, hogy van egy ajándékunk. 100 000 forint értékben catering szolgáltatás Tamás Tanyán, hogy ez hol van, mindjárt elmondom. És aki a főnökének szeretne egy meglepetést okozni, vagy a saját céges kollégáinak, akkor együtt csapathatják. 100 000 forint értékben adunk egy catering szolgáltatást, és az utazással sem kell foglalkozni. Úgyhogy egy buszt is biztosítunk a Bekő Tours jóvoltából. Azért azt nem javaslom, hogy halál a májra, hogy a Sing Sing annak idején megénekelte, de aki igazán ki akar kapcsolódni, neki jól jöhet. Amikor jelt adok, akkor kell jelentkezni SMS, illetve Viber számukon a 2094140-ra. Közülük fogok valakit kisorsolni, felhívni. Neki úgy kell felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom. Ez a legfontosabb. Ha ez sikerül, már is megvan az esély, és holnap pénteken 5 előtt már sorsolunk is. Amit az előző órában említettem, nem sokára indul a horgászok

0: Rádió egy gong, tessék.
1: Azért jelentkezem, Judit vagyok, hallgatjuk a Rádió 1-et, szeretném szólni, hogy Budapest

0: Judit, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél, tájékoztatjuk a hallgatókat, és ti hol vagytok ebben a problémában?
1: Mi, hál' Istennek, a másik oldalon Kecskemét felé tartunk.
0: Ja, hogy láttátok, hogy a túloldalon mi a probléma.
1: Igen.
0: Jaj, nagyon szépen köszönjük, mindjárt mondjuk a hallgatóknak, és nektek óvatos, okay, jó utat kívánok.
1: Köszönjük.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Az ősz második havába léptünk a mai alkalommal. A horgászok egyik kedvenc időszaka, hiszen a pergetési szezon következik. Én is nagyon kedvelem ezt a kikapcsolódási lehetőséget, és hát hol vagyok én ahhoz, hogy tanácsokat adjak? Leginkább ahhoz van egy jó ötletem, amit egyébként a háziasszonyok is szívesen alkalmaznának, és lehet, hogy nem tudták. Hogyan lehet a legegyszerűbben lepikkelyezni a halacskákat, mert hogy a pikkely repül mindenfelé, tapad a deszkára, és még a takarítás sem egyszerű. Viszont van egy nagyon jó kis praktika, a hal pikkelyes bőrét víz és ecet keverékébe áztatjuk 1-10 arányban. 10 percig hagyjuk állni, az ecet ugyanis fellazítja a pikkelyeket. Így azok utána nagyon könnyen eltávolíthatóak. Mindezek után nagyon fontos, hogy a halat jó bő vízzel mossuk le az ecet miatt, aztán jöhet is a sütés-főzés. Valaki próbálta már, jöhetnek az üzenetek SMS, illetve Viber számunkra 2944-0-20-ra, és azok is üzenjenek, akik szeretnék a csapatjukkal csapatni, hiszen a nyeremény egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatás, és még a buszos utazást oda-vissza is adjuk a Tamás tanyára. Nem sokára mondom, hogy hol van ez a hely, úgyhogy szerintem a folytatásban is töltsük együtt az időt, már csak azért is, hiszen igazi mai slágerekkel folytatjuk. Regan Lili következik, és a Hear Me, ezzel kívánok további kellemes délutánt!

kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk is a délutánt hasonló ritmusokkal, viszont remélem sokan hallották, de még többeket szeretnék értesíteni, hogy Judit jelentkezett. Ugyanis az M5-ös autópályán Budapest felé a 61-es kilométernél hatalmas a baleset. 2 kamion, 1 személyautó és jelenleg körülbelül 10 kilométeres torlódás. Úgyhogy aki délfelől halad a főváros felé, Kecskemétnél, az M44-esnél térjen le a régi 5-ös útra. Ezt javasoljuk, és Őrkénynél visszatérni az M5-ösre. Úgyhogy mindenkinek sok türelmet, óvatosan vigyázzunk egymásra, jó utat. Mindjárt pedig hívok valakit, aki ismét esélyes lesz a 100 000 forint értékű nyereményre, addig viszont folytatjuk Cashmere felvételével ez a Wild Ride. Már indítom is, itt a Rádió 1-en.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatom a Rádió 1-en.
2: Akár így is lehet mondani, de a csapatommal csapatom volt a kérés, és ez teljesen megfelelő volt. Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Itt Anikó.
2: Anikó, kedves, szia! Izgultál?
1: Hát lehet, egy kis szalassza.
2: De miért?
1: Hát már máshol volt a telefon.
2: Azt hittem, hogy kettő szót kellett bemondani, és ez is nehéz néha. Neked nem, örülök, sokaknak, másoknak igen. Na, a lényeg az, hogy kivel csapatnád, ha szabad ilyet kérdezni, milyen munkakörben dolgozol?
1: Hát egy ilyen szerelő műhelyben.
2: És hány fő?
1: Sok, több száz.
2: Ajajajajajajaj, hát 100 000 forintban azért nem lehet mindenkit meghívni.
1: Hát igen, ez igaz. Majd szűkítünk a...
2: Majd jelölsz, ugye?
1: Igen.
2: Így is kell ezt. Igazad van. Mindehhez járul ugye a buszos szolgáltatás, hogyha valaki éppen egy picikét valami mást inna, mint ásványvizet, akkor ne legyen a vezetése igen probléma. Ezt is adjuk ajándékba pénteken holnap. Zsolti sorsol.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Jó, úgyhogy 4 és 5 között figyeld nagyon a telefont, addig pedig remélem, hogy továbbra is bennünket hallgatsz.
1: Mindenféleképp.
2: További szép napot, szia!
1: Köszönöm viszont.
2: A továbbiakban is remélem, hogy olyan hallgatók jelentkeznek, akik legalább olyan örömmel veszik ezt a nyereményt, ahogy hallottuk. Szabály nem sok van, néhány perc múlva visszatérek, és nem sokára mondom, mik ezek. A lényeg, hogy két szó van, amit meg kell jegyezni. Csapatommal, csapatom, így kell felvenni a telefont, és ha sikerül, már is megvan az esély. Arra is, hogy még az utolsó órát kellemesen töltsük, hiszen az utóbbi hónapok egyik legnagyobb kedvencével folytatjuk, ő lesz Shakira, és a FIFA 2026-os foci VB betétdalával érkezik ez a Die Die. Nem sokára, tényleg, itt a Rádió 1

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Bekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
13: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festékbolt.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
19: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
20: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Újabb városrészekben folytatódik a Jövő Álló Rendészet program. Több mint 1000-en lépték túl a sebességhatárt egy hét alatt Bács-Kiskunban. Ma van az idősek világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Erzsébetvárosban és Kossuthvárosban is folytatódik a Jövő Álló Rendészet program Kecskeméten. A kezdeményezés részeként bemutatták Márton Attila rendőrt és a társszervek képviselőit, akik közvetlen kapcsolatot tartanak majd a helyiekkel, írja a Keol. A programban rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök dolgoznak együtt a városrészek közbiztonságának erősítéséért. A cél, hogy a szakemberek személyes jelenléttel és folyamatos kapcsolattartással segítsék a problémák megelőzését. A rendőrség szerint ebben fontos szerepe van annak is, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott városrészt, az ott élő közösségeket és a helyben felmerülő problémákat. Egy hét alatt 1173 gyorshajtót regisztráltak a rendőrök Bács-Kiskun vármegyében, írja a Baon. A legnagyobb sebesség túllépést Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszán mérték, ahol egy autós 50 helyett 112 km/órával közlekedett, ezért 210.000 forintos bírságot kapott. Solton 105, Kecskemét-Széchenyi körútján pedig 99 km/órás sebességet mértek, ugyancsak 50-es korlátozás mellett. A megyében egy hét alatt 39 rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset történt, amelyekben 7-en sérültek meg. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
22: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
21: Észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, ezek szűrhetik a napfényt, de eső ma sem várható. Előfordulhat, hogy megélénkül a szél, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, eső továbbra sem várható. Mérsékelt lesz a szél, a hőmérséklet pedig éjszaka 0 és 11 fok közé csökken.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai délután folyamán az utolsó órához érkeztünk. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Király Andor, és a játék még mindig folytatódik. A nyereményt 100 000 forint catering szolgáltatása Tamás Tanyán, odaút, visszaút, busszal a bekőtúrsz jóvoltából. Úgyhogy szerintem bátran lehet tervezni a kikapcsolódást kollégákkal, hiszen egy céges bulit adunk ajándékba. Erre lehet jelentkezni SMS, illetve Viber számunkon a 2094140-20-ra, akkor, amikor jelt adok onnan kezdve, valakit majd kiválasztunk, leginkább kisorsolunk, és ő esélyt kaphat, amennyiben úgy veszi fel a telefont, hogy csapatommal csapatom. Az ősz elkezdődött már, szeptemberben a második havában járunk. Szeles idő várható a hét utolsó napjaiban, és így hirtelen megfordult a fejemben a kérdés, hogyha valakinek definiálnia kéne, hogy mi is a szél, nem biztos, hogy fejből vágná. Erre is jön a magyarázat nem sokára. Mindemellett, hogy a jó hangulat folytatódjon, Alex Warren következik, és a Fever Dream. Így módon folytatódik a csütörtök délután itt a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nem sokára hívok valakit, aki a hét egyik lehetséges nyertese lehet. Előtte viszont 4 perccel fél 5 után egy picit beszéljünk az időjárásról. A következő egy hétben állítólag minden nap 24 fok lehet a maximum. Viszont este 8 és reggel 9 között kiskabát szükséges lehet, hiszen 10 fok alá csökken a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Szeles idő várható, de alapjában véve mit értünk az alatt, hogy fúj a szél? A nap ugyanis nem egyformán melegíti fel a föld felszínét, ezért különbségek alakulnak ki a légnyomásban, a levegő pedig a magasabb légnyomású területről az alacsonyabb felé kezd áramlani. Minél nagyobb a légnyomás különbség, annál gyorsabban áramlik a levegő. Vagyis mi erre azt mondjuk, erősen fúj a szél. Mindenek irányát és a sebességét a domborzat és a föld forgása befolyásolja. Ha minden stimmel, akkor már tudhatjuk, hogy mire számíthatunk. Most leginkább arra, hogy folytatjuk Lady Gaga és Bruno Mars felvételével. Ez a Die with a Smile itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Van egy fontos infóm az úton lévőknek: az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 90-es és 94-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében október 16-ig burkolat felújítási munkálatokat végeznek. Az érintett szakaszon 60 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani, úgyhogy senki nem megszokásból vezessen. Amúgy is szerintem érdemes figyelni a táblákat, úgyhogy óvatosan, jó utat. Valakinél pedig a mai napon utoljára ismét csörög a telefon, addig viszont folytatjuk Kamrát felvételével. Ez a Be Mine itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Miért nem tud már írni a feleséged?
6: A világhírű regény alapján.
7: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
8: Őrjítő ez a ház.
6: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
7: Utolsó figyelmeztetés.
6: A mozikban.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 ezer forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Király Andor,
3: Rádió egy gong.
1: Hello!
3: Hello! Na, hát ezt vártam végre, hogy vannak, akik igazán örülnek a lehetőségnek, legalábbis.
1: Már azon gondolkoztam, hogy én hívlak fel benneteket.
3: És gondoltad volna, hogy felvesszük?
1: Hát, nem tudom, egy próbát megért volna.
3: Na jó van, tegyük ezt félre. Ki sikított a háttérben?
1: Kedves kolléganő sikított a háttérben, már ő
3: is nagyon. És hány ilyen jó fej kolléganő van?
1: Kolléganő van még három.
3: És akkor vannak férfiak. Nyilván, tehát a lényeg az, a kérdésem, amire céloztam, hogy hányan mennétek csapatni?
1: 10 vagy 12.
3: Na, hát az jó, jó, jó, beosztható a 100 000 forint, nem?
1: Igen.
3: A busz is jól jöhet?
1: Igen, igen.
3: Ezt is tudjuk biztosítani. Hát én nagyon remélem, mert annyira szimpatikus vagy, és annyira örülök, hogy így örültetek mindannyian. Üdvözlöm a háttérben lévőket is.
1: Üdvözlöm mindenkit.
3: Köszönöm szépen. Holnap már sorsolunk is tulajdonképpen. Zsolti lesz itt műsorban. 4 és 5 között nagyon kell figyelni ezt a számot.
1: Figyelni fogunk, nagyon.
3: Jó, drukkolok, és hogyha sikerül, akkor gondoljatok rám is.
1: Jó.
3: Oké, további szép napot, szia!
1: További szép napot, szia!
3: Ez a legnagyobb öröm számunkra is, amikor örülnek a hallgatók. Nyilván ezért is jelentkeznek jó esetben. Holnap folytatjuk, 10 órától jön Miki, 14 órától Zsolti, és ahogy mondottam, 5 előtt kisorsolja. Kiderül, hogy ki csapathatja a kollégáival, bárki is legyen. Én őszintén drukkolok, kellemes kikapcsolódást, csak úgy, mint a továbbiakhoz is kezdődik a Rádió egy Live Mix. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, örülök, hogy együtt rádióztunk, jövő héten találkozunk legközelebb, szerdán, ez talán egészen biztos. Mindenkit várok vissza, további szép napot, kellemes estét, jó pihenést!

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Olajcsere, kezdje a bárki autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a bárki autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
8: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
7: Tom Cruise főszereplésével.
8: Kidolgozom a sztorit.
7: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
8: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
7: Tigör.
8: Ez jól esik, igaz?
7: A mozikban.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
14: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
15: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
18: Kattintson webshopunkra. Intersilver.hu.
19: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
20: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom. A rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felek.

0: regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongot, a Beko Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Metzger Viktória, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Két teljes órán át mixelünk innentől, nem is akárkivel. Mellettem ma a Metzger Viktória a Rádió egy Live Mixben. Hello Viki!
3: Hello mindenkinek, sziasztok!
2: Isten áldja az újatlan ruháidat!
3: Ja, meg az orrhangomat. Kicsit meg is fáztam ettől, úgyhogy elnézést kérek. Furcsa hangom, de ki kell bírni.
2: Senki nem fog panaszkodni.
3: Jaj, de jó.
2: Sőt, szeretni fogják a hallgatók a következő két órában. Nézni is tudjátok a műsort szokás szerint az online felületeinken. Induljunk el!
3: Megyünk is, Alex Kenji a háttérben, Bambolé!
4: At the turntables now, Victoria Metzger

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, 2 órán át, Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és hát sajnos korán sem édeniek a körülmények az utakon, közlekedési információk jönnek. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán nemrég a főváros felé, Tata térségében a 65-ös kilométernél egy kamion és egy személyautó karambolozott, megállították a forgalmat, a 67-es vagy a 85-ös kilométernél kell letérnetek az autópályáról, itt tudjátok a dugót kikerülni, és van baleset a fővárosban és a Rákóczi hídon Pestről Budára, valamint a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktóriának jó gyógyulás kívánunk, üdvözlettel István Tarpáról.
1: Jaj, de aranyos vagy, nem tudom, írjátok meg ti is ebben a megfázós betegségben vagytok, most már nagyon sok ismerősöm egyébként beteg.
0: Szerintem sokan. Basszus, ha tudom, hogy nem vagy jól, hozok apukám házi pálinkájából, holnapra semmi bajod.
1: Az már elfogyott, amit hoztál.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy... Viszont fellépésed se lenne a következő egy hétben, mert nem tiasz magadhoz.
1: Úristen, Geri, pedig jó lenne.
0: Nézzek valami piát most gyorsan.
1: Hát nem, most nem emezzetek, de hazaviszem. Küldes már valamit, gyorsan intézzél.
0: Igen, Vikinek küldjük az erőt, jobbulást kívánunk neked, menjünk tovább.
1: Bizony, Blond is ugye itt volt nem olyan rég a Rádió 1 Live Mixében, úgyhogy most tőle hoztam egyet. Jön a Never Walk Alone, én imádom, nem tudom, hogy játszott-e akkor itt. Ezzel folytatódik. Matt. Igen, akkor ezzel folytatódik a Live Mix.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszóknál Victoria

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ősszel is 2 órában, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ebben az órában lesz még konténeres játék, ezt Jocó kérdezi Viberen, ebben nem lesz, sőt a következőben sem. 5-től 7-ig nálunk minden csak a mixekről szól, viszont 7 óra után 2 kulcsot is kaphatok majd tőlem a Rádió 1 konténerhez, amiben figyelem, hétfőn további új ajándékok is kerülni fognak, szóval egyre izgalmasabb lesz a játék, aminek a legvégén egy valaki fog megnyerni mindent jövő héten pénteken. Szia Viki, hello Geri, így a monoton 8 óra munka után igazi felüdülés ezt a mixet hallgatni. Köszönöm, hogy feldobjátok a napomat, Vikinek jobbulást, remek a műsor, csak így tovább, Endre.
1: Ó, hát nagyon szépen köszönjük, én pedig igyekszem meggyógyulni most már tényleg.
0: Helyes, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Vikinek tényleg jobbulást kívánunk, megyünk tovább.
1: Bizony, bizony, ugye még azért benne vagyunk a nyárban, mert most is jöttem, kinéztem, 24 fok. Bizony. Amúgy nem tudom értelmezni ezt az időjárás, na mindegy, így október 1-én, de hát én már nagyon várom a Halloween, de azért még egy-két nyári track belefér, úgyhogy Bob Sinclair érkezik egy zseniális feldolgozással, Cruise Summer, csak itt a Live Mixben. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Vikinek írja valaki, jöhet a sajtorta.
1: Bizony, bizony, jöhet, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, én a héten kaptam el a testvéremtől ezt a korságot, amit Viki, a mai nap pokoli volt, se hangom, se levegőm nincs. Jobbulás mindenkinek, aki nem szereti, meg Vikinek is puszi.
1: Fú, ne is mondjátok, egyébként szörnyű. Én nagyjából, hát mikor is beszéltünk, Geri, vasárnap.
0: Vasárnap, igen.
1: Szombaton is már rosszul voltam, képzétek el, majdnem lemondtam fellépést is, de mivel teltházas volt, azért kérték, hogy menjek le, mert egy szezonzáró buliban zenéltem szombaton, Almádiban, és lementem, de már megbántam, mert szabadtéri volt, és hiába voltam felöltözve, az még rontott rajta. Úgyhogy én nagyjából így most mozdultam ki először otthonról, annyira beteg voltam, de most már azért úgy alakulok, szerintem egy-két nap aztán jól leszek.
0: Így lesz, úgyhogy küldjétek ti is az erőt. Vikinek maradunk mind a ketten itt a stúdióban egy órán át, úgyhogy maradjatok
1: is. Bizony, ne menjetek sehová.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
5: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Bocsán, az időt.
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Hunja be a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
19: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda.
20: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
22: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
23: Tegyen próbára minket.
22: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
24: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk. A fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
25: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
26: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
27: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
28: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
29: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
30: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
31: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: régi slágerekkel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk és folytatjuk. Hello mindenkinek, ez a rádió egy live mix továbbra is. Két órában mellettem ma a Metzger Viktória élőben a csodálatosan szexi orhangjával. Hello Viki.
2: Ó, köszi Geri. Remélem azért ez a szexi orhang elmúlik most már hamarosan.
1: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy óra múlva a Rádió egy kívánság műsorban két kulcsot is nyerhettek majd a Rádió egy konténerhez.
2: Azt hittem a szívedhez lehet nyerni. De.
1: Az egy jó számod, nem? A Rádió egy konténerhez nyerhettek két kulcsot. Menjünk tovább.
2: Bizony, itt is van már a live mix második korájában. Taylor Swift. At the turntables now.

0: információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. És sajnos egyáltalán nem jók. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán is a főváros felé, Lajos Mizse és Örkény között a 64-es kilométernél. Megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres már a torlódás. Kerülni a 80-as kilométernél tudtok, hogyha lehajtotok a 445-ös főúti csomópontnál, és összeütközött két autó a fővárosban és a Rákóczi hídon a Budára vezető oldalon. Vigyázzatok nagyon magatokra, meg a többiekre is. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Viki, pörögjünk tovább!
1: Bizony, és saját trekkel szeretnék tovább menni, amit Gabriel Dancerrel és Blanche-sal követtünk el. Ez a Van Kiss, egyébként mindjárt elérjük az 1 millió hallgatást. Köszönjük nektek, és szeressétek itt a Rádió 1-en is a Live Mixben. At the turntables now.

0: Becker Victoria élőben a lemezjátszói mögött, és milyen régen szólt már nálunk ez a dal, Elton John, Britney Spears és a Hold Me Closer. Ugye ez egy nagyon-nagyon különleges track, három nagy Elton John klasszikusból gyúrták össze, a Tiny Dancerből, a The One-ból, valamint a Don't Go Breaking My Heartból. Tiszteletem, hölgyem és uram, ez egy üzenet, én is betegen tekerek, csak én nem a mixeket, hanem a varrógépet. Örület, hogy milyen energiát ad a zenét. Viki, jobbulást mind a kettőnknek, ölelés, Ruci mester.
1: Ó, köszönöm szépen, bizony-bizony, jobbulást. Egyébként igen, és Joel Corey remixben szólt most itt. Én nagyon-nagyon szeretem, és egyébként használták Betét dalnak az eredeti verzióját a Majdnem híres című filmben, ami egyébként az egyik kedvenc filmem, ugye Katie Hudson a főszereplő. Én nagyon-nagyon szeretem, ugye rockbandákról szól és a turnévilágról, úgyhogy nézzétek meg, ha még esetleg nem láttátok.
0: Fél hét van, úgyhogy jön a szokásos hydration break, egy kis hidratáció szünet. Nekem anyukám mindig azt mondta, amikor beteg voltam, hogy sok vizet kell inni, úgyhogy most kimegyünk a konyhába, és fél liter vizet töltök nekem.
1: Igen, és amúgy kávét ilyenkor nem lehet inni a beteg vagy állítólag, mert szárít, de nem
0: igen,
1: baj,
0: hiszen már ilyen vizet is. Úgyhogy hidratáció szünet, aztán jövünk vissza a Metzger Vikivel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények lista árból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyag kereskedés, Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
3: Mert a 3 DJ legenda

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen
1: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
3: Jó? Comharisnyában.
1: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Fehér ing legyen.
1: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: élőben a lemezjátszói mögött, és gyönyörű késő nyári időnk lesz holnap is 27 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Ildikó küldött nekünk egy képet Viberen, képzeljétek el, egy selfit egy kulcssal a rádió egy konténerhez, és azt írja: sziasztok, most hozta fel emléként a Facebook, tavaly sikerült kulcsot nyernem, idén sajnos még nem, de nem adom fel, mindenkinek sok sikert kívánok a játékhoz, és jó rádió egy hallgatást. Hát én is nagyon-nagyon drukkolok mindenkinek, a kulcsaink egyre csak fogynak, képzeld el, Viki, viszont az ajándékok egyre csak gyűlnek a rádió egy konténerben.
2: Hát ez zseniális, hogy lehet kulcsot nyerni?
0: Telefonálni kell 10-ként, hogyha szól a Balázs, az Attis vagy én adásban.
2: Azt a mindenit.
0: Úton hazafelé egy játék?
2: Várjál, felhívlak. Azt számít, hogy itt vagyok.
0: Most nincs játék.
2: Ja, jó. A franc.
0: Nem, kollégák nem játszhatnak, ti a rádió vagy hallgatók viszont igen, két játék is lesz, tehát kulcsokért este 7 és 8 között. Menjünk tovább.
2: Bizony, egy saját remixel szeretnék tovább menni, aminek az a különlegessége, hogy erre videóklip készült. Képzeljétek el, hogy a Halott Pénznek készítettem egy hivatalos remixet, a Nincsen véletlenre, és felhívott a frontembere Marsalkó Dávid, hogy csináljunk már rá egy klipet, mert olyan jó lett a remix. Úgyhogy ezzel megyünk tovább.
3: At the turntables now, Victoria Metzger.

yeah. Buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, fennlevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez. De én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

0: Mix 2 órában a legvégén ez Robin Schulz és a Better Times. Sziasztok, nagyon jó volt a mix, Viki még betegen is gyönyörű. Puszi nektek, írja a Facebookon Anita.
1: Ó, nagyon köszönöm, Anita, egy tünemény vagy.
0: Hol lesznek még fellépések a héten?
1: Fú, ne is mondjátok, én holnap Morra megyek, aztán szombaton pedig Tokaj.
0: Viki, jó bulikat kívánok neked, és jobbulást, jövő héten találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, ti is tartsatok ki, aztán aki beteg, az pihengesen, igyon sok folyadékot, főleg tehát, hajrá, hajrá.
0: És hallgassátok a Rádió 1-et, Kámrád jön mindjárt, és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és jönnek az újabb játékok kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most Ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Szerintem 100 millióért két évre nagyon sokan bemennének.
13: Zsül?
12: Nem, Zsül valószínűleg nem.
14: Anna, bemennél
12: két évre?
15: Bemennék. Olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Főleg gondolok utazásokra. Nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én ittlétemről van szó, ami rohamosan fogy.
12: Hát
15: és
12: két nem tudom megvalósítani. De utána 100M.
15: Igen.
12: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
15: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
12: két
15: magamnak.
12: Év bőri.
15: Két
12: bemész?
15: Be.
12: Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
14: Ne szórakozz már, gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
12: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
14: Hát ott egy kicsit.
12: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el 23 órában, ülsz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen. Egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
15: igen,
12: az életedben.
15: Igen, amit soha nem értem volna.
12: Hova mész először? Mire fizetsz be?
15: Mindenki.
12: Stavroszba megyek, Görögországba. Busszal megyek, Korfura.
15: Varsóba megyek, megnézem a Varsó fényeit.
12: Nem. Varsó éjszakai életét. Nem. Elmegyek még egy kicsit Thessalonikibe.
15: Mamutfenyő.
12: Nincs mamutfenyő?
14: Be
12: hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
15: Milyen annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. Átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépé tételére. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
14: Hát igaz, szláv karneval.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: egy konténernyi ajándékot, hát akkor hallgassatok minket nagyon figyelmesen ebben az órában. Halló, halló!
1: Amarilla vagyok.
0: Hello, Amarilla! Milyen volt a mai nap?
1: Szuper! A lányaimmal töltöttem a napot.
0: De jó! Neki kérünk számot?
1: Igen, igen. Borókának, Bíborkának és Borsikának. Alex Lawrence-től az új számát.
0: Mind a három kislányodnak B betűvel kezdődik a neve.
1: Igen.
0: Mondd el őket még egyszer.
1: Boróka, Bíborka és Borsika.
0: Figyelj, őrület tényleg, óriási, de menő.
1: Igen, és imádnivalóak.
0: Nekik szól akkor most Alex Warren és a Fever Dream itt a Rádió 1-en, és figyelem, indítom is az újabb játékot. Aki innentől tizedikként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez. A számunk 0620 3 111 111.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ilyenkor esténként 7 és 8 között két kulcsot is nyerhettek ám tőlem a Rádió Egy konténeréhez. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Évi vagyok. Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Évi, tudod a Rádió Egy szlogent?
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Évi, hát óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Ez komoly! Nem találok szavakat, nagyon-nagyon sokat próbálkoztam.
0: Szóval lehet, hogy most nyerted meg életed kulcsát, ami majd kinyitja a Rádió Egy konténert, ebbe hétfőn további új ajándékok is kerülnek majd. Konténernyitás holnaphoz

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Attila vagyok, a Fénylettől szeretnék kérni egy számot, körülbelül magamnak és a papagájomnak.
0: De jó, hogy hívják a papagájodat?
1: Juanitának.
0: Juanita, akkor csaj.
1: Igen, csaj.
0: Tud beszélni?
1: Nem tud, sajnos. Ő pici hozzá.
0: Mennyi idős?
1: Nem úgy, hanem hogy ő ilyen afrikai törpe papagáj.
0: Ja, értem. Ő alapból nem tud beszélni.
1: Ő alapból nem tud.
0: Jó arc egyébként?
1: Az, jó el vagyunk. Hetero élettárs.
0: De jó. Óriási vagy. Figyelj, papagájnak sem küldtek még dolt nálam, úgyhogy ez egy nagy nap.
1: Na, hát akkor itt az ideje elkezdeni.
0: Így van, éljenek a papagájok. Örültem, hogy beszéltünk. Szép estét.
1: Köszönöm szépen, ciao.
0: Jön tehát a Fateless, Bibi Rexa és a New Religion, és figyelem, ezzel együtt indítom az újabb játékot, aki innentől 10-ként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez, azaz akár egy konténernyi ajándékot is nyerhet. A számunk 0620 3111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarország jelenlegi legnagyobb rádiós játéka zajlik éppen nálunk. Halló, halló!
1: Jó estét! Szia, Geri! Sanyi vagyok Budapestről, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Sanyi, hello! Remélem tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Remélem én is. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Az lesz a Sanyi! Gratulálok! Te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, istenem, el se hiszem. Nagyon szuper.
0: Úgyhogy megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, amelyben eddig van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgép csomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhagép, és csak megsugom, hétfőn jönnek az újabb ajándékok.
1: Nagyon bomba, ha már csak a felét tudom vinni, én már azon is kiegyezek.
0: Hát figyelj, Sanyi, hogyha te nyersz, nem a felét viszed el, hanem mindent, ami csak a konténerben van.
1: Hát el se hiszem, nagyon király.
0: Úgyhogy gyere a konténernyitó partira mindenféleképpen jövő pénteken Balázsékhoz, jó?
1: Mindenképpen ott leszek.
0: Nagyon helyes, ti is nyerhettek, még a játék holnap reggel Balázséknál folytatódik, itt a Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és gyönyörű napos idő lesz a hétvégén. Pénteken és szombaton is felmegyünk egészen 27 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Attila vagyok. Lost Frequencies-t szeretném kérni.
0: Hello Attila, kinek menjen?
2: A csarnomnak.
0: Már indítom is, és ennek a dalnak nagyon fontos üzenete van. Ne csak túléljük a mindennapokat, hanem merjünk élni. Úgy igazán. Lost Frequencies, Leave It All. Csak itt a Rádió.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től Nagy Ágyúk a World is Mine Rádió Show-ban. Ma Regán Lilit és Joel Junior terelgetem majd a lemezjátszót mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
10: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. V nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének.
14: Zsül?
13: Nem, Zsül szeg nem.
15: Anna, bemennél,
13: bemennél 2 évre?
15: Bemennék.
16: Olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Főleg gondolok utazásokra. Nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
13: Hát
16: és
13: nem tudom elfogy, megvalósítani. Utána 100M.
16: Igen.
13: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
16: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
13: magamnak. Két év bőri. Bemész?
16: Be.
13: Igen, a 2 év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
15: Ne szórakozz már, gondolj vissza, mi volt 2 évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
13: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
15: Hát ott egy kicsit.
13: Az alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában jussz egy zárkába, 1 órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
16: igen,
13: az életedben.
16: Igen, amit soha nem értem volna.
13: Hova mész először? Mire fizetsz be?
16: Stavroszba
13: megyek, Görögországba. Busszal megyek, Korfura.
17: Varsó, megyek, megnézem a Varsó fényeit.
13: Nem. Varsó éjszakai életében.
17: Nem.
13: Elmegyek még egy kicsit a Szalonikibe.
16: Mamutfenyő.
13: Nincs mamutfenyő?
15: Hát
13: most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
16: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. Átlag ember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
17: Hát igaz, szláv kardevál.
13: Igen, jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
14: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csütörtök este is indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila, Hangvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
19: Ladies and gentlemen, my dámon, hermadan, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hangvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
20: Hello, hello, szevasztok,

0: Minden sinel legyen.
1: Tiszta festőbe vagyok, igen, ezen a héten, és indítsuk is a Diszkosi Rádiósat, egy igazi mai slágere. High Patron, Norma Jane Martin, illetve Ari Piafar közösségre a Can Get You Out of My Head-del indul a Diszkosi Rádiós, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Isten éltes az ünnepelteket!
1: A Ricky Poveri, azt nem hallottam azt a nevet, de most ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen. Made in Italy-ba vagyunk, mert hogy lesz egy ilyen buli egyébként majd november 7-én Budapesten, az esemény kimon a rajongó oldalamon, úgyhogy ha úgy van, akkor kövessétek be, esetleg majd gyertek a buliba. Megyünk tovább, tehát a Csá Itáli Csámó rejön, DJ Julian remixben az esti

0: mutatni ilyen esküvői szettet, és csak is kizárólag szórakozni fogok, semmi szórakoztatás, ugyebár a fogadott húgomnak lesz az esküvője, szóval vasárnap biztos, hogy pihennem kell majd, de sokat.
1: Én viszont egész héten festésben vagyok, most meg zenei aláfestésben, állítólag ez a Rádió Egyen most a house körökben nagyon megy, Bausza jön a folytatásban, mert ugye igazi mai sláger, a Magnetic Soul a diszkosítva.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosi rádióson 100% tisztaság, a magas BPM tartalma, modern színű a zenékkel, és hát nem beszéltünk október 24-ről, mondjátok ki helyette.
1: Kolbász.
2: Kolbász. Nem csak az Attilánál lesz kolbász, hanem nálad is, meg nálam is.
1: Így van, ennyi.

0: hogy egyáltalán felmerült az, hogy egy AI által készített dal, mert ugye tudjuk jól, hogy ennek az eredetije az Imael Angel, vagyis Gangó Bernadették csinálták, hogy egy AI eredetű dal az van olyan jó, hogy Grammy-re jelölhessék. Hát hoppá!
1: Ez itt a baj, hogy tehát konkrétan túlszárnyalt idén minden egyes ember által készített dance dal ez a felvétel, és egyébként a Grammy szabályzatában nincs jelenleg pillanatban olyan szabályzás, hogy ne lehetne AI-t használni, akármennyire. Ugye már mi szombaton megkaptuk a hírt, hogy a dalt jelölni fogják, és vasárnap tudatosult a Hugelékben, és értesítettek minket is arról, hogy visszadobták, de ennek semmilyen alapja nincsen, és egyébként a Hugel által elkészített verzió, az humanizált, ugye úgy hívják azt a folyamatot, amikor az AI-os dalból az emberek, a zenészek segítségével csinálnak egy végső verziót, tehát ez egy 100%-osan humanizált verzió, tehát semennyire nem állja meg a helyét. Ez az elkövetkezendő heteknek az eredménye lesz, hogy valóban kap-e Grammy jelölést ez a dal, vagy sem. Egy biztos, hogy az emberek szeretete alapján jogos lenne.
0: Csak szólok, zenei hír volt.
2: Igen, nagyon az volt. Én még annyit akartam mondani egyébként, hogy én nagyon sok oldalon elolvastam, meg a Juge be is mutatja egyébként a saját gépén, hogy mik azok a sávok, amelyek alapján ez egy új verzió. Viszont még ezzel kapcsolatban valami, azt majd elmondom a következőkben. Hétfőn mutattam itt a rádió egyen az új Cube Guys dalt, ezzel megyünk tovább, jön a Feels Good a Discosheet-ben.

0: az ember, akkor miért zárják ki?
1: Igen, egyébként nem kéne kizárni, viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyébként például a V-Review-n, ami egy elég nagy ilyen gyűjtőoldal elektronikus zenében, ott például kirakták azt, hogy 90%-ban a dal mégiscsak olyan, mint amilyen eredetileg volt. Tehát, hogy mégse változott annyit a dal. A Jugend meg kirakta ezt, és erről akartam előbeszélni, hogy ő meg viszont megmutatta a sávokat, hogy miket változtatott meg. Egyébként ezt úgy hívják, hogy sound designer, tulajdonképpen azt az embert, aki le tudja képezni az eredeti dal sávjait, még hogyha azt AI csinálta, és az is valamiből van, valamilyen szintetizátorban valamiből ki van tekerve, vágod, csak ezt most ugye a hallgatóságnak mondom, mert nem nektek, hanem ti vágjátok. Tehát a lényeg, hogy ahhoz képest viszont változott a dal, úgyhogy ez egy elég érdekes vita és kérdés. Kíváncsi leszek, hogy mit válaszol erre majd a Grammy, mert ugye eljuttatták hozzá a fellebbezést, ha úgy tudom, a Jugendig. Viszont most megyünk tovább itt a Rádió Egyen, ezután Julien Jebellel és az Air Conditioner DJ Junior remixével.
0: Zenei hír volt.

0: 22-én Pécsen, december 5-én pedig a 21. születésnapunkat ünnepeljük a fővárosban Diszkósít születésnapi parti. Minden információ a rajongói oldalunkon a Facebookon, a hétvégén Magyarországon nem, de Németországban, Stuttgartban és Straubingban lehet velem bulizni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hambai Pincsi voltam, visszakanyarodnék egy picit ez a Grammy, illetve Imele Angel-es dologhoz. Egy biztos, mi már ugye bár Bernadettékkel az egész csapattal megbeszéltük, hogyha ne adj Isten, eljutunk odáig, és tényleg Grammy jelölt lesz a dal, akkor mi lesz ennek a procedúrája a vörös szőnyegen. Tudja, hogy élőben is be fogunk onnan jelentkezni. Én minden magyart megkérnék, sőt a világon bárkit, akinek tetszik egy picit is a dal, hogy szorítsatok el a pozitív energia, és ennek köszönhetően a más nem, akkor legyen Grammy jelölése a I Move Into The Sun-nak. Sziasztok!
2: Így legyen, én DJ Junior voltam, én pedig azzal búcsúzom, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebook oldalamon egy pakba ki vannak rakva, onnan tudjátok leszedni, kikerült egy új Made in Ibiza mix is, egyébként a YouTube csatornáról, úgyhogy menjetek rá, hallgassátok meg, esetleg szedjétek le. Én búcsúzom Oliver Herdenszel, Kreiderrel és a Young Punks-szal, amiből csináltam egy új DJ Junior remixet, ez újra kijött ez a dal, ez az AIU, tulajdonképpen nem tudom, hogy mondják, de egy biztos, hogy a zenei aláfestést én készítettem az elmúlt egy órában, és megyek haza tovább, este már nem festek, de holnap újra kezdem a napot. Szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mik most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától, New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
2: Szia Gary, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Verdi's Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenét.

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Mennyire vagány ez a zene, Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének, hátra van még 2 órányi mix. Maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mixelünk tovább, mellettem a stúdióban még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És ezt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál

0: 1 és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszóim mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió Egyen. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: maradjatok gyors helycsere mellettem itt a stúdióban, és jön is Joel Junior.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek, isteni zenék jönnek a következő egy órában, és innentől Joel Junior mixel, hello JJ, induljunk el!
1: Szavaztok bele, és felünk az utolsó egy órában itt a World is My Radio Show-ban, amivel kezdünk a Tame Impala és a Dracula. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show csütörtök este, Joel Junior a lemezjátszói mögött, és hát egy kellemes kötelezettségünknek teszünk most eleget.
1: Nem tudom, van-e itt olyan, aki tegnap hallgatta élőben a live mixet, kértek tőlem egy dalt, és hát most ez a pillanat az, amikor lejátszom, úgyhogy érkezik JD-től a Plastic Dream, már is folytatjuk itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: The show is yours on Radio 1.
1: Rob me, absorb the rush.

0: Vega és a Feel the Rush. Na, ilyen különlegességek is csak nálunk szólnak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem éjfélig Joel Junior a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Pörgünk is tovább. Nem tudom idén, hogy robbant be, de egész nyáron óriásit ment, és szerintem az idei év egyik legmeghatározóbb dala következik. Gordo és a Loco Loco, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: megmagyarázni, akár hányadjára is dolgoznak együtt, ez volt tőlük a Sad Girls, a legfrissebb közös zenéjük a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joer Junior mixelt az elmúlt egy órában, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, folytatás egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy hallgathatok, egy hét múlva folytatjuk, legyetek jók, jó éjszakát, szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap pénteken 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1

0: mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a reptéri fuvarokhoz is, és hát ilyenkor az éjszakai órákban is lehet ám voksolni. A Top 500-as listánkat az egész ország állítja össze. top500@radio1.hu, ez az e-mail címünk, vagy a 0630311111-es számra is el lehet küldeni a voksokat. Ray Dalton tavaly és tavaly előtt szerepelt a Tű idegennel a Top 10-ben, vajon idén a Blood Running is szerepel majd?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loy és a Golden Summer, a közreműködő partnere pedig David Puentes, valódi nevén Benjamin Beyer, egy népszerű német DJ, zenei producer, közösségi média személyiség, a magyarul jó sokat posztol, elsősorban az EDM, House, Electro House műfajokban tevékenykedik, egyesítették közösségi médiás és egyéb művészi erejüket és egy közös igazi mai slágert készítettek a 2026-os nyári szezonra. Ez a Golden Summer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Martin Gerix és Ed Sheeran, a két jó barát a folytatásban, és a repeat it természetesen. Martin Gerix is a héten zárta le a nyári szezont, úgy hivatalosan is. Ibizán volt rezidens, azon a helyen, ahol egyébként David Guetta is a góri, a főnök. 13 különleges hét van mögöttem, ezt írta ki a social media felületeire, és hát megköszönte mindenkinek, aki elment valamelyik fellépésére is. Hát a DJ-knek, a sztár DJ-knek most kezdődik igazából a pihenős időszak, ugye nyáron mindenki kihajtotta magát. Martin Gerix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt hozom a folytatásban.

Ét a Walking on a Dream-et. Blond is egy olyan DJ producernő, akit lehetetlen beskatujázni. Valahogy egyik kalapba sem illik. Azon túl, hogy DJ producer informatikus, saját bevallása szerint kocka, környezetvédő, akinek feltett szándéka, hogy leszámol az egyszer használatos műanyagokkal, közösségi ember és parti állat. Lehetne még

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró trótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Heal Me-t.
1: Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak